0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion a folytatásban. Bibi Rexha az egyik legmeghatározóbb alakja annak az albán inváziónak, ami az elmúlt évtizedben nagyon rányomta bélyegét a globális popzenére. Ugye, hát ott van Bibi Rexha mellett Dua Lipa, Rita Ora, Eva Max, őket szoktuk emlegetni, a DJ között Regard, és érdekesség, hogy mindannyian albán gyökerekkel rendelkeznek, de a legtöbben diaszporában élnek, Londonban, az USA-ban, vagy Németországban voltak gyerekek, úgyhogy egyszerre ötvöződik bennük a nyugati kultúra és a balkán gyökerek. Bibi Rexha, New Religion.

0: legyen csak igazi mai sláger, megy hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát, Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy szuper tehetséges énekesnő, dalszerző és most már lemezproducer is, Ray, aki Rachel Keane néven látta meg a napvilágot Dél-Londonban. Az anyukája gánai svájci származású, Nagy-Britanniában az állami egészségügyben dolgozik, mentális egészség vonalon, úgyhogy hát biztos jó tanácsokkal tudja ellátni a sztárság kapcsán a lányát. Az apukája pedig a zenész világból jött, dalszövegíró és producer Yorkshire-ből. Őrült büszkék lehetnek a lányukra, ez biztos. Ray, where's my husband? Hozom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert most az amerikai szupersztár Ray Dalton, aki félig mexikói az anyukája oldaláról, félig pedig afroamerikai, a zenei karrier felé először egy tanára terelgette, mindössze 6 éves korában. A Seattle-i gyerekkorus oszlopos tagja lett a kis Ray, és a középsulis évek alatt is folyton csak énekelt, ha épp nem teniszezett. Ez most egy szerelmes dal tőle, a Blood Running.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy hamarosan például ez az Accent és a Don't Leave, ami egy másik Accent dallal is versenyben van jelenleg a Top 50-es listánkon, és hát ugye jövő vasárnap együtt bulizhatunk vele is a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Ezt a dalt pedig hozom nem sokára.
1: Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
4: Rádió 1
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan nettó. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkültek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
2: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

énekes lány Jax, és a Told You So. A dalszöveg egy kapcsolat lezárása utáni időszakról szól, közvetlenül a lezárás követő időszakról. Az énekesnő arról énekel, hogy már konkrét testi tünetei voltak, amik arra figyelmeztették, hogy ezzel a kapcsolattal valami nem oké. Szóval kénytelen volt szakítani, nem akart tovább benne maradni ebben a kapcsolatban. Jön a Told You So.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az a holland sztár DJ producer, akivel jövő vasárnap együtt bulizhatunk a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Az euforikus dancere holland nagykövete Stemfeld hozzánk is ellátogat, aztán azt néztem, hogy nem sokára a mi bulink után Las Vegasban lesz majd jelenése. Ott is imádják Stemfeldet. Május 24, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, Cyril Stemfeld, Fish Disco Accent. Jövünk mindjárt!
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Kérónak köszönhetően egy kis klub hangulat, ez a Turn the Lights Off, Balázsékkal pedig egész héten roadshow hangulat. Ugye Győrben kezdődött a karaván, aztán Sopron volt a második állomás, Szombathely után Dunaújváros, Debrecen, Kossuth tér, ez lesz majd a finálé. Egyébként minden nap délután 4 és 5 óra között live mix is van a helyszínen Rádió 1-es DJ-kkel, aztán 5 órától indul Balázsék műsora. Egészen péntekig.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Az ápolókat ünnepelték Kecskeméten, önkénteseket keresnek a műanyagok használatának csökkentéséhez. Felélénkülhet a szél, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. 25. alkalommal rendezték meg a regionális ápolási konferenciát az Ápolók Nemzetközi Napján a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban. Az eseményen az ápolók, szakdolgozók és egészségügyi asszisztensek munkáját ismerték el, valamint több kitüntetést is átadtak, számolt be róla a vármegyei napilap. Óvári Csaba, a kórház főigazgatója kiemelte, az intézmény országos szinten a második legjobb megyei kórház lett a minőség irányítási rangsorban, amely az ápolók munkájának is nagy szerepe van. A konferencián szó esett az egészségügy fejlesztéséről, a szakdolgozók megbecsülésének erősítéséről és a munkakörülmények javításáról is. Az ünnepség végén ápolókat, szülésznőket és asszisztenseket díjaztak a gyógyításban végzett áldozatos munkájukért. Egy apró gesztussal is sokat tehetünk a környezetért, erre hívja fel a figyelmet a kecskeméti városi piacon működő Szatyor.pont kezdeményezés. A Cédrusnet most önkénteseket keres, hogy még több újra használható szatyor készülhessen a piaci vásárlók számára. A kezdeményezés célja, hogy saját készítésű mosható szatyrokkal csökkentsék az egyszer használatos műanyagzacskók mennyiségét. Azokat várják, akik szeretnek varni, kézműveskedni, vagy egyszerűen fontos számukra a környezetvédelem. A szervezők szerint már egyetlen elkészített szatyor is nagy segítséget jelenthet. Ivóvízhálózat fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatokat végez májusban a Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Kelebián és Szankon. A cég tájékoztatása szerint Kelebián május 20 és 27-e között, Szankon pedig május 27-e és június 2-a között zajlanak majd a munkálatok. A munkálatok idején átmenetileg romolhat a víz minősége, azonban a szolgáltató hangsúlyozza, hogy az ivóvíz továbbra is fogyasztható marad. A lakosok sokat arra kérik, előre tájékozódjanak az esetleges szolgáltatási szünetekről.
3: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében.
2: Legtöbb 19-21 fokot mérhetünk Bács-Kiskun vármegyében a következő napokban, és a meteorológusok jelzése szerint ugyan több adagban is érkezhet csapadék már péntektől, ennek ellenére melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, este éjszaka pedig legkevesebb 5-10 fokig hűlhet le a levegő. Egy mediterrán ciklon érkezik majd szombaton, akkortól már bőségesebb csapadékra is számíthatunk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék legjobb pillanatai is jönnek, Best On, 3-4-6 előtt egy kicsivel, aztán pedig a tegnapi nap legjobb pillanatai, ugye az élő kitelepülés, ha valaki lecsúszott volna róla, most újra felidézhető. Győr, Sopron és Szombathely volt az első három állomás. Ma Dunaújvárosba megy kedvenc reggeli csapatunk, és a délutáni live mix, aztán Debrecen lesz majd a finálé. Most pedig David Guetta és a One Republic dala jön.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Megkeressük azt az embert, akit a legrégebb óta hitegetnek valamivel a munkahelyén, és most bevallja nektek, hogy gyerekek, töredelmesen bevallom, 6 éve azt hallgatom, hogy 8 éve, 10 éve, 4 éve, 5 éve. Jönnek már másfél éve lesz mindjárt, hogy a pedagógus igazolványom készül, nevetséges. Hát azért az...
2: Ebben ez az igazán bosszantó, mert amikor azt mondod, hogy szeretnék 50 ezer forint fizetés emelést, arra még egy kicsit így azt mondod, hogy jó, nincs pénze a cégnek, és a többi, és a többi. Na de egy pedagógus igazolvány.
1: A 9 éve várok egy kis béremelésre, figyelj, többször jeleztem, többször kértem, semmit nem kaptam. Tűz Gábor, miben reménykedsz?
3: Érzelmekkel próbálnak meg amúgy jól lakatni nagyon sokszor. Tehát, hogy azt próbálják mondani, hogy ez nem csak egy munka kapcsolat, hanem ez szinte a családunk vagy. Egy olyan család, ahol aztán nem gondolnak rád munkaidő után.
1: Na jó, de 9 év után még meg tud magadnak magyarázni, hogy biztos kapok? Hát 9 év után azért az már nagyon sok idő ahhoz, hogy ne várjál annyit.
3: Van egy ilyen jelenség amúgy, hogyha beleragadsz egy ilyen kategóriába egy cégnél, tehát hogy te vagy az ember, akivel meg lehet ezt csinálni. Tehát te
1: akkor
3: vagy,
1: benne maradsz.
3: Benne maradsz, és ugye minden esetben annak szoktak kedvezni, aki a sramlit ugye kiveri.
2: Aki türelmesen vár, és évente egyszer halkan megkérdez, azt sose fog előrelépni.
1: Igen, nem, most ez terápiás jelleggel oldhatja a többieket, mert sokan vagytok. Figyelj, 8 évig vártam, hogy bejelentsenek. 8 évet vártam, hogy bejelentsenek, addig hitegettek. 12 éve hitegettem magam, hogy jobb lesz itt Dániában, de most fogok felállni, és hazamegyek a családhoz. Kiírta jó, de ő legalább magát. 3,5 éve várnok arra, hogy kapjak egy komplett munkaruhát, amit egyébként kötelező viselni. 3,5 éve hitegetnek, volán küldenek.
2: Ráadásul kötelező.
1: 3,5 éve hitegetik, hogy kapj egy ruhát.
3: Ő amúgy ezt tisztántos a Mambo bárban, és...
1: Igen, nagyon várja már, igen.
2: Ha már mondtad a ruhát, akkor van egy cipős is. Ő 9 éve vár arra, hogy kapjon egy munkavédelmi bakancsot. Esztergá mellett dolgozik. Minden hónapban kér, mert sportcipőben dolgozik, ami ráadásul tilos. A főnök mindig azt mondja, hogy pont elfogyott.
1: De 9 éve.
2: Várjál, de a 9 év alatt bárki, aki belépett a céghez, annak az volt az első, hogy itt a munkavédelmi cipő.
1: De ő miért nem kapja meg, érted? Tehát ő miért nem kapja meg 9 év után? Igen, tehát valami nem oké a lábával.
3: Ha viszonyos a lába, vagy pedig vagy úgy vannak vele, hogy hát, ha leviszi valami a lábát. Na hát, ha leviszi, majd most a héten.
1: De van benne alázat. 9 évet várni egy cipőre, az szerintem alázatos. Tehát ott nem azt arra csapni, az nagyon alázatos.
3: Megvettem volna magamnak, és a számlát odat letettem volna a HR-esre.
2: Sose hogy... fizetik ki.
3: Irányt kell változtatni, én mindig ebben hiszek. Hogyha valaki folyton nemet mond, akkor el kell fordulni egy kicsit arrébb.
1: Igen.
2: Hát ha...
1: 4 évet vártam fizetésemelésre, tavaly felmondtam, átjöttem egy multibútoraktárba, itt csak fél éve hitegetnek az előreléptetésre. Másfél évet vártam arra, hogy céges autóm legyen, a fékek ne legyenek cserélve, és a gumikat is kicseréljék. Heti 2000 kilométert mentem az autóval, másfél éves várakozás volt.
3: Az amúgy munkakörön belüli veszélyeztetés, csak mondom nektek. Az drága a munkáltatónak, neked meg a legdrágább, mert ugye meghalhatsz tőle. Szóval ezt azért érdemes mérlegelni amúgy, hogy belefér-e vagy nem fér bele, mert egy féktáv az mennyivel nő meg ilyenkor, amikor kopott gumival
2: vesz? Sokszorosára.
1: Hát sokszorosára, igen. Ha. Igen. 2,5 évet vártam, hogy kisvezető leesek, mire végre előréptetek rá, egy hétre csődöt jelentett a cég anyagi problémák miatt. 2,5 éven ment rá.
3: 2 évig nem kaptam munkaruhát, fogtam egy régi pólómat, úgy szétszincáltam, hogy úgy néztek, mint Tom Hanks a Lakatlan szigeten 2 év után. Másnap megkaptam az új munkaruhámat.
1: Mennyit vártál?
3: Előtte 2,5 évig. Ez 2,5 évig nem kapta, széttépte a pólót, bement, ugye, hogy úgy nézen ki, hogy mindenki számára ez feltűnő legyen. Látszódjon, hogy probléma van, és másnap megoldódott.
1: Tényleg miért vársz 2,5 évet egy munkaruhára? Tehát oda mész, bemész, odaadják, lemér, föl, leveszik a méretet, megkapod. Miért kell 2,5 évet várni egy munkaruhára?
2: Mert elfelejtettük, mert jaj, most pont nincs rá pénz, azért, mert leszarnak egyébként, ezért várták 2,5 évet.
3: Hát van valaki, aki nem priorizálja ezt, egyszerűen csak simán beakad a folyamatba. Hidd el, hogy néha olyan nyúlászni dolgokon mennek el.
2: Na, de egy olyan hely, ahol ez kötelező, hogy mindenki egyébként van 50 alkalmazott, és mindenki munkaruhában van, csak pont neked nem jut ki.
1: Hát kicsit ilyen balegság.
2: Ha már elkezdesz gondolkozni, hogy Sanyi most lépett be, neki is van. Itt a Zoli, 10 éve itt dolgozik, minden évbe kap. Én itt vagyok 2,5 éve, és nincs.
3: Hát igen, nem érdemelted meg.
2: Nem dolgoztál szépen.
3: Igen, hogy lehet, hogy mindig olyan jó, ilyen szűk nadrágot hordasz, hogy azt mondták, hogy jó lesz ez, jó lesz munkaruhának. Igen, ez itt, oké, itt, oké.
1: 20 éve hiteget a faterom, hogy elmenj nyugdíjba, és megkapom tőle a céget. Ez 20 éve zajlik.
2: Papa se tud elengedni.
1: Papa nem akarja ezt a történetet elengedni. Papa nagyon
3: már. Tudjátok, hány embernek a sztória? Pont múlt héten beszéltem telefonon egy kedves ismerősöm, aki most már 80 éves, és kérdeztem, mely is, akár fiúk átvették? Hát mondhatni átvették, de azért minden nap bemegyek.
2: Generációváltás
1: is elengedni.
3: Felrakott kamerákat, ahogy tudja otthonról figyelni őket, hogy mi történik, és csak ő írhat alá. Elmondom, ez nagyon szabadságnak hangzik, úgy érzem, hogy megkapták a bizalmat a srácok, gratulálok.
2: Jöjjön a legpitiánerebb.
1: Na, mire vár, mióta?
2: 9 éve várom, hogy kapjak egy kódot a kávé automatához, amivel ingyen van napi egy kávé.
1: Én őt szeretem, legyen ő a naphallgatója, ő nagyon cuki. 9 éve vár egy kódot?
2: 9 éve várja a kávé automata kódját, az napi egy ingyen kávéhoz.
1: Ő nagyon aranyos. Bárki idén karácsonykor megkapott.
2: Szerintem meg lesz.
1: Józsi, idén tuti, hogy meg lesz. Karácsonykor ott lesz a boríték. 9 éve várja, nem tud ingyen kávét inni. De lelkes, és ő kitart. Érted?
2: Mondjuk, ha nem kávézol, akkor megértem, de ez is egy olyan bosszantó szar, nem?
1: Ez nagyon piti.
2: Hogy semmiben észnek, hogy mindenkinek van kódja, csak neked.
3: Meg egy kávé.
1: Én szeretem. Kávé. Igen, én ezt szeretem. Ő 9 éve várja. Talán lesz egyszer egy kódja, hogy ilyet ingyen kávét. 3 évet vártam, hogy tavaly kiharcolhassak 50K fizu emelést. Idén is rápróbáltunk, azt mondta nekem a júniusban. Nem várok, 8,5 év után mondtam fel. Danci mondta, írta nekünk, ebből 3 évet várt arra, hogy fizetésemelést kapjon. Azért ez kemény, gyerekek.
3: Ez kemény.
4: Csomó ilyen arc van, akik így hozzátartoznak a mindennapjaidhoz, ha így végig gondolod. Reggelente vannak most már ilyen visszatérő arcok a 151-esen. Van egy hapsi, aki állandóan azt mondja, hogy ott dögöljél meg.
2: De várjál, neked mondja, nem. Vagy mindenkinek?
4: Mindenkinek. Úgy jön mögöttem, és hallom, ott dögöljél meg.
1: Ez a napi arc, akikkel találkozol?
4: Igen, a napi arcok, akikkel találkozol.
1: Na várjál, most elkezdtem gondolkodni. Látom a Ferit.
2: Így van, a Zsült.
1: Megismerem Zsült. Szerintem ez már nem rossz.
2: Szokott néha köszönni is.
1: De ez nem inkább azzal van, akitől megközlekedik? Nekem például volt egy ilyen arcom autóval, még Diózsról jártam dolgozni, minden reggel futott. Ugye róla meséltem. Intettünk egymásnak, én nem tudom, hogy ő éle, hal-e, hogy van, fut-e még. Minden reggel 5 óra 50-kor jöttem ki. Már vártam, és kicsit szomorú voltam, mikor nem jött. És így, na nekem ő egy olyan arc volt, aki hozzátartozik a reggelemhez. De ez inkább tömegközlekedés azért. Az állandó arcok, akik úgy hozzátartoznak az indulásodhoz, vagy a reggeledhez. Neked ki az arcot, tessék?
2: Az én reggelem például úgy megy, hogy van a pékség, és valahogy egy héten legalább 4-szer úgy hozza a sors, hogy a csávó, a hajnali nyitós, mert 6-tól nyitva vannak, tehát már ugye pékség, akkor megy a, hogy hívják, mindig kihúzza a kukát. Heti 4-szer találkozunk, pedig én kocsival vagy motorral jövök. Egyes.
1: Reggel oda intetek egyre, van egy intés, van egy összenézés.
2: Igen, jön a kukával, észik, kirakja, hello, megyek tovább, egyes verzió. Kettes, van egy fehér alfás csávó, aki szintén, értve, hogy csávó, ezt nem tudom, mert benézni, nem tudtam, sötét volt, aki mi szintén Velencéről indul, de már csak az autópályán találkozunk. Ott is van, ott van villantás, nem csak az alfa miatt, hanem hogy onnan megyünk. A következő a kajafutár, akivel minden reggel találkozom, vagy jön be, vagy jön ki hajnalban, minden reggel találkozunk. Van a szőnyegcserélős csávó,
1: ővel is. Ez egy szimulált valóság, akkor amiben ez ezeket ide rakják.
4: Ez NPC-k.
1: Ezek NPC-k. Ezek NPC-k, akiket beraknak a videójátékodba, hogy így érezd, hogy...
4: Jönnek, igen, törvények, mint a Truman Show-ban.
1: Nekem nincsenek ilyen arcaim, basszus.
4: De, és tudod, mi a fura? Hogyha eltűnnek, akkor már egy kicsit hiányzik. Tehát van például egy nőci, aki mindig rózsaszínben jár.
1: Minden reggel, minden amikor találkozom.
4: Akárhányszor eddig találkoztam vele.
1: Ne csináld.
4: Rózsaszínen haja. Igen, van egy rózsaszín kabátja. Rózsaszín a kabátja, rózsaszín a haja, rózsaszín pillangós lepkés csattok vannak a hajában. Jaj, akkor van az ott dögöljél meg a hapsi, meg van a...
1: Ott dögöljél meg, és minden reggel mondja, hogy ott dögöljél meg.
4: Jön mögöttem, és nem csak nekem, mindenkinek, hogy ott dögöljél meg.
1: De várjál te több időbe indulsz, ez a hajnali indulásod, vagy a fél tízes érkezésed?
4: Ugyanazzal a busszal jön.
1: Ez a hajnalos.
4: Ez a hajnalos.
1: És ő felszeres, hogy ott dögöljél meg. Mond egy ilyet, és leül.
4: Ott dögöljél meg, kicsit beszélget magával, aztán, de az ott dögöljél meg kifejezés, és az rendszeresen elhagyja a száját.
1: De nem lehet, hogy neked mondja, egyszer fordulj vissza, hogy én lehet...
5: Azt miért?
1: Azt miért dögöljek meg, és utána nem mondaná többet. Tehát, hogy rájön, hogy hallottad, és akkor már nem akarja mondani.
4: Nem, ő pörög a saját kis világában. Akkor van például egy kínai nőci, aki a rokonaival ilyenkor reggel videócsetel, rohadt hangosan.
1: Buszon. Buszon szintén? Minden reggel?
4: Igen. És
1: nem áll, hogy ilyen arcaitok vannak. Ezt irigylem komolyan. Én magányosan beülök a kocsiba, bekapcsolom az üdésfűtést, dobok egy puszit a tükörbe. Ez ma azt mondom, ez ma megint...
6: Szomorú élet a tiéd. Nézd meg a miénk.
1: Ez ma megint egy jó nap lesz, Bali. Igen, Bali. Ma is jól nézel ki, Bali. Köszönöm, Bali. Utána bekapcsolom a rádiót, hallgatom a híreket, és bejövök. Ehhez képest nekem unalmas az életem.
6: Színes életünk.
1: Neked mik az állandó arcaid?
6: Metró. a parfümös, én csak így hívom a hölgyet, minden évszaknak megfelelő, most éppen tavaszi virág illatba leledz a hölgy.
1: És ugyanabba a kocsiba, ugyanoda, ugyanabba, ott száll be.
6: Aztán van a papucsos, Crocs, vagy Crocs.
1: Crocs, igen.
6: Téli verzió van, tavaszi verzió, nyári verzió.
1: Csak papucsban.
6: Csak papucsban.
1: Imádom, ilyen arcokkal jöttök.
6: Aztán van a sortnadrágos pólós, akármilyen hideg van, katonai terepszínű sort, katonai terepszínű fölső hátizsákkal, és ő végig sortnadrágba, és áll rövidújú pólóba. Mínusz 11 fok, ugyanúgy. Nyáron tudom, mikor vannak szabadságon. Mert ugye nyáron van egy fluktuáció, van egy űr, amikor ők eltűnnek.
1: Nekem is van egy munkatársam, aki a minden reggel együtt megy a villamoson, de sosem köszön rám, csak ha már beértünk az irodába.
2: Az milyen? Addig nem ismer meg.
1: Addig nem ismer meg, igen. Minden reggel van egy macska, hogy kifordulok az utcából, ott ül, 10 éve köszönünk egymásnak. Ott ül a macska.
2: Macska felemeri a kezét és integet. Aha.
1: A komornyikot nem reggel, nem találkozol minden reggel, Balázs? De ez éppen igen, kikészíti a papucsokat meg a kávé. Kéregető nő az Andrási nagymező sarkán esernyővel, ha nem kap pénzt, akkor leanyáz mindenkit. Messze kerülöm, de basszus, pont arra van egy dohánybolt. Minden reggel van a buszomon egy helyemen ülsz néni. A helyemen ülsz néni, így hívja.
6: Jó, de jó. De jó. Bérhet helye van.
1: Középiskolás voltam, a kettes metró stadionok megállónál minden reggel jött egy fiatal srác, aki beüvöltötte a metrókocsiba egy rizsák, és tovább ment. Minden reggel jött. Minden reggel jött, beüvöltött, és tovább ment. Ennyi volt. Sziasztok, nekem sincs ilyen üdvisti. Na, látjátok?
6: Ja, jó.
1: Na, azért...
6: Akkor nekem még olyan is van, aki nem úgy
1: jó,
6: fazon.
1: Persze.
6: De nekem van tényleg, most van egy, akik jönnek velem szembe, mert ők máshova mennek dolgozni, de már összeköszönünk. Ilyen is van.
1: Mikből maradok itt ki? Szerbusz Anna, szerbusz Ancsa. Érted? Érted? Hát...
4: És valamikor tovább fejlődik ez a kapcsolat, mert hogy szóba elegyedtek egymást.
1: Na, akkor holnapra dögöljél meg, kérdezz meg csak jó. Annyit, hogy uram, ezt nekem mondta. Csak így indíts el valamiféle barátkozást. Jó, ez a, ez a missionöd. Dögöljél meg. Hát néha hátrányzél, és azt mondod, hogy mondta uram.
4: Csak... De az ilyenek engem nagyon gyorsan megszeretnek.
1: De nem látod, hogy te is csak bolond vagy, és a bolond a bolondot kiszúrja?
4: Pontosan
1: ezért. Tudod, hogy a bolond megérzi a bolondot?
4: Hát ezért.
1: Csak mondom. Hát ez nekem mondta uram, és azt nem mondom meg.
4: Látják, hogy csillog a szemem, és nyitott vagyok.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
11: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
12: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lukta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Könnyűzenei programok Kecskeméten, Kiskunfélegyházán halad át a Tour de Hongrie mezőnye. Folytatódik a hűvösebb idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Keresztény zenei fesztivált tartanak május 16-án szombaton Kecskemét főterén. A program a Felnézek keresztény evangelizációs alapítvány szervezésében valósul meg. A fesztivál célja, hogy modern formában közvetítse a keresztény értékeket a fiatalok és családok felé, írja a híres.hu. A szervezők több vidéki városba is elviszik programjaikat, amelyek középpontjában az evangélium üzenete áll. A kecskeméti eseményhez helyi gyülekezetek is csatlakoznak. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is, sikerült megfékezni. Néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Kiskunfélegyházán halad át ma a 47. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny mezőnye. A versenyzők várhatóan kora délután érkeznek Tisza Alpár felől, majd Fülöp-Jakab irányába folytatják útjukat. A kerékpárosok rendőri és motoros felvezetéssel zárt útvonalon haladnak, nem a megszokott közúti szabályok szerint közlekedve. A verseny idején több útszakaszon időszakos helyenként teljes forgalomkorlátozásra kell számítani, ami torlódásokat is okozhat. A rendőrség polgárőrökkel és önkéntesekkel együtt segíti a forgalom irányítását. Számol be róla az Info Kiskunfélegyháza.
3: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében.
1: Legtöbb 19-21 fokot mérhetünk Bács-Kiskunvár megyében a következő napokban, és a meteorológusok jelzése szerint ugyan több adagban is érkezhet csapadék már péntektől, ennek ellenére melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Este éjszaka pedig legkevesebb 5-10 fokig hűlhet le a levegő. Egy mediterrán ciklon érkezik majd szombaton, akkortól már bőségesebb csapadékra is számíthatunk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Évtizedekig hittem, hogy ez nem tűkön ülök, hanem tülkön ülök. Majd csináljuk is
5: jó,
4: meg.
5: Jó, csináljuk meg, ez jó. Ez nagyon sok ilyen van, amiről kiderül, és azt gondolod, hogy ne csináld, ez így kell mondani. Hát ez... Nekem legendás, én 46 évesen tudtam meg, hogy songuku pinca, sonka, gomba, kukorica. Mondom, ez valami songuku, tudod, valami japán, mondom, sonka, gomba, kukorica. Te tudtad?
6: És mindenki azt mondta, hogy persze. És
5: mindenki azt mondta, hogy igen, vagy 6 éves korom óta tudom.
4: Gyerekként a bensőségest kevet a belsőségessel. És ugye, hogy olyan belsőséges a hangulat, az azt jelenti, hogy mindenhol májak és szívek vannak.
5: Tényleg?
6: Hát az érdeklődési körödnek igen, megfelelően. Az a belsőség.
4: A belsőség, ami a tested belső részében van. A belsőség, ugye meg az a meghittségnek a szinonimája. Igen, és ezt rendszeresen máshogy használtam.
5: Én nekem most olyan például, én ezt sem tudtam, ez a faros lemez, hanem faros lemez.
6: Miért arra gondolod, hogy az faros?
5: Na, ez például nekem, ez faros.
4: Jó, ne picsálja annak a faros lemeznek.
5: Fogalmam sem, hogy miért faros lemez. Hát faros lemez. Az farost lemez, tehát rost.
6: Fa rostokból ragasztóanyag segítségével összepréselt lemez.
4: Jó, de művelt ez a Rákóczi Feri.
5: Figyelj.
6: Volt új kígyóson farost lemez.
5: Ez 48 évesen kell megtudnom ezt is.
6: Hogy nem faros.
5: Simán, mindig, hogy faros lemez. Hát nem faros lemez. Hát én sosem hallottam a téta végé, hogy faros lemez. Én azt nem tudtam.
6: Hol a fara a lemeznek?
5: Ezért kérdez, jó, persze gondoltam, csak egy faros lemez. Faros lemez. Hát sok dolgom nem volt azért faros lemez az elmúlt évtizedekben, csak amikor hallottam, akkor a tény nekem mindig nem volt.
4: Egy faros lemez.
5: Egy faros lemez tettem oda, de az nem teljesen nem volt. Nekem ez tök új.
4: És azt tudtam, hogy a szikszalag, az G-vel írek és szigetelő szalagot jelent, nem pedig szikszalag.
6: Igen, azt sokan úgy mondják, hogy
5: szikszalag. Abszolút, persze, szikszalag. K-val mondom.
4: Igen, de nem, mert az G-vel van.
5: Szikszalag. Nem, azt is K-val mondtam. Gyerekek, ez az én témám. Az azt hiszi Szent Ferencről, az azt hiszi Szent Ferencig.
4: Vagy a tejhatalom.
5: Tejhatalom.
4: Ugye, én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez tej, mint a tejcsi.
5: Tudod? És ezt úgy is mondtad, hogy ez tejhatalom.
4: Tejhatalom, és kinek van tejhatalom a cicákon kívül?
5: Igen. Igen, és hát ugye azt nem teljesen így mondják, de akkor gyújtsunk lámpát a fejben, hogy ez
4: teljhatalom.
6: Igen, de ki mondja így, hogy teljhatalom.
5: Tehát a teljesnek egy ilyen rövidített teljhatalom, ugye? Azt így mondják, de a teljhatalmat nagyon sokan megírták. Azt mondja, hogy Köcsey Ferenc gimibe jártam, ami különösen ciki, mivel a himnuszban lévő várálót most kőhalom, sort nagyon sokáig várárok most kőhalomnak értettem, és mondtam.
4: És azt, hogy a szamár az nem máhás, hanem málnás. Málnás szamár.
5: Málnás szamárnak gondoltál
4: sokan? Megjött a málnás szamár. Ez mi?
6: Igen. Ő hozta a málnát?
5: Igen.
6: Sok málnát.
5: Kampó helyett, nagyon sokan mondták a kampó helyett a kampót. Feleségem nagybátyja meg volt róla győződve, hogy a kampó a helyes. Kampó.
6: Kampó.
5: Kampó.
4: A kampó.
5: A kis kampó. Egy kis tibeti szerzet. Ez a kis rimpocsa, a kis kampó. Nézd meg, milyen kis aranyos, igen.
6: Akkor a klasszikus gyerekek a rükverc, lükverc.
5: Lükvert,
6: lükvert.
4: Nem is értesz, hogy miért nem el van a kocsiban?
6: Ugye? Hogy lükvert, mi az Isten az elmetű?
5: Lükvert, igen, tényleg. Lükvert, lükvert. Sokan mondták lükvert. Így, igen. Anyósom a mai napig az ónos esőt olmos esőnek mondja. Klasszik. Nem hiszi el, hogy rosszul mondja. A férjem medicilin labdának hívta a medicil labdát 45 éves koráig. Puszi Anita. Medicilin labda. Drága keresztényem énekelte gyerekként a Bújbúj Zöldák nevű gyerekdalban Csak bújjatok rajta helyett csabújjatok rajta.
6: Csabújjatok?
5: Felnőttként tudta meg, hogy a csabújjatoknak semmi értelme, és az csak bújjatok rajta. Én a távpénz 10 évig táppénznek mondtam. Amire az nem...
6: Táppénz.
5: Hát az táppénz.
6: Táp.
5: Az táppénz. Mert ő most, akkor most is rosszul jelzem.
6: Nem,
5: mert az...
6: akkor távpénznek mondtad, de az táppénz.
5: Én nem, ő azt írja, hogy én a távpénz mondtam 10 évig táppénznek. Tehát ő most a hülye.
4: Érted? Tápnak ilyen.
5: De hogy táp... De nem,
4: T-A-P.
6: Pénz. Igen, de akkor nem lehet T-A-V, hogy távolmaradási.
4: Távolmaradási pénz, tehát máshogy, de nem lehetett értelmes szót. Nem mondhatok.
5: Ja, várj, akkor a pénzt tették a tá mellé. Tehát, hogy tá pénz.
6: De nem, mert két tével írok. Két táp pénz.
4: Távolmaradási.
5: Táppénz ott van. A keresőképtelen biztos, hogy a személy jövedelme képes pótló jövedelme arányos pénzbeli ellátás. A Magyar Állam Kincstár által nyújtott társadalombiztosítási ellátás. Ez a táppénz, igen. Tehát erre, ha kiírtak, akkor táppénzre mentél, igen.
4: Igen, igen.
5: A fokhagymára a párom azt hitte, hogy az fokhagyma. Kodálykőröm helyett Kodálykőröm, föld alatti megállónál gyerekkoromban. Kodálykőröm. Na, azt tudtam.
4: Tetsz halott helyett teszt halott.
6: Az milyen? Kipróbálod, hogy milyen?
4: Teszt halott.
5: Igen, igen, az is nagyon jó. Sokáig azt hittem gyerekkorom, hogy úgy mondjuk, hogy kicsi a bocs, de erős.
6: Kicsi a bocs?
5: De és egy kicsi, az stimmel. Kicsi a bocs, de erős.
6: Bocs is kicsi, igen. De azért az egy erős állat.
5: Igen, hogy az rendben van, igen. Igen. Én a halászülit boldog születésnapot számában úgy értettem, hogy köszöntünk most téged, Homár. Köszöntünk most téged, Homár. De szeretem.
4: Jó, nekem van még egy posztraumás emlékezésem.
5: Nem posztrauma,
4: leszálltam a 7-es buszról 8 éves koromban Nyíregyházán, és ki volt rakva az újságos bódéba egy RTV részletes, vagy valami ilyen tévőség, és nagy betűkkel rajta volt, hogy Búék felülre, és egy család ült ott, és én azt hittem, hogy
5: Búék,
4: tehát lakatosék. Sebestyénék.
6: Ja, értem, hogy őket így hívják, hogy
5: tehát a bújékra.
4: Egy család ült, egy kanapén mosolyogtak, és felüljük volt, hogy bújék.
5: És azt gondoltad, hogy Kovácsék, Lajosék és bújék. És most a címlapon a bú család van.
4: Nem láttam még ezt, nem láttam, hogy soha rövid, és leírva, hogy 7 évesen.
5: Igen. Ez a bú család milyen érdekes. És kinek van ilyen vezetékneve, hogy bú?
4: Címlapon ez a néve, bújék.
5: Bújék. Vajon mit írnak a bújékról? Igen. Hogy élnek ők? Nézzük egy kicsit. Jó, tessék, TV Paprika, kinek gyerekkori traumája, hogy évekig nem tudtad és nem értetted, hogy mi az Istent jelent, ugye, a tévé, és hogy összekötötted mindennel, csak azzal nem, hogy tölteni való gyerekként nem tudtad.
4: Micsoda, az egy rövid, és nem tölteni tudtad, való.
5: Persze. A TV Paprika, hát jaj, de jó!
4: Tölteni való.
5: Tölteni való, persze.
6: Mi tévében látott, vagy mi?
4: Hát mit tudom, hogy hülyék az emberek, hát miért kérdőjeleznék meg a nevét, amire?
5: Paprikát egy tévében, és rájött a tévében.
6: Ez csak az
5: de ülök, de ezt nem tudtad.
4: Hát az, hogy nem alma paprika, hanem tévé.
5: Szerepel a tévében.
4: Hát nem a tévére gondoltam, azt, hogy van hülyeség, de tölteni való.
5: De örülök, ez tök jó. Az a tölteni való. Kombinált fogó, vagy kombinált fogó?
6: Na, azt mondja, mindenki kombináltnak mondja. Hát pedig az kombinált.
5: Kombinált.
6: Persze.
5: Akkor az jó, azt megijedtem, hogy azt én rosszul mondom, én is kombináltnak mondtam.
6: Kombinált.
5: De az nem kombinált akkor.
6: Nem, csak aha. Ugye mindenki úgy használja, egyszerűbb.
5: Kombinált. Hú, jó, oké, megijedtem. Évekig bosszankodtam az iskolában, hogy lehet ilyen barom címet adni egy könyvnek, hogy fehér fólia. Miért nem esik szó a regényben a fóliáról? Évekkel később megvilágosodtak, hogy ez fehér lófia. Fehér fólia, fehér fólia. Hátrébb az agarak helyett, hátrébb az agyarakkal.
4: Hát nem a hátrébb az agarakkal.
5: De az jó, de, az hátrébb az agarakkal.
6: Jó mondod, csak az sokan azt mondják, hogy hátrébb az agyarakkal.
5: Vidarébb az agarakat, attól megnyugszol.
6: Ráduszítják az agarat, nem?
5: Ja, értem, és akkor vidd hátra az agarat. Aha, az lehet egyébként. De az agyaraknak sokkal több értelme van.
4: Figyelj, ez nagyon kemény. Ez azt jelenti, hogy húzd meg magad, és a nemesi udvarházaknál állandó versengés tárgya volt, hogy kinek van szebb és ügyesebb agara. A szólás innen való. Már a jelentés kicsi átformálódott, és inkább használják az acsarkodó ember csitítására.
5: Igen, hogy hátrébb az agarakkal. Megint egy évvel öregebb lettél, bölcsebb kiskanál.
6: Mi van?
5: Hát ez nagyon király. Öregebb lett, és bölcsebb is talán. Ne, ez tényleg teljhatalom. Már megérte, fel kell. Írja valaki.
4: Óriási.
5: Hány embernek esik most le egyébként egy csomó minden?
4: És milyen cuki, aki azt írta, hogy azt írta, hogy ez úgy van az MSZ cím, hogy a liba baba és a 40 rabló.
5: A liba baba.
6: Hát mert hogy a
5: de cuki,
6: baba,
5: ez tök kedves.
4: A liba, igen. És a 40 rabló.
5: A liba baba és a 40 rabló.
4: Remélem, a liba babát nem raboltál a 40 rabló a végén.
5: Ez nagyon cuki. 34 évesen tudtam meg, hogy az nem erőszak a disznótól. Csigabiga gyereki, ég a házad idekint.
6: Ideki.
5: Ideki, igen, most tudtam meg, hogy a csigaháza sose éget le.
6: Há persze, ég a házad, tehát hogy nem, hogy lángol az építményed,
5: beszarás.
6: Hanem, hogy a fölötted lévő ég volt a házad.
5: Meg volt ez neked?
4: Ez a felismerés már meg volt 13 évező, de...
5: De ugye, hogy nagyot üt?
4: Igen, ez is nagyon üt.
5: Ég a házad ideki. És soha büdös életben nem égett a csigának a háza. Hanem az ég a háza. Beszarok. Beszarok.
4: Ez költészet.
5: Ez maga a művészet. A feleségem vitamin paprikát vitamin paprikának hívja. Feladtam, nem bírom neki elmagyarázni. Üt, Tibi.
4: Nem hazudik.
5: A teljhatalom megütött. Tönkrementek, rengetegen tönkrementek, kész, nem, ezt nem bírják feldolgozni.
6: Jó, és a Paliban vagyunk?
4: Az Pariban vagyunk.
6: Hát persze.
5: És mondták így, hogy Paliban vagyunk?
6: Paliban vagyunk.
5: Jó, én a faros lemez után megint kussolok.
4: Ezt akartam mondani.
5: A tévépaprika meg a faros lemez után, mi meghúzzuk magunkat. Tehát itt csőhülyék vagyunk.
6: Garambolozik, jaj, de sokat hallottam azt is.
5: Garambol, gével?
6: Igen, hogy nem karamboloz, a garambol.
5: Az de kemény.
4: És azt tudtátok, hogy a törpapa, az nem törpapa, hanem törpapa.
5: Mi van? Most azt érzem, hogy most fog lefőni a kávé. Mi van?
4: Tehát, hogy nem. Ez...
5: Micsoda?
4: Na, nem az egyszer? Van, hogy papa, hanem az van, hogy ő, ez a beosztása, ez a rangja.
5: Ő nem tör papa.
4: Nem tör papa.
5: Ő nem tör papa.
4: Hanem tör apa.
5: Ne csinálj!
6: Nem, ő a törpének a faterja.
5: Az tör papa.
4: Mondom.
5: Törpapa. Törpapa. Várj, mondjuk ki. Törpapa. És most a másik. Törpapa.
6: De nem mondod így, hogy törpapa.
5: Törpapa.
4: Törpapa.
5: Nem, az papa.
6: Törpapa.
4: Nem, kezdetek nem.
5: Ne szállj, de.
4: Törpapa.
5: Tedd be, ha mondnak a hangját, vagy te hallgassuk, az törpapa.
4: Törpapa.
5: Nem törpapa.
4: Nem.
5: Ne csináld. Hát komolyan mondom, hát kész vagyok.
4: Most mit érjük ez a sok
5: imbe? Azonnal kérdezünk, hogy a ChatGPT-ig vagy a Wikipedia-t valaki, ezt mondja, igen, hát ez durvább, mint a tejhatalom. Ezt nem tudtam. Azt hiszem.
4: Jó, nekem végem van, lesz kikapcsolom ezt.
5: Sose tudtam, hogy kinyújtotta fel a csigaházát, írják sokat. Ég a házad ide ki. Tehát, hogy ég a házad. A rohadt életbe. Azt a, mennyi gyereket traumatizálnak ezzel, hogy a nyambat csiga elevenen elég, érted?
4: Lefagyott a Viberem.
5: Vége van. Az a nyambat csiga nem fog elevenen elégni, hanem hogy íg a házad. Érted? Érted? Nem íg el a csiga.
4: Én is hogy megtámadták.
5: Hát csiga, míg a gyerek íg a házad ide ki.
6: Hívjunk tűzoltót, menjünk meg.
4: De másképpen mi, hogy tudnak kicsalogatni, ha nem azzal, hogy gyereki, mert baj van.
5: Hát gyereki, mert baj van. Tök egyértelmű. Meg fogsz halni, el fogsz égni, gyereki a házadból. Generációkat traumatizáltak ezzel a izével. Na, mi van a törpapával?
6: Az törpapa.
4: Törpapa. Én nem hazudok ezt ide.
6: De honnan tudod ezt? Volt írva, hogy törpapa?
4: Oda van írva, ez a pozíciója, és a rang.
5: De ugyanúgy írod, de várj, egybeírod, hogy törpapa, vagy törpapa, azt ugyanúgy egybeírod.
4: Mert úgy van, hogy törp illa, törp erős, érted?
5: Érdekes. Hát
6: de törpapa.
4: Apa.
6: És nem lehet, hogy két P, tehát törpapa.
4: Nem két P, egy P. Törp apa.
5: És akkor az törpilla, vagy törpilla?
6: Vagy törpilla.
4: Gyakori kérdések.hu. Ha ők sose hazudnak.
5: Az biztos. Ők egy nagyon hiteles forrás. Ez biztos. Törp apa.
6: Na, akkor mondom, hogy miért törp apa.
5: Törp, ugyanis, de melyiket mondod, törp apa.
6: Törp apa. Így van. Nem? Ugyanis törpilla ugye a szempillái után kapta a nevét. Óriási szempillái vannak, tehát a pilla megvan. Mi van előtte? Hogy tör. Tehát törpilla, tör papa. Köszönöm szépen.
5: Tehát az tör.
4: Ez volt az érvelésed.
6: Ennyi törpilla.
4: És nem az van, csak
6: ott van a törpolyáca is, aki nem törpolyáca.
4: Akkor mondom, akkor a magyar helyesére szabályt vegyük egy kicsit elő.
6: Nem törpolyáca, nem törpilla,
4: hanem olyáca. Amikor összevonódik két szó,
6: hát ez az, hogy nem, hanem
4: és duplázódik benne. Ha összevonódik két szó, és duplázódik benne a másra hangzó.
6: Most szúrod szívem magad, csak mondom.
4: Miért?
6: Azért, mert akkor törp papa. Hiszen összevonódott
4: a két
6: pé.
4: De minek?
6: Mert a törp...
5: Hasonulás van.
4: Igen, a feleslegestől megszabadulunk.
6: Oké, a törp pillában is ez történt.
4: Igen, és akkor magad ellen beszélsz, tesó.
6: És akkor a törp papában...
4: Szedjük össze magunkat, Feri. Gondolod végig, amit mondasz.
6: A törp papában is összevonódott, tehát nem törp apa.
5: És akkor a törp...
6: Érted?
5: Az erős.
4: Törp erős.
6: Oké, és
4: de
6: a törp
4: nem teszi bele két szemet, de minek mondod, miért azt mondod, törp pilla?
6: Nem mondod, ugyanezért
4: ezért
6: nem mondod.
4: Ezért van, de ez a nyelvtan miatt
6: hát
4: van.
6: Hát de ezért nem mondod a törp papába
4: de
6: se.
4: De nála meg az, hogy más hangzó, magánhangzó követi, ez a törp ne, apa, törp, törp erős.
6: Papa,
4: akkor miért törp, törp perős?
6: Pilla.
4: Törp perős?
6: De az a törp pilla.
4: Törp perős.
5: Hát de most mi sem lehet perős?
6: Pilla, én sem tudom még számtalan
5: szomorodni.
4: Hát öreg perős. Perőfalvára.
5: Az öreg perős, érted?
4: De most amúgy nem hallod, a saját érvelésednek mész ellene.
6: Nem megyek ellene. Mondom, de
5: jó, apa volt vagy papa, kicsit. Ezt mondja nekem, csak ezt a faros hát lemez is se papa. Faros lemez, hanem faros.
6: Nem lehet papa, nem lehet apa gyerekek.
5: Hát megdugta a törpillát, és lefiatod hát a száz törpillát.
6: Nem lehet a törpilla a lánya, hát egy nő nincs a közelbe.
5: Hát olyat is láttunk már. Hát most... ez egy csúnya családi fertőzés, mint Lucy a kedi femini.
6: Lucy egy őszöregember, hát mit apázod, az egy papa.
4: Figyelj ide. Nézzük meg a szabályokat a nyelvtanban.
5: Várjátok, én addig olvasok egy pár SMS-t, addig hívjátok le. Figyeljetek, nekem kardinális felismerés, tehát hogy bárkinek van igaza. Ez eleve fölmerült, hogy lehet, hogy nem törpapa, már nagyon megdöbbentő számomra. De kíváncsi vagyok, mert hogy pro és kontra nagyon sok érv van, hogy melyik lehet az igazi. Évtizedekig azt hallottam, hogy szeresd a testem, bébi, míg le nem maratom. Furcsa volt, de üvöltve énekeltem. Baby sister.
4: De mindent benne van, hogy érzem magam. Nem tudod, ez a végessége az életeken. Amikor lemaradtad a testedet.
5: Szeresd a testem, baby, még le nem maradom. Még le nem maradom. Bobita táncol, de ki az a szárnyati Géza? De jó.
6: Jó, de jó.
5: Szárnyati Géza malacra, de ki az a szárnyati Géza? Évtizedekig azt hittem, hogy szárnyati Géza. Nagyon jó. Nézorgázomban volt a zene, azt hittem úgy van, hogy ott repül Mártom Ludom. Mártom Márton Ludon. De hogy azt kérdezi, Márton Ludon. Aha. Rohadt mítosz rombolók, Sanyi küldte nekünk.
4: Álljunk meg egy pillanatra.
5: Várja, érvek, igen.
4: Tehát, ha beírod a Google Translate-be, hogy angolra, magyarra fordítsa le, mert ugye most angolul, mit mondtál, hogy papa Smurf.
5: Igen.
4: Igen, ugye angolul, akkor az azt jelenti, hogy papa, magyarra fordítva, apát jelent, daddy-t vagy apukát.
5: Aha. Vagyis?
4: Tehát ez azt jelenti, hogy törpapa.
5: Törpapa. Még csak meg se hallod a különbséget.
6: Nem, de nem jó, hát nem az apukájuk, érted?
4: De miért nem az apukájuk?
6: Mert nem ő csinálta.
4: Tudod, mi a baj? Az a baj veled, Feri, az a baj, mert szerencsétlenek ősz a haja, már rögtön azt mondod, hogy egy öreg ember, hogy egy papa.
5: Letebbent a törpinát, elmondom. Úgy megcsináltam, mint a húzat, és az meg lefiacált. És az egész vese egy vérfertőzéssel indult, elmondom neked.
4: Az új törpök szerint a törpillát nem is, tehát a törpilla, ő egy ilyen kísérletnek az eredménye, amit amúgy a hókuszpók csinált. A törpillát hókuszpóktól szerezték meg az új törpillát.
5: És aztán nagyon elkapták.
4: Igen, de egy varázslat
6: és aztán húsz pókot is.
5: Orosz kémtorta, nagyon nagy duma. Hát az nagyon nagy duma. Egész gyerekkorában ezt hallgatta, hogy orosz kémtorta. Mennyire be lehetett szar, amikor kértek egy orosz kémtortát.
4: De miért? Mert benne a medgyek, nem azok a kémek?
5: Orosz kémtorta, nagyon jó. Leverlek, mint vaka poharat. A ChatGPT óta tudom csak, hogy nincs olyan állat, hogy vaka.
4: És akkor miről szól a dal?
5: Leverlek, mint vaka. Poharat. Elvesztettem zsebkendőmet, szívott anyám érte, nagyon röhögtem, amikor a gyerekkorom ezt így énekeltem.
6: Hívott.
5: Presser számában nem a puha testű éjszaka, hanem a puha pesti éjszakát énekeltem.
6: Puha testű, testű
5: puha pesti éjszaka.
6: Éjszaka. Az puha testű.
4: Puha testű éjszaka?
6: Puha pesti, igen.
4: Éjszaka, igen.
6: Az nekem is puha testi.
4: Puha testű, testű éjszaka.
5: Nem, puha az testű. Puha testű az eredeti. Nem. De hogy ő puha pesti éjszakát énekelt. De az nem puha esti? Az puha,
4: puha
5: testű?
4: Esti éjszaka.
5: Nem, nem, az nem puha testű éjszaka.
4: A puha testű éjszaka nem lett?
6: Hát igen, hogy egy olyan tudom
5: ilyen... Miért az puha esti éjszaka?
6: Hát szerintem is puha testű.
5: Ne szívassál már, az
6: puha testű. Puha testű éjszaka, hogy tudod, úgy körbeölel, olyan nagyon otthonos. Puha testű éjszaka.
4: De hogy lett puha testű?
6: Nem tudom, de nekem is, az nekem is puha testű.
4: De mit ír azt?
5: Puha testű, jó, nyugodjunk jó, meg, puha testű. Hú, hallod, most már nem bírok ennyibe fogadni, már nem bírom. Az puha testű. És ő énekelte a puha pesti éjszakát énekelte. Tehát akkor ő énekelte rosszul puha esti éjszakaként. Hát gyerekek, szóval, hogy azért itt tényleg nagyon nagy felismerések vannak.
4: És valaki a pác sót, azt mindig egybeolvasta.
5: Igen, pácsó. Hát az a Ferinek is a beceneve.
6: Persze.
4: Pácsónak
6: hívják. Pácsó. Engem úgy kígyósan így hívtak, mert elmentünk kirándulni, vittük, hogy olvasgattam a konzervet, hogy mi az Isten az a nitites pácsó.
5: Nitites pácsó, azért lett pácsó.
6: Hát persze, egybe volt írva, érted? Pácsó, gondolom.
5: Érted?
6: Csoda hülyeség, ez ilyen nincs.
5: Azért csak a tévipaprika van, meg a faros lemez. Hát azért itt is vannak rejtett tartalékok. Meg a songuku pizza. Érted? Pácsó, persze. Nagyon durva. Ákostól a valami véget ér, a forró betonon vasalok. Egyébként az bonanza, várjál, az még nem is Ákos. Az bonanza. Valami véget ér, forró betonon vasalok. De jó. Távoli hang csak a gyász mekkora nóta, atya Isten. Ez nagyon megért.
4: Ez egy életérzés, nem? De most gondolj be. Forró betonon vasalok. Távoli hang, csak
5: figyelj, ha valami véget ér, az a Haubernak, meg az Ákosnak az egyik legjobb dala. Tehát az még a bonanzás utolsó időszak, az egyik legjobb daluk. Tehát az nagyon jó. De a forró betonon vasalok, az nagyon meleg.
4: Nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik. És nagyon környezetbarát.
5: Hát ő kicsit ott vasalgatott a forró betonon. Na.
4: Amúgy de most az a DJ Pácsónak foglak hívni.
5: DJ Pácsó. És a vonat sem vár, elindult már. De hogy ő a várra gondol.
4: Tényleg. A vonat nem vár.
5: A vonat nem vár.
6: Hát hiszen nincs rajta bástya,
5: hiszen ugye? Nem csinálják rajta lövészárkok bástyák. De ez a vonat
4: jó,
5: nem vár.
4: De ez jó. A vonat nem vár. Elindult már.
5: Itt van, a fagyi nem szőnyeg. Így van, a vonat nem vár. Oké, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Jó, nagyon sok jött, nagyon szerettük. Mindenki tegye helyre a saját maga megvilágítását.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kaja, pia, motor, rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
7: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
8: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
7: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
11: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
3: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
14: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6 978 ezer forinttól és 76 200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
16: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz.

0: ezért személyre szabott védelmet igényel. A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
1: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
0: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
3: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
4: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
5: Május 24.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Érkezik a Muzsikál az Erdő program, ismét teljes szélességében járható a Kőhíd utca. Felélénkülhet a szél. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak. Indul az idei Muzsikál az Erdő program Kecskeméten. Május 16-a és 17-én különleges kulturális és természeti programokkal várják az érdeklődőket. Az eseménysorozat szombaton a Hetényegyháza melletti Nyíri erdőben kezdődik. Szerveznek élménysétákat népzenei meglepetésekkel, tartanak kiállítást, bemutatkoznak fiatal tehetségek, és lesz erdei koncert is. Vasárnap Lakitelek Tős erdőnél várják az érdeklődőket gyermeki és családi programok, természetismereti túrákkal, zenei programokkal. Majd a nap ezúttal is erdei koncerttel zárul. A részletek elérhetők a muzsikálaserdő.hu-n. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Gulyás Zsolt, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője. Az 54 éves főkapitány több mint 30 éven át szolgálta a magyar rendvédelmet. A rendőrség tájékoztatása szerint szolgálati helyén munkavégzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de az orvosok már nem tudtak rajta segíteni. Gulyás Zsolt pályafutását 1991-ben kezdte a Magyar Honvédségnél, később a határőrségnél, majd 2008-tól a rendőrség állományában dolgozott különböző vezetői beosztásokban. 2022. decemberétől vezette a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrség közleményében kiemelte, nagy munkabírású, elhivatott vezetőt és kollégát veszítettek el személyében. Befejeződtek a karbantartási munkálatok a Kőhíd utca, Nyíl utca és Kiskert tér közötti szakaszán Kecskeméten. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Közleménye szerint faápolási, takarítási, burkolatfestési feladatokat végeztek, miközben a Bácsvíz Zrt. Munkatársai csatornafedlapokat javítottak és cseréltek ki. A szakemberek kedden délutánra végeztek a felújítással. Legtöbb 19-21 fokot mérhetünk Bács-Kiskun vármegyében a következő napokban, és a meteorológusok jelzése szerint ugyan több adagban is érkezhet csapadék már péntektől, ennek ellenére melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, este éjszaka pedig legkevesebb 5-10 fokig hűlhet le a levegő. Egy mediterrán ciklon érkezik majd szombaton, akkortól már bőségesebb csapadékra is számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Egyszerű kérdést szeretnék nektek föltenni, ne lesz a monitoromról. Légy szíves, képzeljétek el egy gyönyörű hajóutat.
2: Megvan.
1: Oké, megvagy. Tudod, sok emeletes, oké, ez is meg.
2: Royal Caribbean, nem mindegy, mivel megyünk.
1: Carnival Cruise Sunshine-on.
2: Nem, Rosdin, csak Royal Caribbean, nem
1: mindegy. Jó, oké, most véletlenül ide keveredtél.
2: Hát nem értem a plebs, hogy tud ezzel a hajóval utazni, nem mindegy.

0: Nem számít, menjünk ezzel.
1: Oké, okay, mész a Karib-tengeren, csodálatos tájak, tudod, hogy fantasztikus ellátás, minden van a hajón, amint csak akarod, és egyszer csak lemész az ebédlőbe, és azt látod, hogy verik egymást az emberek.
0: Imádom. Azonnal félmeztelenre vetközöm, és, jó, bevetem, és bevetem magam a tömegbe.
1: Tehát fogalmad nincs, hogy miért verekszenek.
2: De te már
0: vetközöm. Én levetközöm mesztelenre, abból nem, abból nem is sose volt. Igen, hagyj, bugyogod nekem mesztelennek kellene. Terekek, legyünk mesztelenek, ez innen indul. De várj, de mi az, hogy össze egy hajón?
1: Egy hajón, egy ilyen nagy szálloda hajó, tényleg csodálatos berendezéssel, aranyak.
0: De tehát azt gondolod, minden... hogy tudod, mindenki jól fölöltözve, szépen megy vacsorázni, parfümhegyek, szép ruhák, Diorba mindenki, nagyot vacsorázunk, foglalt asztal, öntjük a pezsgőt, a kaviárt, nagyon, nagyon elegánsak egy vagyunk, hajózunk a Karib-térségben, fú, de fancy. Mind tudnak összeverekedni.
1: Ugye várod a kapitányi vacsorát, ahol kiöltöz.
0: Igen, az egy van egy kiöltözős vacsi.
1: Már tudod, hogy a következő célállomása nem tudom milyen karibi sziget lesz, ahol majd a kókuszpálmák között a hófehér tengerparton sétálsz, és ebben a piacban leérsz az ebédlőbe, ahol emberek ütik, verik, rúgják egymást.
0: Azt a mindenit! Azt nem, ide nem biztos, hogy mesztelen vagyok. Ez egy kicsit komolyabb bugyó, mert azt gondolom, a papa, mama meg néhány verekednek. Itt elég komoly bugyó van.
1: Nem, olyannyira komoly, hogy a biztonsági őrök itt az egyik az elment. Tehát hogy azt mondta, hogy ez gyereke kezelhetetlen ez a történet. Jász le nyugodtan még egyszer, Zsül.
0: Egészen durva bugyó.
1: Ott jel, látod, ő itt fut.
2: Ilyen svéd porsodban lenne.
0: Igen, svédasztalos kaja. Én nem tudom, hogy itt két banda esett egymásnak, vagy mexikóiak, vagy feketek, itt mindenki van.
2: És fentről a tetejéről meg drukkolnak, és kameráznak.
0: És vannak a kamerázók, akik azért felveszik a bunyót, hogy bármi lett. De az apropót nem is tudják, hogy
1: de
0: mi volt?
1: De tudjuk.
0: Mi verekedtek össze?
1: Elfogytak a csirkeszárnyak.
0: Ne! De egyébként ezt Magyarországon sem nem képzelni.
1: Elfogyott a csirkeszárny.
0: Jó, de jó, hogy ez máshol is megtörténik azért.
1: És én pont arra gondoltam, hogy végre egy csillogó fény a vaksötét éjszakában, hogy nem csak mi vagyunk ilyenek, hogy amikor ehetné egyébként lazacot, ehetné, nem tudom, rántott húst, akármilyen, oké, okay, van egy nagy adag csirkeszárny, roppanósra sütve, pirosra, és az utolsó három maradott, amit te ki akarsz venni, ám jön valaki, aki elveszi előre.
0: Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy úgy indul, hogy beáll eléd egy csávó, te már figyeled, hogy nagyon kevés van, de még abba bizony, hogy pár marad, és a csávó fölpakol egy halmot a tányérjára, és végignézed azt, hogy elfogy, annyit vissza, mennyit sose tud megenni, és ott eldurrant. Tehát ott jön a Michael Douglas összeomlás, és ott eldurrant, és mondod, hogy nagyon nem. Adjál át egy pár, és a csávó mondja, hogy nem, de elfogyott, adjál pár, és ott elindul a bunyó. Tehát valószínűleg az a fogyás pillanatában indulhatott.
2: Én nem? A Hornetisnél szoktam ezt érezni.
0: Hogy nézed a lekváros túrós, ne jöjj hozzá.
2: És hallod, hogy már nyitja a száját, hogy abból a sajtosból szeretném visszadni.
0: A csirkemájashoz nem nyúlsz. Megöllek.
2: De hát ne vieskedj már egy luxus hajón. Hát oda olyan emberek mennek, akiknek hát valószínűleg megengedhetik maguknak azt, hogy tehát, hogy jó módon.
0: Hát meg azt gondolod, hogy el is fogy, akkor azért viszonylag gyorsan visszatöltik. Tehát, hogy erre azért megvan az infrastruktúra, nem? Hogy elfogyott, oké, várok két percet, visszatöltik. Tehát, hogy mennyire éhesnek vagy elvetemültnek kell lenni, hogy leteszed a tányérod, odaszólsz az asszonynak, hogy fogd meg a söröm, és elindulsz verekedni, hogy szerezél magadnak csirkeszárnyat. Mennyire alantas, miközben kifizettél 4000 dollárt, hogy hajózzál a Karib-térségben. Nem?
2: Egyébként annál bosszantóbb nincsen, amikor egy ilyen svédasztalos asztalnál ott áldogálsz a kis tányéroddal, te jönnél, és tényleg az utolsót veszi ki előled, és ott állsz kicsit csalódott.
0: Jó, ki hogy viselkedik svédasztalán, tessék? Kinek mi a túlélése, kinek mi a stratégiája, ki hogy megy? Éhes vagy, ott vagy, all-inclusive nyaraláson vagy, 6 óra, fogod a tányér és elindulsz. Ugye elindulsz vadászni, ez innen indul, vadászol.
2: Felméred, hogy mit lehet enni. Igen, az első.
0: Te az vagy, aki először körbe
2: mész. Én először körbe járok, megnézem, hogy mi a kínálat.
0: Amatőr vagy. Júj, de profi!
1: Nem, amatőr.
0: Tesz egy kört, hogy mit akar
1: nem
0: enni.
1: Jó. Hát nem jó, mert addig kiszedik. Hát érted? Mire kiszúrod, visszaérsz, nem lesz mit enned.
0: Te vagy az üres tányérral köröző. Csak kaját szemléző.
2: Körbejárok,
0: igen?
2: Kicsit mérgesen nézek a gyerekekre, akiket elküldenek azért, hogy szedje tele a tányérját, és tudom, hogy annyit tett ki, hogy nem fogja
0: soha csinálni. Rohadt idegesítő a svéd asztalnál, egy gyerek a kis spagettit szed előtte, felrugdosnám őket.
2: És barominek pazarlás is, mert tudod, hogy nem fog annyit megenni.
0: Picit a könyökén mindig lökni kell.
1: Hopp, nézd már, vízbe esett.
0: Ott elszaladt ez a tányérja.
1: Szedd csak föl, kisfiam, addig
2: észre. Ennek megvan a rendje. Én cirkálok, Miró addig asztalt foglal.
0: Júj, de profik vagytok, a cápázók, oda nézd, te felpásztázod a kaját.
2: Felpásztázom, igen, és tudom, váltjuk egymást.
0: Ő te foglalod, és ő pásztázik. Majd ilyesen mentek haza, ha folyamatosan pásztáztok, és asztalt kerestek, sokat nem esztek.
2: Pásztázok, Miró már ott ül az asztalnál, tartja a helyet. Én odaülök, leülök, leveszem a tányéromat, ő is elindul pásztázni, összeszedi az előételt, és utána váltunk, és néha találkozunk az asztalnál.
0: Én teljes magányosságba vonulok. Ott hagyom a családot, és elindulok. Én vadászom. Tehát, hogy vadászom, borzasztóan szemtelen vagyok, iszonyatosan tolakodom. Rettenetesen parasztba nyom. Én figyelj, ha éhes vagyok, én olyan könyörben telembe tolok át minden svédasztalnál, engem nem érek az idős néni. Én úgy lököm föl, hogy semmi.
2: Te veszed el az utolsó csirke szárnyat?
0: Ha nagyon ideges vagyok, kiveszem a tányérjából. Látom, hogy elvitte az utolsó szeret görög dinnyét, komolyan megcsinálom. Sokat jártunk régen Törökországban, ilyen iszonyatos all-inclusive szállodák. És azt látod, hogy egyébként ez Magyarországon is így van, bármilyen fogadás van, ott mindenkinek vérben forog a szeme. Tehát a svéd asztal, ez egy harc. Ott vagy harcolsz, vagy eltapostál. Szerintem ott két választásod van. Vagy megölnek, vagy ölsz. Én az vagyok, aki öl. Tehát ha nagyon éhes vagyok, mészárolok, megnézem, hogy hol a leghosszabb a sor, biztos, hogy bemegyek keresztbe, beállok a legelejére, átnyúlok keresztbe, figyelj.
2: Fú, de gyűlölnél.
0: Most ott áll köntösbe, papucsba, érted? 3-4 órát vár. Beállok mögé.
1: Na, hát nem.
0: Nem mész oda cápázni? Hát de hogy nem.
2: És te vagy az, aki amúgy a fél panziónál, vagy teljes panziónál már a kapunyításkor ott áll?
0: Nem. Az nem. Megvárj, mindig abban bízom, mondjuk 6-tól van vacsi, 7-8-kor leürül. Lemegyek, és látom, hogy never. Ez nem fog leürülni. Akkor viszont harcolunk. Na, gyertek. Egy lapos
2: barátaim.
0: Egy lapos tányér. Ez egy csata. Szerintem ott vagy harcolsz, vagy eltapod. Nem így
1: ott
0: van?
1: Nincs ott nincs idő. Ott azonnal beszedsz minden.
2: De nem szedek be, mert korlátozott a gyomrom kapacitása.
0: Akkor neked van egy ilyen előjátékod.
1: Az all inclusive, ott a gyomor végtelen.
0: Igen, tényleg. És miért van az, hogy mindenki sokkos állapotban van a svédasztal? Tehát ott egy ilyen pszichotikus állapotban vagy. Magyar szálloda, külföldi, ott egyszerűen betépsz.
2: Mert a bőség szarú.
0: Betépsz, sokkal éhesebb leszel, mint ami vagy valójában, és tudod, hogy ha az a roseibli elfogy, nem lesz több. Tehát,
2: nem így pontosan tudod, hogy 3 perc múlva újra töltik.
0: Ugye, a csirkemelyes risotto elfogy, kész. Az annak a néni kiveszi, nem lesz több. És akkor harcolsz.
2: De hogy egyébként tök durva.
0: Nem az, vagyok egyet, senki nem vagyok tekintete. Gyerek, idős, segít.
1: Beteg, rokkad,
0: mindegy.
2: Ha be van fizetve a félpanzió, vagy az all inclusive, azt le kell enni.
0: Nem is ez, hanem hogy legyünk túl gyorsan a vadászaton, tudod, és jön a jó része, hogy együnk. Harcoljuk meg, amit meg kell, és tánam, távozzunk a csatamezőről. A robokat hagyjuk hátra, és menjünk
1: ki. A maradékon meg persze.
2: De akkor te vagy az, aki egy tányérre teszi az előételt, a főételt, a desszertet.
0: A gyümölcsöt, a desszertet, leöntöm egy kis ivólével, ráöntöm a kólát. Rádobok a forró húst, rádobok egy kis somlóit, tehát én ezt menjünk, csapassuk.
2: Nem, többször megyek. Biztos.
1: Ezért tanulsz meg egy kézzel 3 tányért vinni, hogy gyönyörűen föl tud tenni. Ott nincs olyan, hogy majd visszajövök. Nem lesz, és nem fog ugyanúgy kinézni. Testemmel árnyékolok, oké? Okay? Testemmel árnyékolok, 3 tányér pincérfogásba összefog, és ahogy mész végig elejétől, attól végig mindent fölpakolsz. Ott utána, ott nincs
2: én
1: olyan, hogy
2: az
1: majd elvisznek valamit.
2: Emeled ki.
1: Nem vagyok
2: a csévingből az egész.
0: De tényleg, most elmész például a desszertes részhez, fagyis rész. Kiemeled az egészet. Azt látod, hogy a kisgyerek folyik a takony az órán. Na, próbálj megfogni az urva ízét, ilyen szedőt, a fagyi szedőt, azt se tudja, hogy kell olyan béna, és tudod, próbálj egy nyomó arcét kiszedni a vaníliafagyit, te meg álszod,
2: Michelet,
0: fogom a kanalamat, belerakom a na, Pistike, most majd kiszedem ezt a rohadt fagyit, eltakarod színen agyádba, mert érted? És ott áll, és negyed óráig szed egy darab gombócot, miközben a diszkréten elhízott apuka mögötte már fenni a fenét arra, hogy 13 gombócot akar kiszedni. Most beelőzöm őket, vagy megöregedek? Hát persze, hogy beelőzöm őket. És azonnal elkezdesz harcolni. Ugyanez van a levesnél. Megy a tökölés, szed, forró a tányért, kiszedi. Figyelj, őrület. Tehát az csak így lehet szerintem.
2: Az a baj, én ilyenkor ilyen anyaüzemmódba kapcsolok.
0: Az mit jelent?
2: Az, hogy a gyerekeknek... Igen. Leülök.
0: Tejed,
2: leülök a
0: tejed.
2: Svéd asztalra.
0: Elfújik a tejed, vagy mit
2: nem, hogy beindul egy ilyen gondoskodási ösztön, és elkezdek segíteni a gyerekeknek.
0: Tehát, ne, nem Jézusom, a svéd asztalnál?
2: Igen. Hát ott áll, eddig ér neki a személygér az asztal.
0: És akkor?
2: Nyúlkál bele, de nem tudja kiszedni.
0: Semmi, rácsapsz merőkanállal a kezére.
1: Kezére, húgy, old meg kicsim. Majd én kiszedtem utána, annyit bénázol, amennyit akarsz.
0: Minden koszos körölvel, taklyos kérdez. Na,
2: de előbb végzek, úgyhogy segítek neki kiszedni a spagettit, mert úgyis azt
0: segítesz kiszedni a spagettit. Én csak azt mondom, adod a segítek, elveszem a fogót, és látok, Megadom a saját.
2: És már viszed is.
0: És már viszed is. Hopp, kisfiam megint ilyes maradsz. Hát az élet kegyetlen. Az élet egy harc, jól megtanulod. Hát ilyes leszel ma is. Na jó. Ne segítesz a gyerekeknek.
2: Hát segítek neki, igen, mert hogy az egy dolog, hogy mellé szedi az egészet. Sokkal többet szed, mint amit meg tud enni, úgyhogy inkább szedek neki én, és utána elküldöm.
1: És ott állsz egész vacsora alatt, és jószolgálati nagykövetként, mint az Ábel érte Tamási Áron. Ő se Amerikában, ő csapolta a vizet, vagy mi volt már ízében a regényben. Ott állsz.
2: Igen. Igen, a desszertes pultnál, a fagyisnál.
0: A fagyis, hát ott milyen szerencsétlenkedés megy.
2: Hát azért én oda állok néha, és akkor segítek a gyerekeknek kikanalazni a fagylaltot.
0: Vagy, na, ez cuki.
2: Vagy benyúlkál,
0: nincs bennem részvét. Ilyenkor, ha éhes vagyok, nincs, semmilyen részvét nincs bennem.
2: És megkérdezem, hogy miért szeretnél.
0: Még meg is kérdezed, hogy mit szeret. Hát dobjál oda neki egy gombozót.
3: Cukorszórát,
0: ez van. Cukorszórát, ez van. Segítesz, ez cuki vagy, nem? Szerintem ott harcolni kell.
2: Annak a gladiátor vagy?
0: Meg nem bírom a nyomakodást, és gyorsan túl akarok lenni rajta. Tehát ez a verekedés rossz, tudod, és hogy valahogy menekülni
2: akarsz. De hát te
0: vagy
2: a verekedő.
0: Ezért verekedek én is, hogy legyek rajta túl, önvédelem csak. Mindenki, minél előbb ki akarsz onnan menni, mert ott mindenki lögdösödik, mindenki gyorsan legyek rajta túl.
2: Mindenki kultúráltan állna a sorba, és végig is állják a sort, és mindenkinek jut, te vagy az, aki előre megy. És mivel te előre mész, ezért a többiek vérszemet kapnak, és mennek utána.
0: Egy dolog nincs miattam sor. Tehát, hogy
2: ez az. Megpussál se.
0: Érted, aki sort csinál, az nem én vagyok. Én megfogom, kiszedem, ott se vagyok. Kész.
1: Pali már a személyzet előtt ott van a reggeli nyitásnál.
0: Hatkor verem az üveget. Nyissátok ki.
2: De szobába fel nem rendeled a kaját akkor?
0: Nem, mi szeretünk így lemenni, meg szerintem az tök jó. Meg a szobában tudod mindig egy ilyen kis részét kapod meg. Tehát néha mondjuk egy-egy reggelit nem rossz felkérni, de én szeretek így lemenni vadászni.
2: Szereted a hangulatát?
0: Van ennek, persze, nem? Hát azért, most elfogy a petrezselymes krupli, hát azért ez milyen izgalmas. Oda érted, ott az utolsó csepp ivóli. Hát azért csak megharcolunk az utolsó barackos ivóliért.
1: Jó, megjött a legprofibb. Én oda viszem a széket a svéd asztalhoz.
0: Az jó. De hogy tényleg mi megy ott, egyébként tényleg mi megy. De török szállodákba és magyar szállodákba is. Tehát, hogy ott mindenki nagyon éhes, mindenki nagyon ellenséges.
2: A rosszul lét.
0: Tessék?
4: Oroszok.
0: Is. Oroszok nagyon durván tolják.
2: Azok mekkora tahók.
4: Törökországba, az borzasztó. Nagyon durva. Egyiptomba, brutál.
0: Elképesztően
4: tolják. Nálunk le van osztva. Tehát mi professzionálisan csináljuk. Na. Karina megy a gyümölcslevekért. Én a mini pékáruért, Péter a kávékért. És utána mindenki megy külön portjára, de ezzel befoglaljuk az asztalt.
0: Megőrülsz, figyelj, leosztják, hogy mivel foglalják az asztalt.
4: És elindul a portja. Terület.
0: Én csak kulcsot meg szobakártyát dobok le általában.
2: Ez gyűlölöm.
0: Miért?
2: Na, ez olyan, mint amikor amikor elmész a izébe a medence szélére, tudod, és ledobálod reggel a török közödet.
0: Ketten vagyunk, hatot rakok. Bolondozol? Szerinted nem akarom reggel eldönteni, hogy a hatból melyik ágyon feküdjek.
2: Kint a teraszon kilépsz, azt gondolod, hogy van hely, odalépsz, és ott van egy mobiltelefon az asztalon.
0: Szállodában nincs nálam semmi. Csebi, megyem le a műkezemet.
2: Ültesd le valamelyik gyereket.
0: Vegyem ki, hát
1: és mi, hogy addig üljön ott a gyerek? Hát ő is éhes.
2: Ezért kell minimum ketten menni nyaralni. Hát az egyik foglalja az asztalt.
0: De nem foglalsz asztalt, lerakod a szobakártyát, vagy a telefonodat, vagy arrébb rakod kicsit a zsebkendőt, vagy nem tudom.
2: Na hát én viszont ebben vagyok kérlelhetetlen.
0: Leülsz oda, ahol le van foglalva? Hát na van. Szerintem az sokkal prostóbb, mint izé verekedni a krémesért.
2: A teraszon ülni, nem bent a izében a
0: étteremben. De bent a szobakártya, a telefonod azt jelzi, hogy vége a haver. Az kemény. És én vagyok a paraszt, érted, a vanília gömbbel, meg a fasírozottal. Miközben te arrébb rakod a cuccomat az asztalnál. Hát nem tudsz mit lerakni egy szállodában, nincs nálad nagyon semmi. Mert mobiltelefon, ha olyan a hely, akkor azt lerakom, de ha nem, akkor necces, de a szobakártyádat tudod lerakni. Nagyon nincs más nálad, nem? Egy szállodában.
4: Ennyi egy narancslé.
1: Ott van a profik, látom.
0: Komplett menüvel foglalják az asztalt. Pékárúval, narancslével, meg izével.
1: És olyan nincs, hogy egyik őtök addig ott marad, míg a másik kettő vissza nem tér?
4: Nem, portja. Kész.
2: És milyen érdekes, hogy hajlamos vagy, amikor ilyen befizetett kajád van, hogy túlzabálásra. Tehát addig eszel, amíg rosszul nem leszel. Tehát, igen. Nem az van, hogy van egy ilyen mértékletesség, tartod a diétádat, vagy minden, de ha be van fizetve, akkor
0: Én például pont az ellenkezők mérni meg. Azt veszem észre, hogy a svéd asztalnál hamarabb jól lakom, mert annyi kaja van, és annyira eltelsz attól, hogy amennyit látsz, hogy szerintem vizuálisan már a felével jól laksz. Én például nem tudok sokat enni. Tehát, hogy borzasztóan, prostón tolom, de nem ilyen megrakott tányéra, nem bírok sokat. És rájöttem, hogy nem kifizetődő. Tehát, hogy én például svéd asztalos, ilyen, nem tudom, török szállodában voltunk, nem tudsz annyit tenni, mert végigszeded, megnézed, és a felével eltelsz. Nem eszem sokat, fura.
2: Akkor neked már az all you can eat sem olyan.
0: Az all you can eat, hát én azokban nem nagyon járom. Amerikában van sok all you can eat. Ott van ez a rendszer kialakulva, de az nem is. Ez az $5 befizet, mint a kaszinóba, és akkor annyit eszel, ez Magyarországon annyira. Nincsen.
2: Van Magyarországon, ugye nagyon, van egy nagyon híres lánc, ilyen 3 vagy 4 étterme van itt Magyarországon, és van egy ugyan ilyen grillpult, ahol a nyers húsokat teszik ki, és te neked ki kell szedned a nyers húst, és el kell vinned a grillpulthoz, hogy megsütni.
0: És utána szóltak csak, hogy megkérdezni. Jaj, ne! Jaj, ne!
2: Jaj, ne! Visszatolja a csirkemet.
0: Ne, Juli!
2: És szóltunk neki, hogy
0: ne!
2: Ezt
0: kicsit most egy kicsit kivel jártuk ebédre, és én vagyok a tűrhő. És rám mondjátok, hogy nyersen eszitek a csirkehúst a társaságban.
2: Akivel voltunk, és szóltunk neki, hogy hát ezt még meg kell sütni, el kell vinni a grillpulthoz. Ő összeszedegette a nyersúsokat. Furcsa volt neki, kicsit az állag.
1: De biztos ez valami új divat.
0: Még ez a sztori, ez viszi a végét, nem? Leűsz Józsi a kacsátot, a nyersen ezi a csirkehúst. Hát azért.
1: Ilyen jó, kellemetlen szólni a haveroknak.
0: Először vittétek étterembe, nem tudta.
2: Zavarba jött.
0: Kicsit megilletődött a tömegtől.
2: A sok kaja.
0: Igen.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
6: Skoda.
7: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
12: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lucta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
14: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
13: Irány az Osan, spórolj okosan!
15: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
16: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
17: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga?
18: Intézzen mindent egy helyen.
17: Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban.
18: Nálunk az ügyfél az első.
17: Részletek diósgumi.hu.
19: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
6: Festool Road Show Kecskeméten május 20-án a Molnár Fatelet parkolójában a Klebersberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolásig. Tesztelje a Festool újdonságai is, akár egy értékes Festool szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. Kisgéponline.hu.
20: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
21: Költöznél, de nincs elég hely az autódban? Szállítanál, de kicsi a rakodó tered? Bérelj utánfutót! Egyedi utánfutók gyártása, bérlése, forgalmazása. Kecskeméten, a Tassi Autós Center helyén. Keresd bennünket a Facebookon, vagy látogass el weboldalunkra. www.utánfutó-szerszámbérlés.hu.
22: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
23: Raster Stúdió. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
24: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
1: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: Az ápolókat ünnepelték Kecskeméten, önkénteseket keresnek a műanyagok használatának csökkentéséhez. Felélénkülhet a szél, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. 25. alkalommal rendezték meg a regionális ápolási konferenciát az Ápolók Nemzetközi Napján a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban. Az eseményen az ápolók, szakdolgozók és egészségügyi asszisztensek munkáját ismerték el, valamint több kitüntetést is átadtak, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Óvári Csaba, a kórház főigazgatója kiemelte, az intézmény országos szinten a második legjobb megyei kórház lett a minőség irányítási rangsorban, amely az ápolók munkájának is nagy szerepe van. A konferencián szó esett az egészségügy fejlesztéséről, a szakdolgozók megbecsülésének erősítéséről és a munkakörülmények javításáról is. Az ünnepség végén ápolókat, szülésznőket és asszisztenseket díjaztak a gyógyításban végzett áldozatos munkájukért. Egy apró gesztussal is sokat tehetünk a környezetért, erre hívja fel a figyelmet a kecskeméti városi piacon működő Szatyor.hu kezdeményezés. A Cédrusnet most önkénteseket keres, hogy még több újra használható szatyor készülhessen a piaci vásárlók számára. A kezdeményezés célja, hogy saját készítésű mosható szatyrokkal csökkentsék az egyszerhasználatos műanyagzacskók mennyiségét. Azokat várják, akik szeretnek varni, kézműveskedni, vagy egyszerűen fontos számukra a környezetvédelem. A szervezők szerint már egyetlen elkészített szatyor is nagy segítséget jelenthet. Ivóvízhálózat fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatokat végez májusban a Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Kelebián és Szankon. A cég tájékoztatása szerint Kelebián május 20 és 27-e között, Szankon pedig május 27-e és június 2-a között zajlanak majd a munkálatok. A munkálatok idején átmenetileg romolhat a víz minősége, azonban a szolgáltató hangsúlyozza, hogy az ivóvíz továbbra is fogyasztható marad. A lakosok arra kérik, előre tájékozódjanak az esetleges szolgáltatási szünetekről.
27: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében.
26: Legtöbb 19-21 fokot mérhetünk Bács-Kiskunvár megyében a következő napokban, és a meteorológusok jelzése szerint ugyan több adagban is érkezhet csapadék már péntektől, ennek ellenére melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Este éjszaka pedig legkevesebb 5-10 fokig hűlhet le a levegő. Egy mediterrán ciklon érkezik majd szombaton, akkortól már bőségesebb csapadékra is számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: Hölgyeim és
2: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
3: Anna, Júli, Zsülike,
4: Viki, Daci,
2: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
5: Reggeli műsor!
2: Balázsék!
7: Jó reggelt!
8: Szevasztok!
7: Hello! Hello, drága szombat! Amiden itt mennyien vagyunk, te jó Isten!
8: Mikor voltunk itt, gyerekek? Ki emlékszik rá? Mert én azt mondom, hogy négy éve voltunk
7: itt utoljára, tényleg? Négy éve. Akkor azért vagytok ennyien, reménykedtek valamiben. Juliska, hello, jó reggelt!
8: Juliska!
7: Új csajunk van, Eszter pihen, Nyuli melegváltásban.
9: Igen, holnap Eszter jön, és aztán utána én Debrecenben.
8: És hát külön köszönjük a domina csizmát, Juli.
7: Oda nézzél! Oda nézzél!
8: Nagyon készültél erre az alkalomra.
9: Na, kikeresztem meg rendesen.
8: Milyen volt az utazás egyedül?
9: Figyelj, teljesen jó. 2,5 óra alatt leértem. Úgyhogy minden oké volt.
8: Nem le.
7: Két és fél óra?
8: Meghalszott.
9: Igen, ide értem. Tehát két és fél óra alatt ide értem.
7: 8 órát ültünk nyerekbe, úgyhogy ahhoz képest a két és fél óra az semmi. Hát figyelj, mi megjártuk Tolnát, Baranyát megint. Ferko összerakott egy laza. Mennyi? 320 kilométert? Mennyit raktál össze?
8: Nem szórakozni jöttünk.
7: Hát nem, hát persze, ez nem szórakozás.
8: De itt vagyunk. Megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire találsz valami jót.
7: Igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden például alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva. De komoly a brigád, úgyhogy itt tempót kell menni. Egy órával a kitelepülés kezdete előtt estünk be a szállodába, de egy gyors zuhany és...
9: Panaszkodott is, hogy fegyelmezetlenek vagytok.
8: Igen, egy kicsit. Hát van ilyen, tudod, ebédszünet, érted? Itt egy programterv van, mondom, hogy 25 perc. Még látom, ez fekszik a motoron, a másik kakilni kell. Hát mondom, felnőtt férfi, hogy intézd már otthon reggel, érted? Ne hurcápoljuk itt Ausztria szerte a izéket, az óriási adagokat, és akkor beszaladtunk, nem fogjátok kitalálni, természetesen magyar pincér volt ott is, mint mindenütt, minden egyes helyen, mondta, hogy nagyon finom ételeink vannak, mondom, 5 rántott húst kussolsz, hozod, az már vége is. Gyerünk!
7: Mire megfújjam a levest, állnak fel, hogy megyünk tovább. Tudod, én ott szöszmötölök, próbálom felvenni a tempót, de nincs, figyelj, és egyébként azért fárasztó, szóval az, hogy persze ülsz egy helybe, de maga a koncentrálás, az, hogy kanyar, kuplunk, kanyar, kettes váltasz, én azért 4-5 óra után már lefőtt a kávé. Szóval,
8: de
7: hogy...
8: ügyes vagy, meg kell megint. Igen.
9: De azt hiszem egyébként, hogy a kapcsék hátul, mint a grid girl-ök, tudod, így állandóan jönnek.
7: Ja, persze, vonulnak.
9: Hát vonulnak teljesen.
7: Persze.
8: A csajok. Viszont a tegnap esténk egy gyerekek, hagyj meséljem el, hogy ezzel is hát azt a férfit, aki évek óta itt van velünk, viszi a hátán ezt az egész műsort. Még tovább emeljen, elmentünk ugye Erhard úrhoz megenni a szokásos éves spárga.
7: Bacsisszunk, igen.
8: Spárga adokunkat plusz italok, csak ásványvíz. Visszaérünk a hotelba, ott még megbeszéljük, hogy akkor reggel mikor van reggeli, hogy indulunk, mi történik. És megyünk föl, amikor látom, hogy Balázs oda megy a izéhez, a recepciós fiatal emberhez, hogy hát neki fogalma nincs, hogy hol a kártyája. Úgyhogy adjon már egy belépő kártyát a izébe, a szobába. Mi előre mentünk, mondok, ezt nem várjuk meg, míg lecseszik, hogy már megint elhagyta a kártyát,
7: megint,
8: meg akármicsodát. Fölmentünk, és ott mentünk el a szobája előtt, ami természetesen az elmúlt 6 órában sarkig nyitva, érted?
7: Persze, hát ahogy kell, a szállodában. Kitárva, persze. Csak rend a lelke mindennek.
8: És hát Laci, a mi szerkesztőnk, zseniális agyával azonnal mondta Szilárdnak meg nekem, hogy üljünk be a szobába, és csukjuk be az ajtót. Úgyhogy beültünk, érted, ki a kis kanapéra, ki a nagy ágyra, én a kis székre, becsuktuk az ajtót, halljuk, hogy motoszkálás zajlik a kintről, na mondom, megérkezett a Balázs, és ott hullafáradtan, ez már olyan 11:30 körül volt, kattan az ár, nyit az elektromozár, kinyitja az ajtót, fia, olyat ugrott a csávó, hogy nem láttál ilyet.
7: Elváltunk, ugye a recepciónök előre mentek, én saját gondolataimban voltam, beültek, és nem mozdultak meg, és mint a szellemek így ültek a szobámban mozdulatlanul. Én még egy félig csukott szem, hogy alva magamon beszél, hogy megyek be, és három ember ül az ágyamon, meg a széke. Én annyira megijedtem. És tudod, egyszer lepök, rossz szobában vagy, ezeket nem ismerem, úristen, elnéztem a szobaszámot. Mire lepörgeted, hogy nem ismered őket, ezek a feriék, és miért mozdulatlanok, meghaltak útközben, szellemek? Figyelj, annyira megijedtem. Mondom, ti mi az Isten csináltok, takarodjatok. És mondják, hogy nyitva volt a szobaajtó. És rájöttem, miért hagytam nyitva a szobaajtót. Leteszteltem ma reggel. Azért hagytam nyitva, mert egy ilyen önműködő, záródó szobaajtó van, amit a felén így elengedsz, és elsétálsz, hogy majd bezárodik. De megakadt a padlószőnyekbe alul, és valószínűleg nem zárt be teljesen, ezért 6 órán keresztül furra nyitva a szobám, benne az irataim, a pénzem, a nadrágom, minden. Úgyhogy ott a takarítónők ott nagy bujálkodást rendezhettek.
9: Figyelj, gyere,
7: nyitva van a varázsszobája, most aztán!
9: Egy sípasztartót fogok neked adni ajándékba. Egyébként azt kell neked, rácsatoljuk, és akkor nem hagyod el.
7: Figyelj, mint a kísértetek. És beültek a szobába, én annyira nagyon megijedtem, mint még soha. Üvöltöttem, hogy felugrottam hirtelen, mondott, rohadék, hogy mit csináltak itt a szobámban.
9: A folytatásra vagyok kíváncsi.
7: A folytatás elvonultak. Csendes. Semmiféle
9: se dolog. Nem, már a nem,
8: abban nem. A szobában, Júli, neked se lett volna kedved semmihez. Csendolod? Ahogy azt nézett, gyerekek. Ahogy azt...
9: Erre ne vegyél mérget.
7: Fél óra alatt olyan kuplerájt pakoltam, hogy az elképesztő. Ott kapunk valami kis levelet, de cuki vagy, aranyos vagy, valami kis levelet szeretnél nekünk odaadni, vagy csak tartod, vagy csak az apukát kér valamit, nem tudom. Valami van, add azt a levelet, kislányokat nem várakoztatunk meg, de cuki vagy.
9: Rajzoltál
7: a Feri bácsinak, ugye?
8: Áj, nagyon kedves vagy, azt mondja, Balázs bácsinak szeretettel.
9: Igen.
8: Tessék, hát, a ilyet.
7: Köszön nekem, sinne. Mit rajzoltál nekem? De arra is bácsizol, ennyi, ez, ilyen régen voltunk itt, hogy mióta nem voltunk itt, szóval helyen bácsi lettem.
9: És magadtól rajzoltad, vagy anya kérte?
7: Anya kérte, hogy rajzolj ne, valamit.
8: Magától.
7: Figyelj, és ez micsoda? Ki ő? Én vagyok rajta?
8: Ki van rajta?
7: És? És még ki van rajta? Magyar a gyerek? Nem? Mindegy.
9: De csak egy kicsit megilletődött.
8: Szegény, hát egy mikrofon.
7: Persze, jó, a kicsi még nem kell.
8: Szóval
7: jó.
8: Ki van rajta? Balázs meg?
0: Balázs és a Róza.
7: Aranyos vagy, köszönöm szépen.
8: Nagyon köszönjük. Nagyon akkor vagy. Volt még egy transzparens, azt itt láttam valahol.
7: Oda néz, ott.
9: A virslisek.
7: Gyere közelebb.
8: Az van ráírva, hogy gyere rám virsli.
7: A virslevésünk nagyot megy. Szóval annyira egyszerű játék, de tényleg iszonyatosan búcsús játék, de hogy közben imádják a hallgatók. Hát tegnap a Master Goodos csávó óriásit ment.
9: Hát ja, aki állandóan bemondja
7: a csinálatosat. Hát semmit nem, csak annyit tudok mondani, hogy Master Good, ő beépített ember volt, de nagyon nagy forma volt, igen.
8: Tényleg Master Goodosok fölvettétek a csávót? Tehát kapott egy állandó állást?
7: Lackót vigyétek a turné mindenhol magatokkal, mert nagyon nagy forma volt. Mr. Rinna könyvet is hoztatok? Te jó Isten ez! Ekkorát megy ez a sztori, itt áll valaki.
9: Ide is eljutott.
7: Mr. Rinna könyvet tett szegény, te ezért pénzt adtál.
9: Ajándékba kaptad, ha vagy fizettél érte.
7: Igen.
8: Gyere már ide, haver.
7: Nem hallottad azt a szenvedést, amit csináltunk ezzel adásban? Te még ezt meg is vetted? Szia!
0: Az apukám azt akarta, hogy ezt írassátok alá.
7: Ó, de édes, de ő nem tudta eljönni. Rinával, igen. És elküldött téged?
0: Igen.
7: És hol van?
9: Otthon.
0: Most éppen dolgozik éppen.
7: Nem de ez
9: téged küldött ki. Mennyire jó.
7: És ki küldött ki?
8: Korrekt az öreg. Mi?
7: Igen. De igen.
8: Megyél fiam, írasd alá. De aláírjuk. És ha már Mr. Rina, itt volt nálam az a hölgy, aki igen. Elküldte, azt képzétek el, a szombathelyi könyvesboltban, az eladási lista első helyén áll.
9: Nagyon szívesen.
8: A Mr. Rinna könyv, úgyhogy
7: itt Szombathelyen.
8: Hát azt ő innen küldte Szombathelyről a képet, úgyhogy ő volt az, aki ezt beküldte nekem, azt mutattam nektek, hogy első hely, és akkor most ide jött, és a szombathelyi piacról hozott nekünk egy csomó mindent.
7: Jó nagy a baj, de akkor azért, ha ez a könyv itt föl tudta küzdeni magát.
8: Normális dolgokat
9: is. De ez csak
8: is
9: nekünk köszönhető.
7: Persze,
9: hát ne viccelj, mát,
7: a könyv önmagában tök unalom. Tehát amit próbáltunk mellett csinálni, de mi is már untuk a végén, azért hagytuk abban, mert már nem olvastunk mellett többet, mert mi is megőrültünk. Az unalomtól. Jó, Faternak aláírjuk, jó? Meg van ígérve akkor egy aláírás. Milyen vizetet mondja? Ugyanúgy, mint Rinna, ő is börtönben van, nem? Milyen erőszet van?
9: Azért nincs itt.
7: Azért nincs itt a szombathelyi fegyházban.
8: Mr. Rinna példaképe.
7: 23 éve van, Mr. Rinnát olvassa bent a börtönben. Jó, aláírjuk a pavának, és akkor meg vagyunk. Na, szóval hogy a játék, amivel kezdünk majd fél után, várjál, azt mondja, hogy...
9: Festős.
7: Aha, igen. Na, a festős játékkal indulunk, ugye ez a kis trilakos játékunk. És itt a nyereményünk itt 100.000 forint cash, ezt lehet megnyerni. Ugye itt tisztára kell mosni a vásznat, tulajdonképpen ez a játék lényege. és aztán jön majd a grilles játék, és akkor a Master Good játék, meg minden más, így a legvége fele.
8: Lesz itt minden.
7: Viszont lesz itt minden, gyerekek.
8: A beköszönésünknél volt egy jellegzetes és azt hiszem felejthetetlen hang.
7: Így van, szólaltassuk meg a
8: hölgyet. Szerintem igen, kész csókolom.
7: Első sorba tetszik lenni, mint Michael Jackson koncerte. Milyen a buli?
0: Nagyon jó.
7: Igen?
0: Igen.
7: Hozzánk tetszik jönni, vagy utánunk van valami rendezvény még? Vagy
0: hogy mi a csak ide.
7: De aranyosak tetszik le. Egy keresztnevet kaphatunk?
0: Zsuzsanna.
7: Zsuzsa. És milyen itt az első sorba?
0: Nagyon jól. Hát én nekem jó, mert alacsony vagyok.
9: Igen. Mikor érkezett? Mióta áll itt? Hány órát kellett ezért várni?
0: Tessék?
9: Mikor érkezett? Hány
0: négy óra előtt.
7: Négy óra előtt. Oh.
8: Jó, ügyes volt a regán Lili, jó zenéket játszott.
0: Nagyon. Nagyon
8: igen.
0: Jó volt.
8: De ilyet meg a kék hajától?
0: Nem. Hát manapság ez már többnek is van ilyen.
7: Egyébként igen, ez már egy megszokott. Tetszik minket hallgatni minden reggel, vagy online, vagy
0: minden
7: hogy?
0: Minden nap, és igen? Már több éve.
7: A
0: és egyszer itt. Nem tudtam önöket fölhívni.
7: Na, mire baj
9: csak
7: volt?
9: Egyszer
0: nem kapcsolt.
7: Gázrobbanás, hogy mi történt?
8: Mi volt a baj? Vérnyomás csökkentő kellett? Vagy?
7: Mi történt?
0: Nem szedek semmi gyót.
8: Az tényleg? Látszik is, nagyon-nagyon tip-top a hölgy.
7: Igen, gratulálunk. És miért tetszett minket hívni pár évvel ezelőtt?
0: Hát mikor ilyen játékok voltak, ja? Vagy valamire lehetett jelentkezni.
7: Oh.
9: De most van a vírslevő bajnokság.
0: Nem? Azt nem vállalom be.
7: Nem? Gurulás verseny esetleg? Az se? Nem? Hát?
0: Az még talán.
7: Igen? Tényleg? Na, hát tényleg összeáll ez a mai nap. Tetszik egyet gurulni pluszba. valamit tudunk.
0: Jó, gurulok.
7: Tudunk adni. Csak így egyedül vagy unokákkal, gyerekekkel? Vagy
0: egyedül
7: csak...
0: vagyok.
7: Egyedül.
9: Ő betekeri saját magát.
7: Jó, megnézzük akkor. Keresünk valakit, és akkor megrendezzük a gurulás verseny. Plusz tulajdonképpen, így is mondhatni. Jól van, oké, drága szombatélyek, mindjárt visszamegyek, és akkor ránézzük az SMS-ekre is, mert közben hallgatóik, akikre hallgattak bennünket, jó. Azért írogatnak nekünk.
8: Jó, hát... de közben hát megérkezett, na? itt van a mi kabala emberünk, aki végigköveti a roadshow-t. Hello, Gábor!
7: Szia, Gábor!
4: Madácsi Gergő, szép délutánt kívánok Szombathelynek!
7: Azt a mindenit, és megint az első sor. Nyugodt út, békés út, megérkeztem, minden oké?
4: Így van, szépen nyugodtan lebuszocskáztam Győrből.
7: Győrből buszoztál ide?
8: Busszal jönni? Nincs vonat?
4: Na, most egyszerűbb volt, változatosság.
8: És ugyanolyan, mint a vonat, vagy azért ez jobb?
4: Ja, nem tudom most így igazából. Nyugalmasabb volt, csendes volt.
7: Tök jó, akkor itt vagy.
4: Két és fél óra alatt, ide értünk.
7: Figyelj, kutya van a lábad alatt, úgyhogy ha van motoszkár, ne ijedj meg, jó? Csak szólok, próbálok neked súgni, hogy nem valaki négykézláb mászkál, hanem egy kutya van a lábad.
9: Nem a Feri simogatnál.
7: Nem a Feri simogatnál, hanem egy kutya van a lábadnál, Gábor, csak szólok, mert ugye nem látod, csak jelzem, hogy ott van egy kutya.
4: Egyébként legutóbb, mikor itt voltunk Szombathelyen, akkor esős idő volt itt.
8: Hogy mondja, hogy itt voltunk?
7: De emlékszel, mikor voltunk?
4: Így van.
7: Melyik évben voltunk, Gábor? Segítsük.
4: 22-ben, és pont annyira esett az eső itt a sarkon, az egyik kínaiba vennem kellett egy esernyőt.
7: De csinál, tényleg, és erre így emlékszel?
4: Így van.
7: Féltek, 4 éve nem voltunk itt. Tényleg? Azt így hanyagoltunk benneteket?
9: Szégyengyalázat.
7: Vannak városok, ahol ilyen ritkán megyünk, olyan kicsi ez az ország. Mi azt hiszük mindenhogy évben, hogy szinte mindenhol megyünk, mert hogy állandóan az a, ó, már megint Miskolc, megint Debrecen. De miért maradt ki ez 4 évig nekünk, hogy miért nem jöttünk? Megbántottatok minket utoljára? Vagy nem éreztük jól magunkat?
8: Megdobáltatok?
7: Igen.
8: Baj volt?
9: Talán az értekezleten, mint te mondtad volna, hogy nem, ide nem akarsz jönni, nem?
7: Igen, igen, ezt mondtam, hogy nem menjünk Szombathelyre, olyan furák ott az emberek, nem tudom, mindenki csak úgy néz egy irányba, olyan furán nézegettek. Engedjük el Szombathelyre. De aztán látod valahogy mégiscsak kikötöttünk. De azért ritka, hogy 4 évig nem megyünk valahova.
8: Igen, ez nagy hely vagytok, jó hely vagytok, sokan vagytok. Nem lehet, hogy Laci lefeküdt valakivel, nem mertünk visszajönni. Laci, tudsz valami?
7: A stábba történt valami, gyerekek, hogy városban mi nem megyünk vissza, annak nyomósokkal van. Vagy összetörtünk valamit a hotelbe, vagy nem
9: Laci lefeküdt valakivel.
7: Igen, vagy nem fizettünk az étterembe, vagy történt valami stábon belül. Tehát 4 évig nem szoktunk hanyagolni egy város, de akkor most itt vagyunk, ez a lényeg. Jól van? Oké, ott van Lackó is. Szia, Lackó, ő is megjött.
8: Igen.
7: Vele kell rám jóban lenni, ő választja játékosokat, úgyhogy őt kell szeretni. Már nem úgy, hanem csak úgy értem, hogy szólni
9: is lehet.
8: Lehet úgy is.
7: Bármi lehet természetesen. Jól van, Gáborkám, örülünk, hogy itt vagy akkor. Jó?
8: Enni kaptál? Adjunk valamit?
4: Nem, kérek semmit. Legközelebb, ha turnét szerveztek, szóljatok nyugodtan, nálam vezet van, hogy mikor hol voltunk.
7: Ne csak vezeted?
4: Igen.
7: De mi fölírod?
4: Excel táblázatban van írva otthon folyamatosan.
7: De hogy mi ez? Félsz, hogy ezt egyszer valaki számon kéri? Vagy ez?
4: Nem, nem, csak úgy kíváncsiságból, hogy tényleg, hogy nagyjából mikor merre jártam, és akkor úgy vezetem, hogy nagyjából mikor hol voltunk.
8: De rendesen késésekkel, kilométerekkel gondolom.
4: Kilométerrel, igen.
7: Ugyan? Ne csinálj, tehát leírod a kilométert, hogy mennyi volt, hol voltunk.
9: És igen. Az időjárást is
7: valószínűleg. Időjárást is jegyzeted.
4: Nem, vannak olyan emlékezetes helyek, mint Sopron, Zalaegerszeg, ahol 99%-ban eddig mindig esett az eső.
7: Igen, ezt ugye múltkor is megállapítottuk, tegnap is mondtuk szegény soproniaknak, hogy oda megyünk valamire, az mindig szar idő van. Nem tudjuk is, hogy mi az oka.
9: Óriási mákunk van ezen a héten egyébként.
7: Persze, hát maga úgy indultunk, hogy tegnap elvitte Sopront a szél, így
9: hogy
7: ad fog Sopronba óriási mászikot.
9: Hogy szombaton betettük azt a cikket, hogy valami évszázados eső jön.
7: Ja,
9: ahhoz
7: igen,
9: képest
7: igen.
9: Egyébként tök jól megúsztuk.
7: Igen, múlt héten azt olvastuk, hogy egy rekord mennyiségű eső, hogy meg jól választottuk
8: a lúcsorát. Ahhoz képest, gyerekek, ez tökéletes.
7: Gábor, akkor vizsgáld már meg nekünk, hogy hol voltunk régen, és akkor holnap
4: gyere. Kapaszból tudok mondani kettőt is.
7: Nem gondoltam, hogy ennyire felkészült vagy, gondoltam, adok egy kis házi feladatot, hogy mondd már meg holnapra akkor, hogy mi az a város, ahol régen voltunk, mert akkor jövőre úgy rakjuk össze, hogy Gábor ajánlásával, mert akkor te vezetted ezeket, mivel csak úgy bökünk a térképen, itt régen voltunk, igen, menjünk. Aztán lehet, hogy két éve voltunk, de akkor állíts hát össze például holnapra nekünk egy ilyen kis prezentációt, jó?
4: Jó, jó? Ha holnap út közben megcsinálom.
7: Jó, de ezért most mondhatsz egyet fejbe, hol voltunk régen?
4: Salgótalján.
7: Hát oda nem ez is akarunk igaz menni nagyon.
8: Szegények.
7: Mi ezt sem csináljuk ott. Nem, régen tényleg jártunk, ezért még ott valami téren voltunk, ott ilyen koncsi épület előtt, ilyen borzadványos téren.
8: Ott, hát ott sajnos most csak koncsi épület van.
7: Ja tudom, akkor mondtam, hogy zárják be a hotelt, ahol aludtunk.
8: Ott laktunk így az erdő közepébe, gyönyörű piros műbör garnitúrák voltak, még 1962-ből. Szerintem még a pártitkár cipője nyoma is rajta volt, ugye?
7: Felfogadatlan durva. Én tudom, mi elkezdtük másokon megszólást, és 20 percig arról értekeztem, hogy azonnal bontsák le a hotelt. Azt hiszem, majdnem lett egy polgári
9: peres eljárás.
7: Beült és elmondta, hogy ezt, figyeljetek, gyönyörű helyen van, erdő közepén, óriási hotel, de hogy azonnal rendeljék ki a buldózereket, és bontsák le a hotelt. Piros bőr, piros műbör fotelekbe aludtunk. Ilyen 70-es évek Lenin szobrok között, körülbelül így kell elképzelni a hotelt. És ott mikor voltunk, Gábor? Azt is tudod?
4: Az még 21 volt, ha jól emlékszem. Például Tatabányán is rég voltunk. Hát most olyan rég voltunk Tatabányán, hogy akkor még láttam.
8: Mondjuk ezt, Gábor, az tényleg.
7: Aranyos meg.
8: Kihez mér,
7: jó, ugye? Hát igen, akkor még láttalak benneteket. Most már nem.
8: Tatabánya,
7: 21 meg. Tatabánya. Aha,
4: nem, 20, nem, Tatabánya az, 20, az még 20 előtt, az még Covid előtt volt.
7: Covid előtt. Hát tudtuk, attól utána ott már nem érdemes menni, úgyis vége van.
4: Ha van még fél percem, akkor üdvözölném Julit, és személyesen is megköszönöm neki Szegeden a segítséget.
9: Jaj, nagyon szívesen.
7: Várj, most a mi Julinkot mondod, vagy Szegeden van egy Julit, akit esetleg...
4: Nem, Szegeden nincs külön Julim.
7: Juli segített neked valamit?
4: Igen, elvitt a szállásra, és kiszálltunk az autóba, és holnap egyenes másik irányba indultunk el.
9: Nem igaz.
7: De. Csak hagyta, hogy egy kicsit bolyongjál, tudta, hogy nem lát semmit. Menj csak, Gábor, menj arra, rádasba.
4: Nem, utána lestoppoltunk három srácot.
7: Uha, ez egy akkor... extra bizarr történet lesz a végén. Te meg akkor... három srác, meg a Juli. Aztán minden segíteni.
9: Aztán milyen jó lett.
7: Júliska, nem mondtad.
9: És itt kezdődik, izgálmas lett.
4: Igen, de erről már nem beszélünk.
9: Az úgy volt, hogy kocsival voltam, igen, én őt kiraktam, és parkolóhelyet kellett találjak.
7: Ott hagytál egy vakembert az útszélén. Te jó Isten, Jézus.
8: Várjál meg, Gábor, mindjárt jövök.
7: Gábor, addig bolyongott a nádasba, kicsit eltéved, beesett.
9: Nem, ott volt másik két ember, akiknek a gondjaira bíztam, hogy vigyázzanak rá.
7: Addig kirabolták Gábor. Két bolgár kamionos volt Szegeden, kirabolták a Gábort, az ott hagyták. Jó, hát ez olyan Julis történet. De megoldódott a végén.
4: Persze, megoldódott minden, úgyhogy nem, mert pont olyan rossz helyen volt a szállás, hogy egyből a villamosinek mellett. Nem, villamos megálló. Igen, mert emlékszem, hogy Juli pont úgy tudott leparkolni, hogy a kocsinak a hátulja kilógott egy kicsit.
9: Igen.
4: És ezért sietett, hogy nehogy gond legyen.
7: Ez tökéletes
8: mutatja. Te is be tudsz állást választani, hogy kilépsz a főbejáraton, az paf!
7: Igen. Jól választott, Gábor.
9: Csücsülj le, Gábor, mindjárt jövök.
4: Erre mondják, hogy házhoz jön a villamos. Na hát most...
7: Na jó van, gyerekek. Oké, jól van. Gábor, akkor holnapra kérünk egy rövid prezentációt. Állítsd össze a városokat, prezentáld nekünk, hova kell mennünk jövőre, milyen várost hanyagoltunk, hol, mikor jártunk, és akkor összeállítjuk a jövőt.
8: Szépen tett sorrendben.
4: Mit vegyek figyelembe, lélekszámot?
7: Tessék?
4: Mit vegyek figyelembe, lélekszámot esetleg?
7: Még persze, hát lélekszámot, átlag életkort, átlag keresetet,
9: COVID. Hol volt a legjobb a hangulat? COVID, hát, hogyha mindenhol ott voltál, akkor pontosan tudod.
4: Hát akkor az említett két helyhoz kiesett.
7: Hát bizony, az például még Salgó terjában. Hát az nincs kedve az embereknek nevetni. Hát érted, hát Tatabányán laktál, te nevetnél. Hát ki nevet, ott érted.
4: Na most gondolkozhatunk akkor.
7: Jó van, holnapra összeállítjuk. Oké, tartunk egy rövid szünetet, ránézzük az SMS-ekre is majd, jó? Mert hogy közben azért reggeli hallgatóink is írnak nekünk. Lesz majd telefonos interjúnk egy picit komolyabb témában, és jönnek a játékok, úgyhogy Lászlót lehet boldoggá tenni, ha valaki szeretne jelentkezni. Itt egy evőversenyes jelentkezők az már van. Gurulással a hölgy opcionális, ugye azt még azért át kell gondolni, de felvettük a várakozási listára, úgyhogy jövünk mindjárt. Jó, pici reklám, pici hírek, aztán itt vagyunk már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
3: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
4: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
3: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
4: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
3: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
5: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Manner termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
9: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászfeld Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászfeld Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
0: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Május 15-17-e között Kiskörösön, a Városalapítók napja és Országos Rétes Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
12: Drága mennyasszonyok!
13: Sisi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
12: Igaz, mert a Sophia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
13: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sophia Loretta esküvői ruhaszalon.
12: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szélkop mögött.
14: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
15: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
17: Trendoptik.
13: Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
17: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
18: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
19: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll.
18: Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
10: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió

0: után halad át a Tour de Hongrie mezőnye. Folytatódik a hűvösebb idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Keresztény zenei fesztivált tartanak május 16-án szombaton Kecskemét főterén. A program a Felnézek keresztény evangelizációs alapítvány szervezésében valósul meg. A fesztivál célja, hogy modern formában közvetítse a keresztény értékeket a fiatalok és családok felé, írja a híres.hu. A szervezők több vidéki városba is elviszik programjaikat, amelyek középpontjában az evangélium üzenete áll. A kecskeméti eseményhez helyi gyülekezetek is csatlakoznak. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
1: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is, sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
0: Kiskunfélegyházán halad át ma a 47. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny mezőnye. A versenyzők várhatóan kora délután érkeznek Tisza Alpár felől, majd Fülöp Jakab irányába folytatják útjukat. A kerékpárosok rendőri és motoros felvezetéssel zárt útvonalon haladnak, nem a megszokott közúti szabályok szerint közlekedve. A verseny idején több útszakaszon időszakos helyenként teljes forgalomkorlátozásra kell számítani, ami torlódásokat is okozhat. A rendőrség polgárőrökkel és önkéntesekkel együtt segíti a forgalom irányítását. Számol be róla az Info Kiskunfélegyháza.
2: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében.
0: Legtöbb 19-21 fokot mérhetünk Bács-Kiskun vármegyében a következő napokban, és a meteorológusok jelzése szerint ugyan több adagban is érkezhet csapadék már péntektől, ennek ellenére melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Este éjszaka pedig legkevesebb 5-10 fokig hűlhet le a levegő. Egy mediterrán ciklon érkezik majd szombaton, akkortól már bőségesebb csapadékra is számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánom mindenkinek.
2: Hello, szombathelyiek! Hogy halljam?
1: Hello, drága szombathely! Hello, gyönyörű időnk van. Figyelj, írnak a soproniak, figyelj, jönnek az SMS-ek. Egyrészt, hogy mit kívánok a szombathelynek, hogy ma ilyen idő van. Tehát, hogy azt nagyon szépen elmondták. Illetve, hogy hétágrasítő nap Sopronban, és írják, hogy ez valami, tényleg valami, Balázsék átok, hogy egy napra oda megyünk, 8 fok, ma már szikrázó napsütés és jó idő.
2: Fordítsunk rajta, nagyon szívesen, ahogy Rácska Eszter szokta igen. mondani. Kedves szívesen. Sopron, hogy elintéztük nektek, hogy jó idő van. Oké?
1: Okay? Igen, igen.
2: Ennyi.
1: Igen.
2: Na, ha már Sopron, akkor mielőtt belekezdesz az SMS-ek böngészésébe, találtam valakit neked.
1: Na, Sopronból?
2: Igen.
1: Még Sopronból?
2: Ismerős?
3: Szia Balázs! Tegnap találkoztunk a Wellnessbe. Gyorsan visszamentél.
1: Ja, te vagy, te voltál a csajszia a hotelből.
3: Igen, igen, igen.
1: Kézzed rá, itt a alsógatyába vagyok. Hát mondom, azt figyelj, most ugye mit tudok csinálni? Vagy beülök a vízbe alsógatyába, vagy vercserekként távoztam. Még megkérdeztem a merülőmedencét, hogy van-e.
3: Így van,
1: mondtad,
3: pontosan.
1: Hogy nincs.
3: És Dézsa van, igen.
1: És Dézsa van. De mondom, most boxer alsóból beülni az annyira tré a medencébe, úgyhogy levonultam a kis köntösömbe, körbenéztem, ez egy szép wellness. És úgy, hogy visszamentem a szobába, a sikertörténetet zártam a hoteletekbe. Nagyon jó volt.
3: De figyelj Balázs, és igazából a lenti rész, az fürdőruhamentes rész.
1: Igen?
3: Ott pedig vártak rád az osztrák mamik.
4: Az a baj, hogy az osztrák mamik vártak, ha te vártál volna, igen, akkor lehet, hogy is ment volna.
1: Ez így erős, azt gondolom, az ember, és ott pedig vártak rá, tudod, a 20 éves recepciós kislányok, hogy valaki, az osztrák mamik már kivették a fogaikat, nagyon vártak téged.
4: Mikor jön a Balázs?
1: Igen, nagyon, ez a kis magyar fiú, olyan kis helyes. Ja, volt egy ilyen fürdőruhamentes rész, az a lenti rész, na oda nem mentem le.

0: de nem mentem le.
1: Igen.
0: Tehát ott osztrák mamik voltak, talán jobb is, hogy nem mentem le, mert így akkor tudtam vacsorázni. Tehát, hogy,
2: jaj,
0: az, Bali. Elnézést, de, hogy, igen, de oda te megpróbáltál szem leküldeni, hogy menjek le, igen. Vagy ajánlottad a lenti részt.
2: De nem vagytok felkészülve ilyen emberekre, mint a Balázs? Nincsen ott valami fürdő alsó, vagy bármi?
0: Nem, azt hiszem, én nem vettem föl a titkomat. Nem mondtam, hogy nincs fürdőruhám.
1: Nem mondtad, igen. Hogy nincs.
0: Csak úgy látod, hogy... rajtam a talástalanságot, és elvonultam. Igen.
1: Jó, mondjuk nagyon néztem, hogy 16 óra valamennyikor lejöttél, és 5 órakor kezdtetek.
0: Ja, persze, lazába tolom, persze. Hát én még készültem szaunázni egyet, mondtam, még wellnessizek egyet, fél óra már a téren kell lennem, de fél óra alatt figyelt.
1: Ez simán.
0: Persze, persze. És te ott dolgozol, és akkor most mit csinálsz itt?
1: Igen, hát most szabadnapos vagyok, és eljöttem hozzá.
3: Tegnap nem tudott odajönni, meg hát rossz idő volt. Mindenki jött volna ki, ugye? Okos.
1: Tegnap dolgoztam, úgyhogy nem tudtam kimenni.
2: Meg ő ott várt téged a merülőmedencénél.
0: Nem volt merülőmedence.
1: Nem volt.
0: Igen. De most egy pasinak itt szállodában, most Feri, mondd meg össze, most alsógatyában milyen? Tehát nem menjünk már le, nem? Legalább egy fürdőruhát.
3: Én gatya nélkül szoktam, úgyhogy korrekt.
0: Igen, bevisz a medencébe, beülsz.
2: Ő megy az alsó szintre.
0: Bevisz az alsó
3: szintre. Nekem jó ott is. Hát figyelj, vészhelyzet van, hát nem hoztunk fürdőnadrágot, akarsz szaunázni, wellnessezni, akkor most te szóltál volna, ha leveszi a fürdőköppenyt és alsó gatyába van?
0: Nem,
1: mert volt már olyan eset, úgyhogy...
0: Persze.
1: Igen, és előfordult már.
0: Persze, még nem ez a nyomorultságos fecske, tehát nem ez az a, ez a boxer, amit azért fürdőruhának is.
2: Jó, de fékcsíkos.
0: Persze, fehér színű, igen, diszkréten jaffás, ahogy kell, így van. Na jó, hát akkor örülünk, hogy itt vagy. És ma szabad nap van a szállodából? Akkor ma nem kell dolgozzon.
1: Igen, ma nem szerencsére.
0: És szombathelyi vagy, tehát itt laksz?
1: Nem, Sopron.
0: Ja, Soproni, csak igen. Átautóztál, vagy átjöttél.
1: Így van.
0: De ezt nevezem lelkesedésnek, azért ez nagyon, nagyon rendi vagy. Jól van, örülök, hogy találkoztunk.
1: Én is.
0: Tegyetek már el egy fürdőgatyát nekem, jó, ha megyek legközelebb. Egyébként maga a hotel nagyon szép lett, felújították.
1: Nagyon.
0: Igen,
1: nagyon,
0: megcsinálták, úgyhogy az nagyon szép lett. Jól van, jó, hogy itt vagy, köszi szépen. Azt mondja, hogy azt írva, hogy itt vagyunk Tapolcáról, ma van a szülinapom, nagyon örülnék egy ajándékcsomagnak. Ki a Tapolcás?
3: Ki az? És szülinapos.
0: Ott te vagy a Tapolcás, aki jelentkezik.
3: Hát így jársz,
0: ez nagyon messze vagy.
3: Van ez így?
0: Intézünk majd egy ajándékcsomagot. Tapolcára jöttél, csak miattunk ide át Szombathelyre.
3: És hanyadik szülinap?
0: 33. Gatyára sikerült felkötni, Bali, kérdezi valaki, egy csajszia sorokból, ma teljesen jó vagyok. Juli ígérte, hogy hoz egy övet, reggel felállottam.
2: Nem is hoztam, ott van a szálláson, csak át kellene, hogy gyere érte.
0: Most jöttem Tanzániából, kapok egy ajándékcsomagot, írj egy másik hallgat, igen.
2: Meg kellene találni, hogy ki az, aki a legtávolabbról jött.
0: Igen. Na várj, azt tudod, mit jelent. Tehát akkor elindul egy ilyen
3: egymásra licitálás.
0: Nem. Etel közből, meg nem tudom, hogy ezért honnan
2: csak
0: jöttem.
2: Csak is lakcímkártyával.
0: Igen. Jól lefogyott az Eszter, ahogy nézem, írja valaki. Köszönjük szépen. Miért nem vagyunk élő videóban? Ez nem igaz, vagyunk. Tehát, hogy van élő videó, vagyunk, itt vannak a filmeseink, stábunk van, gyerekek.
3: Hol úgyhogy valószínűleg nézni?
0: Rosszul nézel YouTube-on. Minket. A YouTube-on lehet bennünket nézni, ha rossz helyen keresel,
2: ne
0: akkor
2: a retron
0: nem. Keresel. Igen, a retro most nem, az nem jó, így van. Oké, hérajátékunk, Ferenc, ez az első,
3: már
0: mit szólsz hozzá?
3: Már kezdhetjük is, alig várom.
0: Csajos jelentkezéseink vannak, pasis jelentkezéseink. Kicsit ráégette a hérára, hogy a csajok takarítanak. Azért ez nem vagyunk.
2: Adjátok előre Ferit.
0: Na, ott vannak a játékosaink. Ugye itt is 100 000 forintot dobunk nekik. Baromi egyszerű a játék, összekerünk két vásznat, és gyorsan László már kenni is egyébként, és gyorsan le kell takarítani. Borzasztóan egyszerű a játék, már tényleg ilyen észbontóan nem bonyolult.
3: Laci,
0: és
3: te ez állat
0: nem,
3: vagy.
0: Nem.
3: Te ezt élj, gyerekek,
2: borzasztóan egyszerű a
3: Laci
2: játék,
3: élvezi ezt.
0: Laci szeret.
3: Imádja, fölrázza érted a mustárokat.
0: Meg adjátok a gyerekeknek, hadd kenjék össze ők is. Ott van néhány gyerek, azt imádnak így masszatolni, úgyhogy ők is összekenhetik nyugodtan.
3: Gyere, odamész és nyomod rá, mint a vadállat az összes tejszínhabot.
2: De ne a Lacira.
3: Csinálja, ne a Lacira.
0: Igen, Lacit kiméljük. Lacinak még este jelenése van, úgyhogy fontos.
3: Várjál,
0: helyen kell megjelenni.
3: Nagyon.
2: Ez valaki írt, hogy kőszegnél tartok, sietek. Bécsből jövök.
3: Hát az mi? Az itt van. Igen. Egy köpésre.
0: Figyelj, megvárunk. Figyelj,
3: csak nem izé festményt kell csinálni. Gyere a másikra, ugyanazt kell rárajzolnod. Szandra, hello!
4: Hello, sziasztok!
3: De neked mi van a cipődben?
4: Cipőfűző.
3: De ez? Hát ez hogy néz ki?
4: Hát ez a divat.
3: Tényleg ez most menő? Amúgy Feri bácsi boomer, tudod, azért sokat ne várjál tőlem. Figyeljetek, olyan cipője van Szandrának, hogy egy ilyen nagy fehér, van benne egy sima fehér cipőfűző, meg egy ilyen menyasszonyi ruhadarab.
4: Az.
3: Ezt te magad csináltad, hogy ezt így adják?
4: Jó pénzért így adják.
3: Tényleg? Drága, mi?
2: Vedd le róla, mutasd föl!
3: Nem, már megmutattuk a kamerában, mert nagyon-nagyon ügyesek vagyunk technikailag.
0: Amit Eszter észrevett egy óra után, hogy van egy hatalmas kivetítő.
3: Igen.
0: Baranis látja, hogy mi történik.
3: Jó, ahogy látom, azért Júli se csípte még ezt a vonalat.
0: Igen.
3: És Cynthia a másik játékosunk, akinek normál cipője van, ennek nagyon örülök, nem tudok rajta időzni, neki viszont nagyon izgi szemüvege van. Ez munkavédelmi?
5: Igen, ezt itt adták.
3: Ja, hogy nehogy a szemetekbe fröccsenjen az anyag. Hogy érzitek, melyik őtök lesz gyorsabb ebben? Tehát ugye kétféle takarító nő van, az egyik, már hogy az, aki ugye takarít, tehát nem szakmailag, hanem otthon, aki nagyon alapos és nagyon lassú, és van, aki ilyen nagyon gyorsan összecsinál minden, kész, mennyi. Te melyik vagy?
5: Én inkább az alaposabb.
3: Azt most felejtsd el, Szintia.
0: De rajta látszik, ugye egy kicsit az a pepecselős, tühtig, igen. Egy fürdőkádat is olyan szépen kimos, mosdót, vécét.
2: Oda készül a lavorral.
0: Lavorral, van, igen.
5: Meleg víz, igen.
0: Látszik rajta, olyan kis
3: pedás. És ha a párod, férjed a takarítás után levágja a szakállát, avagy megborotválkozik, és ott szőrdarabok maradnak, akkor mi az első mondat, ami eszedbe jut?
5: Ilyet nem csinál, jól van nevelve.
3: Megvan félemlítve.
2: És ezt hogy érted el?
0: Igen.
5: Nehéz volt, és sok idő.
2: Nem kapott vacsora.
3: Igen, szegény most már csak ül. Szandra, nálad, hogyha a pasi valamit hagy maga után, takarítást követően?
4: Hát el kell pakolnia.
3: Ez az, itt is megvan nevelve mind
0: a két. Milyen kemények a csajok, igen? Milyen kemények a csajok?
2: Szombathelyen fegyelem van.
0: Itt Fred van és fegyelem, Feri. Itt nem szórakoznak a férfiak, csak hogy a szakálunkat levágjuk, meg mindenféle szőrt a mosdóba.
3: Ott maradnak a szőrdarabok, fúj. Na jó van. WC ülőke sincs fölhajtva.
4: De fel van.
3: Hoppá, hoppá, egy pont, ahol elcsúsztunk. Ahol elcsúszunk. Na kérem szépen, hát ma szürke és zöld színű hátterünk van, köszönjük szépen a Héránk, hogy az összeszínt bemutatja, összemocskoltunk minden. A lényeg az, hogy szép tiszta legyen a végén, jó? 3, 2, 1, indul. Jó, a takarítás, a hírás csajok elindultak már, huha, huha!
2: Olyan, mint egy Jackson Pollock festmény, amit most vágnak haza.
0: Igen, Szintia, annyira alapos nézek, nagyon kis pedáns. Ma sikerült a legjobban összegyúvázni, mit kentetek rá?
3: Amit találtunk.
2: Ez csapott meg majonéz szerintem.
0: De ez ma jó lett, eddig nem volt ennyire.
2: Nálunk is így néz ki az ablak.
3: Igen, takarítás után.
0: Igen, takarítás után, még karácsony után így néz ki. Szintia ügyi egyébként azt kell, hogy mondjam, nagyon akkurátus, nagyon pedáns. Szépen rendesen csinálja.
3: És itt a vége, megállunk már, nem nyúlunk, mondom, nem nyúlunk hozzá.
0: Ez ilyen rövid volt.
3: Igen, azt mondta a Laci, hogy 30 másodpercet kapnak a hölgyek, hogyha ez megy.
0: Beszigorítottál, Lackó.
2: Befegyített.
0: Hétfőn ez még hosszabbnak tűnt.
3: De... Na kérem szépen, nekem van ötletem, de ugye szokás szerint a közönséget fogjuk kérdezni, ki az, aki azt mondja, hogy Szintia... táblája a tisztább, az emelje a kezét. Szintire egy rokont tudod megmutatni.
0: A család nagyon népes. Igen.
3: Illetve még a tér másik végéről, aki nem látja, hogy milyen a tábla, ő is jelentkezett. Ki az, aki szerint Szandra volt az ügyesebb, több rokonnal bírunk. Hát akkor egy nagy tapsot Szandrának, mert megérdemli. Van egy 100 000 forintos Szandi. Nyereményed, Szandi.
0: Mi lesz
4: nagyon
0: vele?
4: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mit csinálsz vele?
4: Ott a gyerkőc, szerintem rá fogjuk költeni.
0: Mennyi idős?
4: 4 éves lesz augusztusban.
3: Az még nem akar semmit egy 4 éves gyerek. Menjetek el az izével, a hapsiddal.
4: Nem, a gyerek.
3: Nem, a gyerek az első. Nagyon szép teljesítmény. Szandra, gratulálunk, Szintia. Adunk azért egy ajándékcsomagot, jó? És látod, az alaposság nem mindig segít egy ilyen játékban.
5: Igen, ez így van.
3: Nem baj, az nem baj.
2: Kicsit elszomorodott. Igen.
0: Hát, előtte se volt túl vidám. Igen.
3: Nézd csak, még Rádió 1-es ajándékcsomag is van, jó? Úgyhogy gratulálunk neked, és hát Szandrának meg még jobban, te pedig mindjárt megkapod akkor a 100 000 forintot. Cashbe! Nem? Utalunk?
0: Mit utalunk, csinálunk? Gyerekek, utalunk pár utalunk, nap.
3: Korrektek vagyunk.
0: Korrektek vagyunk, így van. Uh-huh. Na, mi van ezzel az azbest sztorival, gyerekek, itt Szombathelyen? Meséltek nekünk, tudom, hogy ez érzékeny.
2: Egyszerre hördült fel.
3: Mi húztad a gyufát?
0: Nem, most akkor még foglalkoztunk ezzel adásban egy-két hete, hogy ez így elüllep, már nem ül el az azbest, az nem ül, de alakul.
3: Nem, az nem.
0: Kaptatok
3: olyan
0: valami megoldást?
3: Na, valaki? Ki az azbest szakértő, szevasztok? Van valami? Hol van?
2: Bitumen töntenek rá, ha jól hallottam. Igen.
0: Ugye foglalkoztunk vele, csak mondjuk itt az országos hallgatóinak, nem biztos, hogy Szombathelyen, hogy kiderült, hogy itt Ausztriából hoztak egy bányából mindenféle ilyen azbesztel mérgezett oldat, amivel térkövet csártak, meg játszóteret, meg leburkoltak egy csomó minden parkolókat.
2: Egyébként Sopronban is van bőven.
3: Mit kérdezem? Szóltatok, amikor meghallottátok ezt az azbeszt sztorit?
6: Ledöbbentünk, de én nyugod vagyok, mert úgy gondolom, hogy régen az összes tetőfedő, aki azbesztel dolgozott, az mindeteknek kellene, hogy legyen.
2: És már nem is innak.
3: Például nem szellőztetsz, nem nyitsz ablakot, vagy hogy lehet védekezni, mire kell figyelni?
6: eső után szellőztetek meg este, mikor nincs olyan por.
3: Mondjuk az eső után,
2: na, akkor az egész nyarat.
3: Sok nem volt.
2: Akkor ez sok szellőztetés. Nagyon.
3: Áporodott a levegő a szobában.
0: Ez kicsit olyan, mint Csernobil 86-ban, tudod, hogy még nagyba szedtük a bodzát, meg szellőztettük, mikor már itt volt a felhő fölöttünk, csak nem szóltak róla az oroszok.
2: Hát ő legalább tudják.
0: Történt, most már legalább...
2: Mi a boldog tudatlanságban?
0: Ilyen azbeszennyezés már nem marad nagyon sokáig titokban.
3: És most ígértek valamit?
6: Nem tudom, nem követem annyira.
3: Na jó van! Senkit nem rázott meg ez a dolog.
0: Sokkal megnyugtatóbb, hogy ti sokkal nyugodtabbak vagytok, mint ami az országos sajtóban van. Mert ott viszont ország, hogy mit csoda dráma van Szombathelyen, meg most már Soproniak is, meg azbeszit, meg nem tudom, mi azt szellőztetek, kicsit a kutyát megsétáltatok. Hát most jön az azbesz, vagy nem nagyon, nem érezzük, amit lélegzünk. Jó, ha ti ilyen nyugodtak vagytok, akkor rendben van, tehát akkor mi sem fogunk ezzel nagyon foglalkozni. Két hete volt talán témánkkal, ugye elmondta a Greenpeace-es csávó, hogy azért ez elég nagy dráma, hogy ezek a genyó osztrákok rakták ide a bányájukból az azbesztet, leszórtunk itt mindent, aztán itt most nem is nagyon lehet felszedni. Tehát nincsenek igazi megoldása.
3: Most már ne tegyél beléjük pánikot.
0: Meg fogunk halni mindenkinek!
2: Eddig nyugodtan volt, hogy nem volt semmi problémájuk, most ide jössz, hogy bedobodottanak.
0: Igen. Jó, ne, akkor elengedjük ezt a dolgot. Nincsen semmi.
2: Mit szóltál az UFO-s videómhoz, amit küldtem?
0: Hát ezt elmondtam tegnap, Júli, ugye ezt nem tudom, nem biztos, hogy hallottátok a tegnapi adást. Kelenföldön UFO-t láttak, hát már önmagában az egy Kelenföldön UFO-t látnak, hát az aluljáróban ott azért sok minden történik Kelenföldön, de ezt látták az égbolton is. És Júli belinkelte, hogy az ő gyereke is látta a videót, vagy a férjed, vagy ti láttátok.
2: Nem, ezt Miroslav készítette.
0: Miroslav.
3: És megnézhetetlen bizonyíték. Tehát még ez volt.
0: Hát Rómából tintázva, nyilván full makonya részek volt.
2: De attól, hogy mennyire volt betintázva, az a felvételen nem változtat. Te is láttad.
0: Berakott egy videót, amin feketeség van. És a 30. másodpercben, ha kivárod a feketeséget, akkor egy ilyen pici pötty így átúszik, ami lehet műhold, lehet repülő, lehet helikopter, lehet drón, és azt mondja, Juli, ez a kelenföldi UFO. Hát figyelj, ha láttál már olyat, ami nem győz meg semmiről, az Juli home videója a kelenföldi UFO-ról. Figyelj, semmi nincs benne igazából, és okay. Vártam, azon írtam, Juli küld, hát itt a bizonyíték, megmutatjuk a Ferinek, hát a Feri leteszi a haját, ott repked a csóva, kijön majd az UFO-ból, ahogy lenyúlod a földön.
2: Nem nézted elég figyelmesen.
0: Mi van rajta?
2: Ott van középen.
0: A... Azt láttam egy pici
3: pötty.
0: Ez a bizonyíték, ezt fogom a Ferinek odaadni.
2: Hát nem nézte meg ő se elég alaposan. Ott van középen a fehér pötty, egy picit mozog, majd ide-oda cikázik.
0: Majd eddig olyat tényleg nem néztem, hogy kikapcsoltam.
2: Hát ez az.
3: Mert tudod, ott volt az a rész, amikor Mirónak elfáradt a keze, így meglászta a telefont, és ide-ide cikázik rajta az a macak. Juli, ez, hagyjál már békén.
2: Akkor mi volt?
3: Tényleg.
0: Kicsi gülűszeműek előjöttek egy hétdarából, és a videó másik részében lézerpisztolyjal lövöldöztek mindenki.
3: Igen, de sajnos akkor már lemerült a telefon, azt már nem tudtuk fölvenni.
2: Hát mi a túró volt, ha nem UFO?
0: Szombathelyen
2: fölött, a nagy büdös semmi közepén, hát ott nem volt semmi. Itt csak a csillagos ég.
0: Valamiféle különleges észlelés az azbeszten kívül? Semmi? Jó, Szombathelyi nyugalomban is békesség.
3: Akkor na, hát viszont szeretettel köszöntöm, igen? A Szombathelyi főtéren italozó fiatalságot, akik egy-egy pohár csörrel a kezükben érkeztek meg. Gyakorlatilag majális hangulat. Ja, látom, rövid italok is van. Nem áll!
2: És még meg se kínáltátok?
3: Hát ezt nézd meg. Mondtam, hogy egy-egy sör, erre elővettek még négyet, és van egy csomó, hát a kicskifli, csavaros kicskifli. Hogy vagytok, srácok?
7: Hát péntek van.
0: Igen.
3: Péntek?
0: Igen. Szárta az új péntek. Igen.
7: Igen. Holnap Ausztriában ünnepszóval mi.
3: Ja, hogy kint dolgoztok Ausztriában, és nem kell kimenni.
0: Aha. Mit ünnepelnek holnap az osztrákok? Milyen ünnepük van holnap?
7: Fogalmam sincs.
0: Ez a beszéd. Mióta élsz kint? 30 éve. Így is.
7: Századik Mária.
0: Századik Mária van. És kijöttetek egy kicsit lazítani és italozni, mert hogy holnap nem kell dolgozni.
7: Így van.
0: Jól van, srácok. Az ital rossz és veszélyes.
7: Egyenesen munkából jöttünk ide hozzá.
3: Mit dolgoztok?
0: Fogalmam sincs. Csak adják a pénzt. De tényleg mit csináltok, srácok? Na. Mi a meló?
7: Mi pedig egy csokigyárban dolgozunk.
3: A csokigyárasok, te meg az ablakgyáras. Tehát ablak és csokigyár.
0: Ablak és csokoládé Ausztriában. Itt mi küzdünk, az azbeszelők meggyártják a csokoládét.
3: Hát kinek, mi
0: hát kinek mit dobott a gép?
7: Idézett a kormánya.
2: Valakinek csokit.
0: Gyönyörű, így van. Jó van, srácok, jó mulatás, jó érezzétek jól magatokat, köszi, hogy jöttetek. Tartunk egy pici szünetet megint, reklám, muzsika, hírek, hát minden, ami kötelező, és aztán jövünk vissza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

Tömjön magába minél több virsit a Mesterkut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes mosóporszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosóporszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskn.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Szevasz, tavasz, hello, Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
11: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogass a Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
13: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
17: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
18: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre támogatása a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
19: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
20: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
21: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz nyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Május 16-án Lajos Mizsén a Szamócás vásári forgatagban. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
22: Vadász, IAS, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
23: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, sprétöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzám! Paint Brothers autófény fényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
24: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink. Viszont eladóknak további kedvezmények.
25: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
26: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repethet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
27: Hello Kecskemét, Viszlát kőfelverődés. Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
28: Carglass javít, Carglass cserél.
29: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát.
30: facebook.com/Rádió1 Gong. Reklámot hallottak.
31: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
32: Érkezik a Muzsikál az Erdő program, ismét teljes szélességében járható a Kőhíd utca. Felélénkülhet a szél. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okozza a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak. Indul az idei Muzsikál az Erdő program Kecskeméten. Május 16-a és 17-én különleges kulturális és természeti programokkal várják az érdeklődőket. Az eseménysorozat szombaton a Hetényegyháza melletti Nyíri erdőben kezdődik. Szerveznek élménysétákat népzenei meglepetésekkel, tartanak kiállítást, bemutatkoznak fiatal tehetségek, és lesz erdei koncert is. Vasárnap Lakitelek Tős erdőnél várják az érdeklődőket gyermeki és családi programokkal, természetismereti túrákkal, zenei programokkal. Majd a nap ezúttal is erdei koncerttel zárul. A részletek elérhetők a muzsikálaserdő.hu-n. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Gulyás Zsolt, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője. Az 54 éves főkapitány több mint 30 éven át szolgálta a magyar rendvédelmet. A rendőrség tájékoztatása szerint szolgálati helyén munkavégzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de az orvosok már nem tudtak rajta segíteni. Gulyás Zsolt pályafutását 1991-ben kezdte a Magyar Honvédségnél, később a határőrségnél, majd 2008-tól a rendőrség állományában dolgozott különböző vezetői beosztásokban. 2022. decemberétől vezette a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrség közleményében kiemelte, nagy munkabírású, elhivatott vezetőt és kollégát veszítettek el személyében. Befejeződtek a karbantartási munkálatok a Kőhíd utca, Nyíl utca és Kiskert tér közötti szakaszán Kecskeméten. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Közleménye szerint faápolási, takarítási, burkolatfestési feladatokat végeztek, miközben a Bácsvíz ZRT munkatársai csatorna fedlapokat javítottak és cseréltek ki. A szakemberek kedden délutánra végeztek a felújítással. Legtöbb 19-21 fokot mérhetünk Bács-Kiskun vármegyében a következő napokban, és a meteorológusok jelzése szerint ugyan több adagban is érkezhet csapadék már péntektől, ennek ellenére melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, este éjszaka pedig legkevesebb 5-10 fokig hűlhet le a levegő. Egy mediterrán ciklon érkezik majd szombaton, akkortól már bőségesebb csapadékra is számíthatunk.
30: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt, szép reggelt! Olyan témával folytatjuk, mert hogy közben azért próbálunk mi nyilván itt a játékok, meg a kitelepülés mellett azért olyan tartalmat is gyártani, nem csak a helyi erőket és helyi hallgatóinkat érinti, hanem mindenkit. És nagyon nagy örömmel olvastuk azon hírt, hogy egy olyan megszólalónk, akit nagyon sokszor hívtunk, és nagyon sokszor segített nekünk, és hát nagyon sokszor volt megszólalónk, fontos posztot kap a jelenleg alakuló kormányban. Ugye Gyurko Szilviáról van szó, gyermekjogi szakértő. Tényleg rengetegszer volt a vendégünk.
2: Iszonyú felkészült, nagyon-nagyon jó szakember.
1: Iszonyú felkészült, jogász, aktivista, hazai gyermekvédelem. Hát mondhatni tulajdonképpen egyik legmeghatározóbb alakja, aki ugye felkérést kapott, és hát utólag ugye kiderült, hogy el is fogadta a felkérést, és a Szociális és Családügyi Minisztériumban a Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkári feladatra kérték fel. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy mi ennek baromira örülünk, mind szakmailag, mind emberileg, őt nagyon-nagyon jónak tartjuk, felkészültnek, terepen dolgozónak, hosszú évek óta a gyermekvédelemben munkálkodónak és a gyerekekkel foglalkozónak, úgyhogy nagyon-nagyon jó hír. Arra gondoltunk, hogy felhívjuk egy rövid interjú erejéig, hogy mik a legfontosabb prioritások, hogy lehet egy ilyen mély gödörben lévő dolgot, mint a gyermekvédelem, azonnal rendbe tenni, mik a legfontosabb intézkedések. Hát hallottuk azért, hogy itt mit történt az elmúlt években, hogy történt, és hogy mennyire minden fontos volt a politika, meg a falazás, csak éppen a gyerekek nem. Viszont talán most van azért arra lehetőség, hogy komoly munkával, ráfordítással és valódi szakértelemmel, valódi terepen dolgozó emberekkel egy kicsit a hányatott sorsú gyermekvédelmet rendbe tegyük, és a gyerekek azok tényleg valódi segítséget kapjanak, és ne egy ilyen politikai csatározás és céltábla és saktáblán való mozgatás áldozatai legyenek, hanem valódi szakemberek dolgozzanak ott.
4: Mi minden feladat nagyon fontos most, ugye azt tudjuk.
1: Abszolút, igen, de szívünk nagyon örültünk.
4: De hogy ez meg a szívünkhöz legközelebb álló, amiért mi is nagyon sokszor megemeltük a hangunkat, elmondtuk a véleményünket róla, és Szilvit meg mindig lehetett hívni, annyira imádtam, hogy ahogy eddig is hozzáállt, most meg, hogy jó helyre kerül ez a poszt, ez szerintem még nagyobbat fog ezzel lökni.
2: Hát meg végre egy olyan szakember, aki nem csak íróasztal mögül látott gyerekeket, hanem ott volt kint terepen, velük dolgozott, értük dolgozott, tehát abszolút képben van, egy felkészült, nagyon felkészült szakember, úgyhogy hála Istennek a megfelelő ember megfelelő posztba került.
1: Igen, nagyon, nagyon jó volt olvasni, és tényleg nagyon örültünk. Szerintem akinek gyereke van, de ha nincs, akkor is azért nagyon érzékeny érintették az utóbbi évek kiderülési témái, hírei, amik történtek, mint gyermekvédelem. Hát egyáltalán volt ilyen, hogy gyermekvédelem. Úgyhogy Szilvinek mi nagyon-nagyon örülünk, aki itt is van velünk. Hello Szilvi, jó reggelt, illetve hát most szép délután neked. Csáó, örülünk, hogy itt vagy.
5: Sziasztok!
1: Hello, szia!
4: Hello!
1: Na hát először is gratulálunk neked. Mondhatni a felkéréshez vagy a kinevezéshez. Mi azt hallottuk, hogy hezitáltál egy kicsit. Juli mondta, hogy nem volt annyira egyértelmű, hogy te ezt elfogadod. Mint gondolkoztál, vagy miért hezitáltál?
5: Hát ugye ez egy nagyon új szerep, meg nagyon újfajta felelősségvállalás. És végig kellett azt is gondolnom, hogy a Hintalovon alapítványban ez hogy tud jó lenni, a kollégák hogy tudnak jól lenni, meg én is hogy tudok jól lenni. Úgyhogy sok minden végig gondolandó volt.
1: Tehát azért az egy nagyon nagy előnyöd, ugye erről beszéltünk, hogy hosszú évek óta vagy terepen, hosszú évek óta ismered, látod a rendszer alapvető hiányosságai, tehát nem valaki kívülről érkezik, hanem te azért egy belülről, hát hogy is mondjam, csak terepről jövő ember vagy, ami valószínűleg nagyon nagy előny.
5: Hát részben igaz, hogy végig közvetlen kapcsolatban voltam gyerekekkel, felnőttekkel, szakemberekkel. Ez nekem is nagyon sokat adott mindig, hogy nem egy íróasztal mögül formálok véleményt, hanem azok között próbálok mozogni a lehető legtöbbet, akik ott vannak a frontvonalban. Miközben én azért egy civil szervezetben voltam, tehát hogy megvolt az a fajta luxusom, hogy távolságot is tudtam tartani, illetve nem voltak ellátási kötelezettségeink, ami azt jelentette, hogy bizonyos fajta ügyekre, vagy bizonyos fajta megkeresésekre tudtunk nemet mondani. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy mindig is próbáltam jelezni azt, hogy a legnehezebb helyzetben azok vannak, akik a gyerekvédelem frontvonalában mindent is el kell, hogy vigyenek a borzasztó nehéz körülmények között.
4: Föl kell most adnod azt a munkát, amit eddig végeztél?
5: Én nagyon nem szeretném, mi több a saját csapatomat is úgy próbálom felépíteni, hogy olyanok legyenek benne, akiknek közvetlen kapcsolata van gyerekekkel. Ugye eleve az első 100 nap programjának az egy nagyon markáns része, hogy nagyon szeretnék mindenkinek a szemébe nézni, hogy a szakemberekkel közvetlenül felvenni a kapcsolatot, mert az elmúlt időszakban alapvetően azt élték meg az én tapasztalatom szerint, hogy nem kérik őket, hogy nem együttműködnek velük, hogy nem partnerség van, hanem egyfajta utasítási és számonkérési rendszer. Az biztos, hogyha azt akarjuk, hogy a gyerekek jobban legyenek, az valahol ott kezdődik, hogy az értük felelős felnőttek is jobban legyenek. Szóval nekem nagyon nagy ambícióm az, hogy egy bizalomépítés, egy partnerség történjen, és ehhez meg nyilván az kell, hogy ne csak halljanak rólam, meg ne levelekben kommunikáljunk, hanem legyen lehetőség beszélgetni és közös asztalok körül ülni.
4: És ez elsősorban ugye nem is pénzkérdés, ám, hogy ezt a bizalmat kiépítsd.
5: Hát ez a része azt gondolom, hogy nem. Ez leginkább figyelem, meg elköteleződés, meg az a fajta nem csak szimbolikus gesztus, hanem én nagyon-nagyon komolyan gondolom, hogy a gyerekek nem tudnak jobban lenni, mint azok a felnőttek, akik értük felelősek, akár családról van szó, akár intézményekről. Szóval azt komolyan venni, hogy itt a felnőtteknek jár a tisztelet, a megbecsülés, a szakmai partnerség, az egyrészt nagyon fontos. Másrészt meg a gyerekvédelem kapcsán azt is tisztán kell látni, hogy sajnos jelenleg vannak olyanok a rendszerben, akiknek semmi keresni valójuk gyerekek körül, mert hogy bántják, vagy bántalmazzák, vagy visszaélnek velük szemben, és ahhoz, hogy ez a szakma meg tudjon tisztulni, és akiknek ott nincs keresni valójuk, ki tudjanak kerülni belőle, ahhoz nagyon fontos ez a fajta szakmai összefogás is, illetve megteremteni annak a lehetőségét, hogy az eddig eltusolt ügyek és az abban részvevő emberekkel szemben megindulhassanak azok az eljárások, amik lehetővé teszik, hogy őket, hogy ők egyszerűen kikerüljenek a rendszerből.
1: Hát én azt gondolom, itt az első és legfontosabb dolog, egyáltalán felmérjétek, hogy milyen állapotok vannak. Nyilván terepen vagytok, dolgoztatok, de hát ugye tulajdonképpen az elmúlt években azért ez egy megszokott hatalmi gyakorlati rendszer volt, hogy a belügyminisztérium az elmúlt években semmilyen információt nem adott nagyon ki. Amit tudunk, az sokszor egy-egy újságíró vagy egy-egy oknyomozás kapcsán hát robbant ki, és aztán lett ugye mindenféle mozgatórugója különböző politikai erőknek, de hát igazából nem is tudjuk, hogy milyen állapotban van, illetve hát tudjuk, meg gondoljuk a gyermekvédelmet, de hát leginkább gondolom a struktúrákat kell egyáltalán felmérni, hogy az a gödör, amiben van a gyermekvédelem, az mennyire mély.
5: Ez abszolút így van. Ráadásul nem csak gödrök és mélységek vannak, hanem magasságok is, tehát nem csak azt kell felmérni, hogy hol vannak elakadások és problémák, hanem azt is, hogy hol vannak erőforrások, és hol vannak olyan szakmai közösségek, akik javaslatokat tudnak tenni, akik egyáltalán gondolkodnak a saját szakmájukról is, munkavégzésükről, úgy is, hogy ez mások számára is erőforrás lehet. Igazából ebből a szempontból nagyon pazarló volt az elmúlt rendszer, azért, hogy nem tekintette ezeket a szakembereket partnernek. Tehát a 100 nap, az első 100 napnak a programja az ugye azon túl, hogy bizalom és kapcsolatépítés és közvetlen kapcsolódás a szakemberekhez, ezen túlmenően nagyon fontos azt is feltárni, hogy egyáltalán miben vagyunk, meg hogy mi az, amivel dolgozni tudunk, és ezt úgy kell megcsinálni, hogy közben a körmünkre ég egy csomó minden, a sajátos nevelési igényű gyerekek helyzete, a férőhelyeknek a hiánya, és az, hogy gyakorlatilag szinte befagyott a jelzőrendszer, nem csak a kormányváltás miatt, hanem egész egyszerűen amiatt a dermedtség miatt is, ami az elmúlt időszakban a sok pontján a rendszernek jelen volt, úgyhogy igen, abszolút jól mondtad, hogy ez egy elsődleges feladat.
2: Mi van még a tennivalók listáján? Tehát mit tartalmaz még ez a 100 napos program, vagy amiről beszéltél?
5: Hát nagyon sokat dolgozunk azon, hogy jó struktúrát, meg protokollt tudjunk felállítani arra, hogy hogyan lehet arra jelzőrendszert megerősíteni a gyermekvédelmen belül. Ugye ez egy prioritás, hogy végigvigyük azokat az ügyeket, amikről tudjuk, hogy már megtörtént bántalmazások, illetve az is fontos, hogy azok a szimbolikus ügyek, amik az elmúlt években a közbeszédet is uralták, vagy abban megjelentek, akár Bicske, akár a Szülő utca kapcsán, azok az elmaradt vizsgálatok, amik sosem történtek meg, azokat valójában le tudjuk folytatni, hogy az áldozatoknak, az érintetteknek és a közösségeknek valami fajta megnyugvást tudjunk nyújtani. Ebből a szempontból a traumaszenzitivitás is fontos, meg az is fontos, amire ti utaltatok, hogy az elmúlt időszakban a média és a nyilvánosság sokfajta szerepet átvett, de ennek nagyon nagy ára van. Az áldozatok feladták sok esetben a magánélethez való jogukat, sok esetben beleálltak olyan küzdelmekbe, amik nem segítették a traumafeldolgozást. Úgyhogy nekem nagyon komoly ambícióm az is, és nagyon bízom benne, hogy ebben tudunk jól együttműködni újságírókkal, tartalomgyártókkal, hogy hogyan lehet a gyerekvédelmet kivonni a bulvárból, és hogy lehet újra szakmai kérdéssé tenni, amihez sokkal nagyobb transzparencia kell majd a minisztérium részéről, sokkal több adat, információ, miközben ezzel párhuzamosan megpróbáljuk jobban megvédeni az áldozatokat és azokat, akiket bántás, illetve bántalmazásért.
1: Hát meg valahogy a politikából kellene kivenni a gyermekvédelmet, nem? Tehát mi is ilyen nagyon sokszor beszéltünk veled, és a civil szervezetekről nem véletlenül hívjunk most se, hogy valahogy a politikai napirendről kellene fura módon, de tényleg a politikát kivenni a gyermekvédelmet. Tehát a gyermekvédelemnek nem szabadna egy politikai furkosbotnak lennie, vagy bármilyen előny vagy haszonszerzésnek, nem? Tehát pont az lenne a cél, gondolom, hogy kiléptetni a gyermekvédelmet a politikából, már nyilván amennyire ki lehet. Hogy szakemberek dolgoznak szakemberekkel azért, hogy jobb legyen a gyerekeknek. De ez nem egy politikai kérdés.
5: Ez így van. Hát ugye az elmúlt időszakban a gyerekvédelem egy politikai termékké vált, miközben a valódi politikai akarat azzal kapcsolatban, hogy változások történjenek, az hiányzott. Tehát, hogy az nem probléma megoldás, hogy mondjuk a Szülő utca kapcsán az egészet bezárjuk, eladjuk, és a javítóintézeteket, mint intézmény, akkor kivonjuk a gyerekvédelemből, és átrakjuk a büntetés végrehajtásba. Ez nem megoldás, ez nem politikai akarat, ez valami fajta masszatolás, ami helyett igazából azt kellene megteremteni, hogy a gyerekvédelem az egy olyan ügy, amiben szakmai kérdéseket szakmai alapon kell eldönteni, és a politikának egy nagyon jól körülhatárolt feladata van, ez pedig az, hogy biztosítsa azt a hátteret, és biztosítsa azt a szabadságot, hogy ez a szakma jól tudjon működni. Ehhez kell pénz, paripa, fegyver, meg kell az a fajta két lépés távolság, hogyha van a gyerekvédelemmel kapcsolatban probléma, meg kihívás, akkor nem az arcát védi az intézmény, vagy nem az intézmény jó hírneve a fontos, hanem mindig azonban érintett gyerekek érdeke és szükséglete az elsődleges.
1: Hát ahogy beszéltünk róla, ez a gödör, ez nagyon-nagyon mély. De mi nagyon örültünk neked, ugye régóta beszélünk telefonon, sokszor hívtuk téged, sokszor kértünk tőled szakmai hozzászólást, tanácsot hosszú-hosszú. Évok óta ismerjük egymást, és dolgozunk együtt, úgyhogy
2: hát ennek nagyon örülünk.
1: Abszolút hiteles személy, és hát nyilván mindannyian szülők vagyunk, gyerekeink vannak, tehát hogy pontosan tudjuk, hogy hogy mekkora a baj, és hogy hány gyerek van bajban. Úgyhogy nagyon-nagyon drukkolunk, és nagyon örültünk neked annak, hogy valódi szakmaiság kezdett el ebben lenni. Nyilván szakemberek eddig is voltak, meg csomóan küzdöttek, ott voltak, dolgoztak. Sok szerencsét kívánunk neked, meg sok erőt, meg sok jó szakembert, aki ott maradt még, és dolgozik, hogy valami megváltozzon. Úgyhogy nagyon-nagyon drukkolunk. Köszönjük szépen. Csáó Szilvi, köszönjük szépen. Gyurko Szilvinek, köszönjük szépen. Csáó, köszönjük. Hello. Végre itt van Juli, hú, küldte nekünk valaki. Rohadjatok meg, hogy mennyi kajátok van. Kaptuk ezt is SMS-ben.
4: Kérsz?
1: Valaki szeretne? Nyugodt, szóljatok. Tehát figyeljetek, mi kiadjuk az üdítőt, kiadjuk a kaját. Átmehet ez egy ilyen, mindent bedobálunk, mindent elosztogatunk. Nagyon szívesen lesz nekünk. Bekészítik, de annyi cukrot akarnak letolni rajtunk, hogy ennyit nem tudunk megenni.
4: A három alkesz haverom már jelentkezett.
1: Igen, alkesz srácok meg
4: vannak.
1: Igen. Megírták egyébként, hogy milyen ünnep van Ausztriában holnap. Valamilyen Krisztussal kapcsolatban.
4: Mária.
2: Áldozó csütörtök.
1: Áldozó csütörtököt tartanak. Igen. Csak hogy tudjátok, ha már ott dolgoztok kint, jó, hogy áldozó csütörtök.
4: A pénzük jó, az ünnepük meg nem kell, mi?
1: Mi nem tudjátok, hogy ott vagytok 20 éve, hogy mit ünnepelnek. Igen, áldozó csütörtök.
2: Erre nem kerestem rá, de egy hallgató küldte, hogy holnap apák napja van Németországban, és szabad napot adnak rá.
4: Most már tényleg
1: ezt
4: nem hiszem
1: most
4: el.
1: Mondod?
2: Hát itt írják.
1: Szabad nap van apák napján?
2: Igen.
4: Jó, akkor holnap Dunaújváros, hello.
2: Nagyon sajnáljuk.
1: Várj, két gyerek, két szabad nap? Vagy hogy van?
2: Nem, gyerek, szerintem
1: egyszer... egyszer vagy apa, egyszer két gyerekkel, és egyszer vagy apa, az egy szabad
2: nap. Igen, anyák napjára sem, nem annyiszor ünnepeljük, ahány gyereked van, egy.
1: Bocsánat, miért nem adnak Magyarországon szabad napot apák napjára?
4: Szerintem remek ötlet, és
2: melyik az a minisztérium, amelyiknek írni kell?
1: Kit is bírunk még a minisztériumon,
2: higgátok? Azonnál most ebben a pillanatban higgátok.
1: Adjon egy másik telefonszámot, ezzel intézzük, hogy szabad nap, hogy az apák napja. Egyébként tényleg így van. Nincs akkora hát, mint az anyák napjánál. Fontos az anyák napra, szeretjük, kell virágot adni. El van egy kicsit sunyogva ez az anyák napja. Németországban szabad napot kapnak.
4: Nem vagyunk olyan kiemeltek, mint ti.
2: Mit szeretnétek kapni?
1: Egy szabad napot.
2: Ja, csak egy.
1: Egy szabad napot intézz el nekünk. Hívjál föl valakit valamilyen minisztériumban.
2: Mindjárt átnyálazom a telefonkönyvemet.
1: Pesten mikor van, vagy Magyarországon? Mikor van?
4: Semmikor, szerintem nincs.
1: De van.
4: Nem ilyen ünnep, hogy akkor azt így kitűzve, és akkor nincs, hogy
2: de ugye. Egyre többen
4: ünnepik. Mert ha most holnap van apák nap, és nálunk is szabad nap, akkor az Eszter meg a Júli csinálja a kitelepülést.
1: Igen, akkor szabad.
2: Júniusban, június 21-én van, vasárnap.
1: De azért milyen szociális a gondolatban, hogy azt mondják, hogy németek, hogy oké, figyelj, apa vagy, te ezt vállaltad, utódot nemzettél, fel is neveled, ha minden igaz. Az, hogy jó apa vagy nem, azt nem tudjuk eldönteni, de egy szabad nap pluszban neked jár, mert apa vagy. Szerintem ez tök tisztességes, nem azért nekünk is legyen, de hogy a gondolkodás milyen más, nem? De...
4: Hogy ugyanúgy szülő vagy.
1: Szülő
4: te
1: vagy,
4: is.
1: Legyen
4: nyilván
1: neked is egy szabad napot. De... Igen.
2: Figyelj, ezzel kihúzták Magyarországon, illetve általában a vérek fogát, mert hogy Magyarországon ugye a május első vasárnapja.
1: Az anyák napja,
2: így van. Az eleve szabad nap.
1: Jó helyre berakták, jó helyre.
2: Nem cicóztak itt szabad.
1: De azt hiszem az egyébként nemzetközi, tehát hogy ez nem csak május első vasárnapja nálunk, hanem az azt hiszem nagyon sok helyen, tehát május első vasárnapja az anyák napja. Hallod ez, Ferko, szabad napoznak a németek.
4: Én most már tudom, hogy mit fog zászlajomra tűzni, hogy ezért fogok én a tűzbe menni, ha
1: kell. Jóljuk már
4: ezt. Apáknak is legyen egy napja.
2: Egy népszavazást. Minimum
1: egy 13 embert. 13 embert itt költsük el erre.
4: És nem ám hétvégén. Igen. Vagy hétfő, vagy péntek. Az lesz a mi napunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
10: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
11: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
12: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
13: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
15: Szia!
16: Hello!
15: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
16: Bonjour!
17: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
15: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6 999 000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
16: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
19: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
20: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
21: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong.
22: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden csütörtökön 14-től 17 óráig.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Az ápolókat ünnepelték Kecskeméten, önkénteseket keresnek a műanyagok használatának csökkentéséhez. Felélénkülhet a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Ivi vagyok. 25. alkalommal rendezték meg a regionális ápolási konferenciát az Ápolók Nemzetközi Napján a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban. Az eseményen az ápolók, szakdolgozók és egészségügyi asszisztensek munkáját ismerték el, valamint több kitüntetést is átadtak, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Óvári Csaba, a kórház főigazgatója kiemelte, az intézmény országos szinten a második legjobb megyei kórház lett a minőség irányítási rangsorban, amely az ápolók munkájának is nagy szerepe van. A konferencián szó esett az egészségügy fejlesztéséről, a szakdolgozók megbecsülésének erősítéséről és a munkakörülmények javításáról is. Az ünnepség végén ápolókat, szülésznőket és asszisztenseket díjaztak a gyógyításban végzett áldozatos munkájukért. Egy apró gesztussal is sokat tehetünk a környezetért, erre hívja fel a figyelmet a kecskeméti városi piacon működő Szatyor.pont kezdeményezés. A Cédrusnet most önkénteseket keres, hogy még több újra használható szatyor készülhessen a piaci vásárlók számára. A kezdeményezés célja, hogy saját készítésű mosható szatyrokkal csökkentsék az egyszerhasználatos műanyagzacskók mennyiségét. Azokat várják, akik szeretnek varni, kézműveskedni, vagy egyszerűen fontos számukra a környezetvédelem. A szervezők szerint már egyetlen elkészített szatyor is nagy segítséget jelenthet. Ivóvízhálózat fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatokat végez májusban a Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Kelebián és Szankon. A cég tájékoztatása szerint Kelebián május 20 és 27-e között, Szankon pedig május 27-e és június 2-a között zajlanak majd a munkálatok. A munkálatok idején átmenetileg romolhat a víz minősége, azonban a szolgáltató hangsúlyozza, hogy az ivóvíz továbbra is fogyasztható marad. A lakosok arra kérik, előre tájékozódjanak az esetleges szolgáltatási szünetekről. Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében. Legtöbb 19-21 fokot mérhetünk Bács-Kiskunvár megyében a következő napokban, és a meteorológusok jelzése szerint ugyan több adagban is érkezhet csapadék már péntektől, ennek ellenére melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, este éjszaka pedig legkevesebb 5-10 fokig hűlhet le a levegő. Egy mediterrán ciklon érkezik majd szombaton, akkortól már bőségesebb csapadékra is számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ma is sláger megy.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk még mindig Szombathelyen, gyerekek, bizonyám. Szombathely, szép állomás, ugye, mondhatni. Tulajdonképpen tudjuk, hogy mi történik.
2: Elénekeltessük velük? Tudjátok ezt a dalt?
1: Ez egy
2: szép állomás?
1: De szerintem a szombathelyek utálják ezt a dalt. Aki szombathelyen lakik, az utálja, mert valószínűleg mindig ezzel kínozzák őket, nem?
2: Fogalmatok nincs erről a dalról. Te ismered ezt a dalt?
3: Nem.
2: Nem. És akkor nem is tudod, hogy miről szólhat vajon.
1: És itt az elsősorban a hölgy, az 20 milliós bünti lesz, ha ő ismeri azt a dalt. Az nagyon jó. Jó, ne énekelj neki.
2: Ismered a dalt?
4: Nagyon, igen, sajnos.
1: Tudtam, hogy jó.
2: De elhatárolódsz.
4: Ha az a szerencse, jöjjön be Szombathely az NBA-re, aztán hol adás? Hol Szombathely?
2: Van lendület.
1: Köszönjük szépen, van lendület, így is van. Hogy áll most a Szombathely a fociba, gyerekek? Szegény győrieket már leoltottam. NB3? NB3-on vajtok? De jó, hát az nagyon király. De legalább van csapatotok, ezt is elmondhatjátok magatokról. Oké, amit eszel iszol, nyugodj meg, jó. Oké, semmi baj, mindjárt.
2: Ő csak iszik, ahogy látom, csak iszik.
1: Ez a beszél, gyerekek, így Szombathelyen itt aztán tudnak inni.
5: Fogyott belőle.
1: Az helyes.
6: Szombathely szép állomás.
1: Igen, nagyon jó. Ő a milyen.
6: Nagy ott a sürgésforgás.
1: Ajándékcsomagot neki, igen.
6: Két kis tárgy ül a padon.
1: Jó, köszönjük szépen. Jókor kaptad el. Minusz 20. Júj, te érezted, Feri.
2: Hogy ebből baj lesz.
5: A rutin meg az évek.

0: Előtte is egy nevet kaphatunk, csak hogy kinek köszönhetjük ezt a szép kis éneket.
1: Zsolt.
0: Köszönjük, köszönjük, hogy jöttél.
2: Itt megyünk oldalt, hátul, és akkor megyünk a Diego palacsintáját főtekerjük.
0: De a nénit most nem tekerjük be?
2: Ne,
0: a szóval mai adásban abszolút belefér szerintem még ez is, hogy itt...
2: Hát kérdezzük meg a hölgyet, pluszba. Hogy akar.
0: 70 pluszba tekerünk egyet. Jó, szevasztok.
2: Az a baj, hogy a, hogy hívják nála, kitekerésnél...
0: Ú, te tudsz ilyen kerülni ott a csokat.
2: Igen, itt hátul el lehet jönni, hogy a kitekerésnél nehogy szegény ott beüsse magát. Már itt is vagyunk.
0: Hoppácska.
2: Megérkeztünk, Laci összeállította a csapatokat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi ez, vegyes vágott vagy se.
0: Hello, sziasztok, sziasztok.
2: Igen, két pár, sziasztok. Azt mondja Zsombor és, bocsánat, Dóri.
3: Sziasztok.
2: Egy pár vagytok, vagy csak most így összeálltatok, hogy kell valakinek az utalvány?
3: Nem, egy pár vagyunk.
2: És összeköltöztetek, szerelem van.
4: Hát azért jöttünk, hogy megnyerjük a pénzt, és össze tudjunk költözni.
2: Ja, még nincs közös lakás, még nincs semmi közös élet.
4: Így van.
2: De hogy most ez meg lesz ez a százas, akkor szerintetek dombon a tanya, tehát abból már lehet lakást felújítani?
4: Hát hogy ne lehetne. Egyetem vagyunk, úgyhogy minden menni fog.
0: Egyetem.
2: Hova jártok?
4: Egerszegre.
2: Ki fog befeküdni, és ki fog tekerni?
4: Én fekszek be, és ő gurít a célba.
0: Nagyon jó.
2: Okay.
0: Jól van. Másik párunk. Szia, Réka. Hello, Réka. Réka, te gurulsz majd?
5: Igen.
0: Jó, jól van. Dani, te pedig tekersz.
6: Az a cél.
2: Nagyon
6: az
2: jó a pólód. Esküszöm, két gyerekkel ezelőtt még normális voltam. Ez van a Rékára írva. Réka, mi változott két gyerek után?
5: Hú, hát sok minden. Főleg a második után.
0: Két gyerek
2: az volt
0: már...
2: nehezebb, mi?
5: Igen, egy 13 és egy 3 éves.
0: És 13 év már nagy volt, és bevállaltatok erre még egyet?
5: Igen.
2: Az véletlen, vagy tervszerű volt?
6: Nem, egy pár vagyunk, ismerősök vagyunk.
2: Jó. Ismerősök, nem te vagy az.
0: Ezt mi nem kérdeztük, most egy pár vagytok.
2: Csönd legyen,
0: játszom. Senkit, így van.
2: Szóval, oké?
5: Én már játszottam veletek egyszer, 2018-ban. Így.
0: Egy masszázszalomban, valamikor, amikor
5: nem, felül. Nem, Szombathelyen.
0: Tényleg? Igen. És akkor is kiválasztottunk?
5: A hordó fölött ültem a víz.
0: Akkor volt a hordós játékunk, tényleg. Beengedtünk embereket hordóról, így a vízbe, ha labdával dobáltak, valami borzasztó elmés játék volt az is.
2: Nyertél?
5: Természetesen.
2: Jaj, de nagy a magabiztosság, akkor most nagyon is erre készülsz. Rékát fogod gurítani.
6: Igen, de hogyha ő már nyert, akkor enyém az ő része is.
2: Okay. Hát ezt majd ledumáljátok, ez nekünk már nincs közünk igazából.
0: Igen, ezzel már nem tudunk mit csinálni.
2: Jó, akkor a feladat egyszerű, tehát nagyon. A hölgyek lefekszenek. Mondom, lefekszenek a hölgyek, ugye a szélére, a kis palacsintás szőnyegünknek.
0: Azt még nem láttam srácok... közelről ezt a játékot, de jó szürreálisnak tűnik.
2: Mário, mi?
0: Igen, eddig csak kivetítőn láttam, de nagyon elműs. És ezeket mindám az irodában találjuk ki hosszú munkával.
2: Ah, gyerekek, de, ott éve. Micsoda brainstorming megy.
0: Igen.
2: Na, tehát...
0: Várjál, meg meghallgatom, Réka, milyen utasításokat. Mit mondtál, mi volt az utasítás?
5: Ja, semmi.
0: Tekszik a földön, félsz, próbálja magyarázni, hogy tekerje.
2: Teljesen
0: szűrre.
2: Tehát betekeritek a lányokat, és utána a feltekert műfüvet elviszitek, már eltekeritek, vagy elgurítjátok ugye a másik pirosig, és ott a lányoknak ki kell szabadulni. Hogy a lányok hernyómozgással fognak-e majd kijönni, vagy pedig kigurítják magukat, azt rájuk bízzuk, tehát amelyik jobbnak tűnik. Oké? Okay? Ennyi a feladat, látom az izgatott tekinteteket, hogy ebből még bármi is lehet.
0: Jézusom, mi történik? Figyelj, ez egy tömegkarambol.
2: Azaz.
0: Hova gurítod?
2: Jó, megvagy, gyereki, a férfiak most már nem segíthetnek.
0: Nem segíthetsz. Emberek vergődnek
2: nem
0: a műfűből, fél beszorult.
2: Nagyon aranyos
0: édesem,
2: vagy.
0: Édesem, te beszorultál.
2: Nagyon aranyos vagy, csak 3 méterrel a cél előtt megálltatok, Réka kicsim.
0: Meg vagyunk. Gyerekek, itt olyan vergődés volt a másik oldalon felé, te azt nem láttad, mert Rékányokra koncentrált, a Dóri az hernyomozgásban kiszabadult a műfűből. Te jó Isten, ez szürreális volt ez.
2: Hát Dórikám, hogy vagy?
4: Soha jobban.
0: Gurultál már műfűként téren, ennyi
4: még
0: ember
4: nem,
0: előtt,
4: de
0: nem?
4: Lehet belekezdek, már
2: nagyon jó. Még izgalmas volt, tehát Zsombor és Dóri, ugye, akik egy pár, ők nyerték a versenyt. Réka, értem a főháborodást, ilyenkor tudom, aki veszít, az mindig rosszul érzi magát. A Danival dumáljá, hogy a piros csík az itt van. Tehát Dani rátolta az emberekre az egész, hogy hívják ott, műfüvet, azt ott hagyott téged a francba szívem.
5: Hát sajnos ez van, nem baj. Ügyes volt.
2: Így van.
6: Gyakoroltunk eleget.
2: Igen, nem próbáltátok meg. Egy óriási tapsot
0: gratulálunk,
2: kérünk Dóriéknak.
0: Voltatok. Gratulálunk.
2: Mondom, óriási.
0: Ember, ember nem vergődött így műfűként, hogy egy téren, hogy Dóri megpróbálta magát kiverekedni.
2: Úgyhogy a Diego jön nektek egy 100 000 forintos vásárlási utalvánnyal, jó?
0: Így van.
4: Nagyon szépen, köszönjük.
0: Ügyik voltatok.
2: Zombiban mindig ennyi a lendület?
4: Még több is.
2: Igen.
0: Zsombi belül robbant pezsgőt. Nem, mert Zsombi nem, nem az ideges.
2: Gyere, gyere szívem, add át akkor az ajándékot, és köszönjük szépen.
0: Figyelj, itt közben vannak ilyen, nem tudom, hagyományőrzők vagy katonák? Kicsit mindig borzongok, amikor ilyet látok, de... hogy ti
2: téged mindjárt úgy megvernek, mint a lovat haverezőre.
0: Nem, a Jani kedvence volt a hagyományőrző katonák. Igen, nagyon szerették.
2: Nagyon szerették. Hát ugye Szombathelyen vagyunk. Igen.
1: Találtad Szaváriának is.
2: Szaváriának is nevezzük mi a seregben.
0: Erős lesz.
1: Nem csak a seregben, hanem közel 2000 éve Szavária néven ismerted a lakott település, és van egy jelleg, egy több mint 25 éves hagyomány.
2: Elalapítottad.
1: Igen. A várost is persze, természetesen. Így van, időszámítás előtt 50 körül, de akkor még Claudiusnak hívtak. Tehát ez az egy másik igen. Tészta.
0: Mindig van ebben valami borzongatévaló, amikor felnőtt férfiak hagyományőrzőset játszanak és beöltöznek katonának,
1: nem? És népesítettük be a várost.
0: Igen.
1: Erre mindig odafigyeltünk.
0: Igen. Mindenki de megszökött valahonnan.
2: Ő a harmadik csávó, ő ezt nem akarja.
0: Téged ide elhurcoltak, ugye? Te ezt nem akarod.
2: Téged túszulejtettek?
3: Nem hurcoltak ide.
0: Én ezt nem akarom. Bezsaroltak az egyesületbe, bezsaroltak. Vagy kijövök ide most a Balázsékot, vagy ki vagyok rakva az egyesületből.
1: Ez így van. Ez, és vannak a speciális mutatványok, mint a kardére hányás. És a többi az így van.
2: De azt gyakoroljátok rendesen minden héten kedden.
1: Nem szerdán, de este. Szerdán.
2: Ányunk, az a lényeg, hogy ányunk.
1: Lényeg, így van. De a történetnek a lényeg, hogy augusztusban mindig van itt egy hatalmas rendezvény, Közép-Európa legnagyobb historikus rendezvénye, a Szavária Történelmi Karnevál.
2: Nagyon szépen köszönjük a meghívást.
1: Nagyon szívesen, és látunk benneteket.
2: Jó. Beöltözhetek, ha eljövök? Várjál már, nyugi.
0: Ne tegyél könnyen műgéretet,
2: Feri. Ha eljövök, mondtam, hogy ha eljövök, akkor én kapok egy ilyen szettet magamra?
1: Természetesen, is nem veheted le két napig.
2: Ja, akkor nem, köszönöm szépen. Nagyon jó. Éles a fegyver, vagy ez ilyen kamu?
3: Nem, ez nem kamu, természetesen éles.
2: Aha. Hát akkor köszönjük szépen, hogy megjelentetek, és sok sikert
0: köszönjük kívánunk nek. A köszönjük. Ügyesek legyetek, ne hányatok senkit kardére.
2: Úgy van egyébként, figyelj, úgy állnak föl, hogy minden második nem szeretne itt lenni. Azt látom az arcot.
0: Köszönöm.
2: Második, nem tudjuk, ezt imádjátok.
0: Igen, ezt én is láttam az arcukon egyébként. Igen, 3-ból 2, ugye ide zsarolták. Azt mondták, vagy jöttök, vagy nem jöttök.
2: Vagy ki vagy rúgva.
0: Jól van, van még egy játékunk, ugye, illetve pontosabban, várjál, hogy állunk? Tehát van még a grill versenyünk, ugye, amikor a sütővel kell rohangálni, az van még nekünk. Hello, Juliska, te is előkerültél? De mit csinált? Honnan kerültél ide mellőlem?
7: A Zsolt közé került.
0: Te Zsolta voltál, jó, közben megjelent a Juliska is. Szóval van még a sütős játékunk, ugye, Feri, és mi van még? Hogy
2: hát
0: állunk?
2: Gyakorlatilag a vízli. Juli, légy szíves! A legjobb délutáni programunkat ne mondd már, hogy még nincsen. Virsli evés lesz majd, és akkor van egy hölgyünk, aki azt mondta, hogy ő megalázó vereséget fog mérni bármilyen férfire. Nagyon várom, mert eddig az történt, hogy volt egy női csapatunk, ugye Sopronban, vagy Győrben volt, igen, egy férfi az. Csapatunk Sopronban, az már nagyon erős volt. Mi lesz, hogyha csinálunk egy vegyeset? Hát itt bármit lehet. Ha valaki azt kéri, akkor az lesz.
0: Abszolút, így van. Úgyhogy jövünk.
2: A haverod jelentkezik, hogy enne.
0: Ő nagyon kemény van, de mondjátok meg, hogy tényleg mindjárt jönnek érte, ne tűnjön el, jönnek, hamarosan begyűjtik, és meg.
2: Figyelünk rád végig, testvérem.
0: Így van. Itt vagyunk, ő nagyon kemény van. Jó, jövünk mindjárt, egy pici szünet, és már is folytatjuk még a két utolsó játékkal, jövünk rögtön vissza.
8: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internor nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
8: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
9: Mobilneted kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Most ne maradj le! Indulnak a hátanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jüszk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
15: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Vesztúr Roadshow Kecskeméten. Május 20-án a Molnár Fatelet parkolójában a Klebersberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolásig. Tesztelje a Vesztúr újdonságait és akár egy értékes Vesztúr szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. Kisgéponline.hu.
19: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjt sorsjegyeket, a fődíjegy Zsíko 7 Super Hybrid.
20: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
19: Irány az Osan, spórolj okosan!
21: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában.
22: Az UVR élmény arénában.
21: Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigol és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményarena.hu.
0: Finomic. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomic Drive, a szőlőfürtnél.
1: A Plazma Centerben a májusi jótett aranyat ér. Sőt, ha egészen pontosak akarunk lenni, felbecsülhetetlen értékű időt, amit a rászorulóknak ajándékozhatsz. Jótettet helyébe pedig te is jót várhatsz. Májusban 4 plazmadással 68 000 forintot zsebelhetsz be. Ha pedig áprilisban 3-szor is adtál plazmát, egy kis bónusszal is meglepünk. Részletek a plazmacenter.hu-n.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
23: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsgaszolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket.
24: Kecskemét, Matkói út 3.
25: www.gumispet.hu.
26: Szuperhűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.
27: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
28: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
29: 20%-os kuponnapok 4 napon át az Alföld áruházban. Szerdától szombatig 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk a törzsvásárlói kuponnal. Most érdemes beszerezni ruhát, cipőt, játékot, papírírószert vagy bármi mást az áruházi osztályokon. Szerdától szombat 16 óráig 20%-os akcióval várja az Alföld áruház.
3: Reklámot hallottak.
30: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
31: Könnyű zenei programok Kecskeméten, Kiskunfélegyházán halad át a Tour de Hongrie mezőnye. Folytatódik a hűvösebb idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Keresztény zenei fesztivált tartanak május 16-án szombaton Kecskemét főterén. A program a Felnézek keresztény evangelizációs alapítvány szervezésében valósul meg. A fesztivál célja, hogy modern formában közvetítse a keresztény értékeket a fiatalok és családok felé, írja a híres.hu. A szervezők több vidéki városba is elviszik programjaikat, amelyek középpontjában az evangélium üzenete áll. A kecskeméti eseményhez helyi gyülekezetek is csatlakoznak. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
32: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is, sikerült megfékezni néhány esetnél vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
31: Kiskunfélegyházán halad át ma a 47. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny mezőnye. A versenyzők várhatóan kora délután érkeznek Tisza Alpár felől, majd Fülöp Jakab irányába folytatják útjukat. A kerékpárosok rendőri és motoros felvezetéssel zárt útvonalon haladnak, nem a megszokott közúti szabályok szerint közlekedve. A verseny idején több útszakaszon időszakos helyenként teljes forgalomkorlátozásra kell számítani, ami torlódásokat is okozhat. A rendőrség polgárőrökkel és önkéntesekkel együtt segíti a forgalom irányítását. Számol be róla az Info Kiskunfélegyháza.
33: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében.
34: Köszönöm.
31: Legtöbb 19-21 fokot mérhetünk Bács-Kiskun vármegyében a következő napokban, és a meteorológusok jelzése szerint ugyan több adagban is érkezhet csapadék már péntektől, ennek ellenére melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Este éjszaka pedig legkevesebb 5-10 fokig hűlhet le a levegő. Egy mediterrán ciklon érkezik majd szombaton, akkortól már bőségesebb csapadékra is számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága szombathelyek, itt vagyunk még mindig a főtéren. Hát beborult, már nem az égborult, csak elment a nap, de itt most nagyon jó idő van. Sopron, amit nem adtunk volna, hogy ilyen idő legyen. Holnap Dunaújváros, Városháza tér és Debrecen, gyerekek, Debrecen, Kossuth tér. Itt zárulunk majd, úgyhogy hát itt lesz vége a mulatságnak.
6: Holnap gyertek után. Nyugodtan! Jó!
5: Gyertek nyugodtan!
6: Közel van!
5: Megugorjátok, persze, nincs messze. Átjutok egy kicsit, ott is vagytok. Hát nézzétek, vegyetek példát Gáborról. Itt áll az első sor, ott volt Győrbe, ott volt Sopronban, mindenhol ott van.
7: Van egy hallgató, aki Győrbe jött. Az előbb beszélgettem vele, úgyhogy az előbb elkapott igen. Zsolt.
5: Elkapott Zsolt, aki itt megszólítottunk az előbb?
7: Igen, a biztonsági őr, mint egy bodyguard próbált védeni. Majd
6: egy de nem volt mitől.
7: De nem, utána átléptünk egy határt.
5: Az jó, hát én csak azt hiszem, hogy csak fölbukkansz mellettem, és mondtad, hogy Zsoltán voltál, mondom, az erős lehetett ugye ebben a formában.
7: Ölelgetősre vette a figurát.
5: Aha, de finoman abuzált, finoman molesztált egy kicsit, nem érdekes. Jó, nem de Zsolt érdekes. Úgy van benne a munkahelyén, hogy nincs benne a munkahelyén, de a hasonmása benne van a munkahelyén. Tehát Zsolt...
7: Ezt hívják munkamegosztásnak.
5: Azt mondja, hogy Julinak gyönyörű lábai vannak. Juli ott egy
7: köszönöm.
5: Ilyen. Hát, igen.
6: Ez jól esik, Juli, nem?
7: Nagyon.
5: A nyári SMS kérdezi valaki, hogy megvan-e. A gyerekek, visszatekerhetem, ha ragaszkodtok hozzá, akkor megkereshetjük. Többször is elküldte nekünk? Igen.
6: Édesem,
5: ő itt van, azt mondja, hogy 37 napra vagyunk, tartson ki minden szülő, akinek iskolás a gyereke, most már tényleg nincsen sok. 7 óra, 47 perc és nyári szünet. Páros dedikált ajándékjegy, Oti nem említette, ez nem tudom, hogy mire vonatkozik.
6: Hát, hogy azt szeretne érte kapni.
5: Ja, ezért?
6: DJ Oti ajándékjegyért.
5: Ja, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem vagyunk se megvetőek, se lefizetetőek. Ezt, ha önszorgalomból írod, azt beolvassuk, ha ez kiderül.
6: Semmi, menj tovább, ne.
5: Ja, okay. Ő a kabala arcunk lesz, vigyük magunkkal.
6: Jó, de veled alszik.
5: Vigyük tovább. Szóval, hogy nem, mi azokat az SMS írókat szeretjük, akik nem várnak semmit, ugye? Tehát nincs ellenszolgáltatás, nincs semmi, hogy én ezért küldöm, vagy azért küldöm. Azok a legszimpibbek. Ha kiderül, hogy valaki ezt valamiért csinálja, azt a kicsit más polcra helyezzük át. Azt már annyira nem szeretjük.
6: Ott a vége a barátságnak.
5: Ott vége van a barátságnak, átrakjuk egy másik polcra, igen.
7: De annyi meló van ebben, igazán meghálálhatnánk.
5: Nem.
6: Júlia,
5: nem.
6: Mikor tanult már ből a műsorból?
7: Soha.
6: Igen, nem. A jó szíved.
5: Nem, ismerve őt, én tudom, ismerem az ilyen humorizáló embereket. Ő ezt önszántából küldi, és szeptemberről el fogja kezdeni a következő visszaszámlálást. Tehát, hogy nincs ezzel. Nincs ezzel baj. Na gyerekek, 2 darab játékunk maradt a végére?
6: De micsoda játékunk maradt,
5: viszont várja, eltűnt a csaj az első sorból, aki az elején felajánlotta, hogy agyonveri a pasikat. Laci azóta azt üldözi, már ott van, mert hogy sokkal több virslit tud bedugni a szájába. Gyere rám, virsli, igen, ezt mondta, és ugye hát a tegnap a Master Good azért nagyon nagyot ment Lacival, aki még az elköszönésbe is írt nekünk. Tehát Laci nagyon megalakult a játék alatt, azért ezt így mondhatjuk. De most komoly kihívóra akadt, mert egy leányzó jelentkezett, hogy a pasik tegnap gyatrák voltak, és hogy ő bárkit leeszik a pult alá.
6: Itt van Laci.
5: A tegnapi játékos.
6: A tegnapi Laci. És már Master Good-os sapka van jó. Rajta, tehát biztos, hogy fölvették a csávót.
5: Ú, de jó. Lejátszunk akkor, milyen Weber Gild, és
7: nem felvették, ő volt a beépített ember.
5: Persze, őt viszik magukkal.
7: Persze.
5: Igen. Hát fia, a szponzor okos, bármilyen a Héra, vagy a Weber, tök mindegy, kitalálnak maguknak még egy beépített ember, és viszik végig a turnét. Itt plusz megjelenést kapnak. Hát Laci tegnap annyit adott még az egyik szponzorunknak, hogy
7: még teli szájjal is.
5: Persze, és még ránk írt SMS-t az elköszönésre. Csak a Master Good-ra. csak a Master Good, igen. Szóval akkor itt van Laci is, előkerítjük, de előtte még grill tologatás?
6: Így van, Weber grill játékunk van, én csak most látom, de egyébként már tegnap pedig így észrevettem volna, hogy ők azért itt kajáltatják a népet rendesen. Mit ad?
8: Palacsintát adunk sziruppal.
6: Sziruppal, sziruppos palacsintát.
7: Az egy jó grillkaja.
6: Hát látod, pont ez az izgi benne, hogy azt gondolnád, hogy palacsintát nem csinálsz grillen, de hát hogyha jó grillje van az embernek, akkor csinál.
5: A palacsintának miközben a grillhez? Vagy miért attól, hogy amerikai?
6: Lehet csinálni, igen, amerikai palacsintát grillen kint meg tudod csinálni.
5: Aha, életemben nem csináltam még palacsintát grillen.
9: Nagyon finom palacsintát csinálnak.
5: Na, ő is egy beépített ember.
6: Megvették
5: az apukám a Weber, engem hozott, én fogok megszólalni, mindig takarodjatok.
6: Ügyes vagy, kicsit kérsz még palacsintát? Igen, még kérem. Egy extra adagot kérünk szépen.
5: Na, nagyon jó. De mit te Feri, te grillesztél már palacsintát?
6: Igen, hát desszertet is lehet ugyanúgy csinálni.
5: Ugye de ráöltöd a sütőre, vagy hova teszed?
6: Így van, ez egy ilyen plancsalapnak hívják, tehát egy nagy lap, és akkor azon szépen meg tudod
7: sütni. Tehát nem a rácsra.
5: Ja, szerintem
6: igen, a rácsra lecsorog, ne próbáld ki.
5: Körülményesen látom, hogy öntömre a rácsra, az elég sok becsöpög azért az égéstérbe, az nem annyira.
6: Igen, nem a te világod, de nézd, csak ott csinálják a palacsintát a kis kivetítőn. És akkor így azért ez egyszerűbb a dolog, de például simán egy csokis brownit is meg tudsz benne sütni.
5: Csak láttad, hogy grillezek, tavaly ott voltál nyaralóban, tudod, hogy nem vagyok azért az a nagy...
7: Sok alkohollal.
5: Nagyon sok alkohollal grillezünk, nagyon gyorsan.
6: Hát figyelj, viszont az italkínálatod olyan volt, hogy sírtunk, úgyhogy megvagyunk. Hát, engem nem zavart, hogy grillezel.
5: Na, mi a helyzet a játékosokkal?
6: A biztonsági őrünket kérdezem, hogy mindent rendben talál-e a játékkal.
5: Jó, ott van!
10: Igen, ott. Én mondani, hogy igen. Kezát akar veled fogni.
5: Ő nem lehet, hogy egy ilyen kézfogásfetisiszta vagy?
6: De te ezt szereted? Te mindenkivel kezet fogsz?
10: Nem. Veled.
11: Ő azt mondta, hogy elintézi idehoz.
6: Zseni. De te ismered őt?
11: Nem, most találkoztunk.
6: Igen. Találkoztatok először. Igen. Nagyon jó.
5: Várj, de mi az ember? Hogy hívják? Zsolti.
10: Hát igen, veled, igen, én vagyok a...
6: Hát Zsolt, most azt csináljuk, hogy aki oda megy hozzád, hogy velem kezet akar fogni, azt idehozott hozzám, és kezet fogadsz.
5: Okay. Jó.
10: Te...
6: Azt mondta, oké. Okay.
5: Oké, okay, te várjál, Zsolti.
10: Te most kezet fogsz vele, bár...
5: Zsolti, nagyon jó vagy. Zsolti, imádom, figyelj, Zsolti.
10: Találkozni.
5: Zsolti, figyeld végig a játékot, hogy minden rendben van, nem?
10: Hozzanak valahogyan ide.
5: Nem hall.
7: Te leszel a közjegyző.
5: Zsolti, figyelj, itt vagyok, erre, nézd ide, itt látsz engem? Te leszel a játékban a közjegyző. Figyeld, hogy végig...
10: Júli tudja.
5: És a végén egy szimbolikusan felmutatni egy piros vagy sárga lapot, ha valakit esetleg megintesz. Ha minden rendben volt, akkor meg elmondod, hogy minden rendben volt a játékban. Meg vagy, Zsolti?
10: Meg vagyok.
7: De... És a végén kezet fogsz vele.
5: Igen. Jó? És a nyertessel kezet fogsz.
10: Milyen játék lesz?
5: Van. Tessék?
7: Nem érdekes.
5: Zsolti, nem, azt neked nem kell tudni, hogy milyen játék lesz. Nem ez a lényeg, csak figyeld a játékot, hogy legyen minden szabályos. Jó?
10: Jó.
6: Minden szabályos.
5: És ha bárki szabálytan, lőd le nyugodtan a szolgálati fegyvereddel. Jó?
10: Nincs
5: fegyvered. Tudom, azért nem tudja ezt mondani, senki,
6: mert ha lenne, akkor biztos használnád. Ezért mondtuk, hogy ne használd.
5: Jó, maradj így, Zsolti, végig.
6: Ő ki itt mellettünk?
10: A vera most itt pártam még, és veled akar találkozni.
6: Te találkoztál valaha a Zsoltival?
10: Nem.
6: De akkor mi mondod, hogy a haverod, ha nem is láttátok még egymást?
10: Most itt már, és megígértem neki, hogy veled összehozom.
5: Nagyon jó. Hogy össze is hozod őket. Aha, jó.
6: Örülök.
5: Zsoltinak lehet, hogy sok volt az azbeszt.
11: Zsolti vagyok, valaki.
6: Nem lehet, hogy te is Zsolti vagy, ne szórakozzatok már.
5: Úr is, az egész családot elhoztad, Zsolti. Jézusom, mindenki itt van?
11: Nézd meg, várja.
6: Nem kell, most már előneved a személyedet. És Szlovákiából most azért jöttél, mert mi itt vagyunk.
11: Igen.
6: Nagyon jó. Adorján Zsolt, valóban. Nagyon jó, szuper. Köszönjük, meg vagyunk. Zsolt, így álljál, ne menjél közelebb.
5: Ja, Zsolt, hogy mindig kérdezik, eddig minden rendben, Zsolt?
6: Minden rendben?
10: Megoldjuk.
6: Jó, mindjárt ez a válasz, oké?
5: Okay? Zsolt, mi
6: emberünk. Ez a Weber grilltoló bajnokság. Világos, Zsolt?
10: Igen.
6: Jövök. Az első, van egy Balázsunk. Szia, Balázs.
11: Szia, Feri.
6: Szombathelyi?
11: Gráci.
6: Gráci, te már ki is költöztél, te végeztél ezzel az országgal, csak a Weber grillért jössz haza, mi?
11: Természetesen azért jöttem.
6: Azt mondja, hogy igen. Jó, mit csinálsz kint?
11: Építész vagyok.
5: Wow, értelmiséges, hallgat bennünket, ez ritka.
6: Van diplomád.
11: Kell nem.
6: És hallgatsz bennünket.
11: Hallgatlak át.
5: Ez nagyon megtisztelő.
7: Tedd fel neki a szeles kérdést.
6: Igen. Tehát Balázs az egyik játékos, Attila a másik játékos. Hello.
11: Sziasztok.
6: Szombathely.
0: Nem, Felsőmarác.
6: Felsőmarác, ez Ausztria?
0: Nem, ez az Őrség kapuja.
6: Az Őrség kapuja.
5: De szeretem az Őrséget.
6: Voltunk ott motorozni, ne tudok róla számolni, hogy Sebestyén Balázs maga az erdőbe is járt motorral. Ezt nem tervezte, csak nem. Egy kanyart elcseszett. De jó, szél, szezon, szép.
5: Szezonnyitó motorozás volt, szép. Még nem ment annyira. Benéztem egy kanyart, kiegyenesítettem, majdnem átestem a szalakorlátot, de megálltam, halló, tehát szerencsés volt. Voltatok. Igen, volt, nagyon szeretjük az Őrséget, sokat járunk ott.
6: Gyönyörű hely.
5: Nagyon aggódom Zsolti miatt, megvan, ott van.
6: Jövök, várjál, Zsolt.
5: Zsolti. Meg vagy? Zsolt? Hol vagy, Zsolt?
6: El... Ja, vár, elment a hova másik végére.
5: Zsolt, Zsolt, hát te vagy a bíró, nehogy-e, hova mi?
6: Minden rendben
5: mit csinálsz?
6: Van?
1: Igen, hát... Ja, hogy vissza is kell tolni.
5: Okay. Zsolt, te menj el, te vagy a bíró, Zsolt, maradj akkor, ott, ahol vagy.
1: Először, azt hittem idáig.
6: Jó vagy, Zsolt.
5: Jó, jó. Indítsuk el a játékot, mert még van egy masszergúdunk is. Gyorsan okay. Tolják le akkor a versenyt.
6: Na, jó, srácok, akkor fölvenni a védőfesztet, sapkát fölvesszük.
5: Zsolt, megint helyet változtat.
6: Oda-vissza szlalom, jó?
7: Zsoltot nem kell megkerülni?
5: Nem, helyet
6: nem.
5: Imádom. Ő a mi kabala függő.
6: Várjál, megkérdezem, Zsolt, eddig rendben van minden?
1: Nem láttam, hogy ott a...
6: De most jó vagy, oké, okay, jó vagy, nem láttam, hogy
7: ott a... Küldd el Zsolt.
5: Zsolt, tartsák ki, csak szemed a pályán, Zsolt, figyeld, hogy minden rendben van-e. Jó?
6: Oké, okay, na okay. Srácok, 3, 2, 1, tessék! Jó? Már öltöznek a fiúk, Zsolt, eddig minden oké? Okay?
1: Eddig.
6: Eddig nagyon jó, és most jön a grill kinyitása. Eddig. Közvetítsd, ez az!
1: Na, 2, igen, a, nem tudom, az egyes pálya, nagyon jó. A kettes pálya, hát szerintem az egyes pálya.
5: Tiszta nézi, Jenő, egyezetben kutatok, nagyon jó. Ajdubé,
7: egy BL.
5: Ajdubé,
6: az újjaj az nagyon jó, az újjaj az remek volt.
1: Gyere vissza, egyes pálya! Még, még, 3 másodperc.
7: Magyarország behúzta.
5: Mi történik a rádióban, kérem szépen, mi történik? Rángatják az emberek a szegény grillsütők. Zsolt, nagyon jó, oké. Okay. Ki nyert akkor, Feri?
6: Ki nyert?
1: Az egyes fajat, nem tudom.
6: Attila, rá van írva. És csak... Attila, gratulálunk, úgyhogy tiéd ez a kiváló, kinyitható, vihető, hordozható Weber grill. Jó vagy?
0: Nagyon jó vagyok, köszönöm szépen, kicsit elfáradtam.
6: Igen, hát ez ilyen, itt azért sportteljesítmény van, és akkor a tervezünk most sajnos, hogy építészünk, bocsánat, Balázs grill nélkül marad, de biztos kapsz valami ajándékot, jó?
0: Így értem.
6: De remek volt, köszönjük szépen.
7: Hoztasz.
6: Várjál, itt van Weber grill úr maga.
2: Sziasztok, gratulálok az első helyzetnek, Attila. Balázs, sorry, de a csipesz az jár, azt tudod, megígetni.
6: Egy jó csipesz, az megvan. Köszönjük szépen, köszönjük, óriási köszi, voltál.
5: Köszi.
6: Figyelj, ugye ne vigyem a következő játékra a mester.
5: Nem kell vinni, csak tartsd ott mindig magad mellett. Éresedik a szituáció, ha Zsolt ott van engem, az megnyugta. Csak legyen ott, csak ott...
6: Mondjad, Zsolt, mit mondasz neki?
1: Mindenképpen Zsoltnak.
6: Mindenképpen Zsoltnak.
5: Ja, azért, jó. Nem kell, mert okay. Csak legyen ott.
6: Megvagyunk.
5: Oké, okay. Na és akkor gyorsan még gyerekek, ebbe a fél órában, mert vagyunk időben, benne vagyunk. Megvan a lányversenyző, aki felajánlkozott az első egy percben, ott van melletted, vagy megtaláltad?
6: Szerintem megvan, ő megvan. Is. Juli, légy szíves.
5: Csak legalább Juli. A kivetítőn nézd
6: nem,
5: akkor.
6: Gyere nem, gyere ide.
5: Vagy menj oda, nézd meg. Hát úgy figyeltek, ezt a műsort már csak azzal tudjuk feldobni és megkoronázni.
7: A behányok.
5: Ha te most még, ha itt Szombathelyre egy ilyen... Gyönyörű helyen még így összeállnyod a macskakövet, az csodálatos lesz. Akkor tényleg meg vagyunk, és akkor ez majd kerek műsor.
6: Akkor föltettük az
5: akkor föltettük az írapontot, igen.
6: Óriási sor áll egyébként itt a kis hotdogokért. Petra pedig most egy picit megilletődve ül itt. Hello!
12: Nem csak fázom.
6: Ja, hogy fázom, majd a jó vésli fölmelegít. Mit szólsz az ellenfeleidhez, Józsi és Krisz veled szemben? Milyenek? Hogy néznek ki?
12: Jó képűek, és igazából jó fejek is.
6: De verhető a csapat? Hogy érzed?
12: Nem engednek el. Meglátjuk.
6: Meglátjuk. Nagyon jó. Józsi, te hogy állsz a vízlevéssel?
13: Nagyon éhes vagyok.
6: Nagyon. Így készültél reggel óta.
13: Így van.
6: Szombathelyi vagy?
13: Igen.
6: Nagyon szuper. És akkor Krisz van még itt velünk.
7: Kéne Zsolt.
6: De Kriszen úgy látszik, mintha nem is érdekelné a vízlevés.
14: Abban a pillanatban. Azért jöttünk, hogy nyerjünk.
6: Nagyon jó, oké. Na, Juli, hát akkor ott van még egy hely neked, kicsim, üljél le, légy szíves.
5: Tényleg benevezed a Julit, berakod?
6: Csak
5: édesen.
6: Ülj oda le, nem kell lenned. Csak
5: ülj le, kicsim.
6: Hát én nem akarom, hogy te álljál. Tudod, hogy a szívem legfontosabb csücske vagy ebben a műsorban, drágám.
5: Jó, nagyon fontos kardinális kérdés.
7: Ez rohadt kellemetlen lesz.
5: Maradj ott, Juli, kitartás. Kardinális kérdés, mit csinál ebben a pillanatban Zsolti?
6: Keresem,
7: ott,
6: Zsolt.
7: Ott van, itt van velem szemben.
5: Jó, megvan, az enyém, ott van. Jó, megvan. A szeme a versenyen van, engem ez megnyugtat, hogy Zsolt folyamatosan ott van. Jól
6: Zsolt,
5: van.
6: Mit gondolsz most, hogy áll, tisztességes, erős küzdelem lesz?
1: Várjál, kivel
10: Álszemben a Juli.
6: De közben mindegy.
5: Imádom, ő a napkarakter.
6: Maradj itt, köszönöm. Jó, így ez a vonal, itt nem szabad tovább jönni.
7: Zsolt az előbb nagyon kereste vagy. Egyébként Rákóczi Esztert.
6: Igen, rokonom, nagyon szeretem Esztikémet.
5: Abszolút, részletekbe összeteszünk a valóságot, ez ettől szép, hogy ilyen kis mozaik darabkákból összeáll. Jó, indítsuk el a dolgot, jó? Behetünk akkor Ferencbe.
6: Oké, tehát a víz és különböző szószok ott vannak. Laci méri az időt, figyelj, 3, 2, 1, tessék! Na, Petra, jó, gyerekek, hát a Petra nem viccelt, amikor azt mondta, hogy ez neki nagyon megy. Juli, közben egy mondatot, hogy vagy kicsim. Igen, Juli?
5: Julinak ez nem erőssége. Én sajnálok, Juli. Már könyvbe lábadt a szeme, ő ezt nem bírja. Mutat.
6: Petra kettesével nyomja a vízsliket. Nézd meg, hogy micsoda technikája van.
5: Nagyon büszkék vagyunk rá, Petra.
6: És a fiúk is nagyon ügyesek.
5: Igen, nagyon büszkék vagyunk rá. Szóljatok, ha Juli elfeküdt, jó?
6: Szerinted ki bírja? Ja, már te is rosszul vagy. A Julitól vagy rosszul, Petra? Ne szó... Juli, menj már arrébb, ne itt hányjál, légy szíves.
5: Teljesen.
6: Nagyon szuper. Ja, én már látom, hogy kitől van rosszul. A Józsi gyerekek ilyen botrányos férfit még nem láttam.
5: Szólaljon meg.
6: Hogy vagy, Józsi? Aha, ő se tud megszólalni.
5: Jó, a hangokat halljuk, az a jó.
7: Ez egy jó játék, egyébként én most elfordultam, hallani. Mert különben baj lesz.
6: Tegyél ki most már magadért, mert én benned bízom elejétől fogva, hogy mondja a Szentírás.
5: Petra transzparensen jött, hogy ő indulni akar a versenyen, és azt mondta, hogy minden férfit legyőz, úgyhogy te tényleg tedd a magad. Juliska, mi a helyzet?
6: Hogy érzed magad, Júlcsa?
7: Józsi Rázs?
5: Ó, tudod, mennyi férfinek tetszik most, amilyen hangokat kiadsz, Juli?
7: Józsi rágás nélkül tolja be a virsliket.
6: Igen.
5: Kapcsoljuk megint a külpolitikai szakértőnket, Zsoltit. Csak Zsolti, egy fél mondat erre. Hogy értékeled a verseny, Zsolti?
10: Hát szerintem a Csajci.
5: Jó, köszönjük szépen.
6: Szerintem
5: nagyon fontos
6: a Csajci. Szerintem a Csajci. Jó, Petra, neved magadra. Petra, én tudom a neved, ez a lényeg. Már is megy, és itt van a tegnapi bajnokunk. Mit lát, bajnok úr?
13: Szoros küzdelem. Szép, tiszta verseny, de azért ez a 20 darab nem hiszem, hogy meg lesz. Mint nem hivatalos észak-dunántúli Marka Nagykövet.
5: De jó!
13: Csak a Master úr.
6: De jó vagy! 10 másodperc, gyerekek, utolsó 10 másodperc, húzzunk bele. Petra nagyon szépen tartja magát. Mondja, Zsolti!
10: És meggyered! Négy-kettős halmabdát és meggyártád!
5: Így van, Zsolti! Köszönjük szépen, nagyon hasznos volt megint!
6: Zsolti, szurkol, itt a vége, megállhatunk! Azaz! Egy nagy tapsot adjunk mind a három versenyzőnknek, mert zseniálisak voltak. A nem hivatalos, gyere! Mi van, ne nézz oda.
7: Semmi gond.
5: Azt a mindenit. Ki nyert, gyerekek? Ki a nyertes?
6: Én hát most... egyelőre nem tudom, most azt tudjuk, hogy ja, Petra miért? Rosszul van.
7: Nem, nincsen rosszul, csak az utolsó, a finishben még betolt egy párat rágás nélkül, és most igen, ennek ki kellett jönnie.
6: Hát gyerekek, ez egy ilyen verseny, mi de mondtuk, hogy ez
7: kicsit elfehéredett egyébként.
6: De ügyes vagy, hogy te ezt bírod, Juli.
7: Hát nem nagyon
6: még
7: néztem
6: nem tudom.
7: Oda.
5: Napról napra egyre jobb a játék, gyerekek. Mondom, péntekre meg lesz a csúcs. Jól van, oké, na akkor most lemérjük, vagy számolunk?
6: Most
5: vagy
6: számoljuk,
5: számolnak a
6: most
5: csajok.
6: Számoljuk, aha. És akkor mindjárt eredmény hirdetés.
15: 14,
6: akkor Józsi a bajnok, Józsi a király,
5: szép nagy tapsot kérünk.
6: 14 darab virsli. Viszont Krisz, azt kell mondanom, hogy azért Petrus sarokba szorított, mert ő is ugye 10-et evett meg. Úgyhogy Józsi, tiéd az ajándékunk, gratulálunk. Jó, és akkor 100 000 forinttal lettél gazdagabb, ha minden igaz, ha nem csalnak az emlékeim. Így van.
5: Okay. Így van. Egy rövid összefoglalót szeretnék kérni a külpolitikai Zsolti. És interpersonális haditudósítóktól, Zsoltitól, csak hogy foglalja össze a látodakat, és hogy mindent rendben találtál.
6: Mit láttál az elmúlt 3 percben, Zsolti?
10: A Csaj szerintem simán legyőzte a fiút az a 2 darab virslivel.
6: Nagyon jó vagy, köszönjük szépen.
5: Ez egy hihetetlen összefoglaló.
6: A számlálóbizottság más mondott, de erre most mi nem fogunk fölülni erre a dologra. Mondjad?
10: Ha dekára nézzük, szerintem azok a virslik a Csajnál nagyobbak volt.
6: Aha, érted? Tehát zseniális. A Masterwurd virsli, ami olyan gyártási technológiával készül, érted, hogy ott semmi, ott nem lehet hibázni. Zsolti szerint a Csajnak nagyobb virslit adtunk.
5: Zsoltit nagyobb megkedveltük. Jól van, gyerekek. Okay. Jövünk vissza nem sokára, megint kell egy röpke kis szünetet tartani, és aztán még eljövünk. Ha forró és fájdalmas búcsút veszünk tőletek, és egy-két mondatot
6: szép
5: még mondunk
6: volt, Juli.
5: A holnapi,
6: szép.
5: Illetve a holnapi utáni dologról. Jól vagy, Juliska? Kibírtad?
7: Igen, figyelj.
5: Jól lehoztad.
7: Petra tartotta bennem a lelket.
5: Jól lehoztad, jól van. Na jövünk mindjárt, pici szünet, és itt vagyunk már is.
30: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
17: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
18: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
15: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
18: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
15: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

Európába minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre! Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét. Modern technológia. Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Zsíko 7 Super Hybrid.
14: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
13: Irány az Osan! Spórolj okosan!
15: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6 millió 978 ezer forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
16: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malomközpontban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malomközpontban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
17: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
18: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bookbar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
19: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, május 16-án Lajos Mizsén a Szamócás vásári forgatagban. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
20: Trendoptika, az éles látás támogatója. Májusban 14.

0: időben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Érkezik a Muzsikál az Erdő program, ismét teljes szélességében járható a Kőhíd utca. Felélénkülhet a szél. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okozza a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak. Indul az idei Muzsikál az Erdő program Kecskeméten. Május 16-a és 17-én különleges kulturális és természeti programokkal várják az érdeklődőket. Az eseménysorozat szombaton a Hetényegyháza melletti Nyíri erdőben kezdődik. Szerveznek élménysétákat, népzenei meglepetésekkel, tartanak kiállítást, bemutatkoznak fiatal tehetségek, és lesz erdei koncert is. Vasárnap Lakitelek Tős erdőnél várják az érdeklődőket gyermeki és családi programok. Természetismereti túrákkal, zenei programokkal. Majd a nap ezúttal is erdei koncerttel zárul. A részletek elérhetők a muzsikálazerdő.hu-n. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Gulyás Zsolt, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője. Az 54 éves főkapitány több mint 30 éven át szolgálta a magyar rendvédelmet. A rendőrség tájékoztatása szerint szolgálati helyén munkavégzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de az orvosok már nem tudtak rajta segíteni. Gulyás Zsolt pályafutását 1991-ben kezdte a Magyar Honvédségnél, később a határőrségnél, majd 2008-tól a rendőrség állományában dolgozott különböző vezetői beosztásokban. 2022. decemberétől vezette a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrség közleményében kiemelte, nagy munkapírású, elhivatott vezetőt és kollégát veszítettek el személyében. Befejeződtek a karbantartási munkálatok a Kőhíd utca, Nyíl utca és Kiskert tér közötti szakaszán Kecskeméten. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Közleménye szerint faápolási, takarítási, burkolatfestési feladatokat végeztek, miközben a Bácsvíz ZRT munkatársai csatorna fedlapokat javítottak és cseréltek ki. A szakemberek kedden délutánra végeztek a felújítással. Legtöbb 19-21 fokot mérhetünk Bács-Kiskun vármegyében a következő napokban, és a meteorológusok jelzése szerint ugyan több adagban is érkezhet csapadék már péntektől, ennek ellenére melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Este éjszaka pedig legkevesebb 5-10 fokig hűlhet le a levegő. Egy mediterrán ciklon érkezik majd szombaton, akkortól már bőségesebb csapadékra is számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
4: Jó reggelt kívánom mindenkinek. Milyen szépen csillog az üvegen a nap. A lemenő nap így bevilágítja egy kicsit még a teret. Egy haverom kérdezi, hogy a virsli számláló hölgy szinglie, írja Tomi. Persze, egy haverom kérdezi, igen.
5: Azt, nem adom a virsli számláló hölgyet. Nem.
4: Igen.
6: Vagy Zsoltot akarjátok.
4: Írja, hogy a Weber Grillnek nem kell a palacsintás, Robi kérdezi. Tényleg a Robit kiközvetíthetnénk, igen. A palacsintás Robi. De jó is volt, benn volt palacsintás Robi is egy nem akármilyen rokonnal. Kérdezzétek meg Zsoltit, milyen volt, amikor rátört a tech? Ezt írja valaki. Lehet, hogy ez valami helyi információ.
5: Simán benne van a csávóban.
4: Simán el tudom képzelni, hogy Zsolti meglepett,
5: De Zsolti ellenállt.
4: Zsolti ellenállt, igen.
6: Hol van Zsolti?
4: Hát elengedtük.
6: Ja, ott van.
4: Nem, jó, ott van. Oké, Zsolti nem megy.
6: Népszerűsködik.
5: Igen, barátokat talált. Ahogy látom.
4: Szilveszter közben megírta egyértelműen belügyminiszteri jelölést. Tehát nem állhatunk meg addig, amíg Zsoltit nem nevezik ki. Na jó van, drága szombatelyek, mondjuk azért egy-két mondatot a holnapról. Megyünk holnap egy nagyot ugrunk távban, ugye Dunaújváros. Ezt talán Gábor kellene megkérdezni, ő a mi kis Excel táblánk, de gyerekek, ott is jó rég voltunk. Szóval Dunaújváros is az a város szerintem, vagy legalábbis nem rémlik, ahol nem ilyen tavaly meg tavaly előtt voltunk, hanem ilyen szerintem 4-5 éve. Mi a helyzet, Gábor?

0: Gábor?
1: Még Covid előtt.
2: Ne csináld! Igen. 6 éve nem voltunk Dunaújvárosban se. Akkor viszont most idén jól választottunk, mert ilyen elhanyagolt városokat választottunk. Szombathelyt is szegényeket magukra hagytuk, Dunaújvárosban se voltunk. Még Covid előtt voltunk, te jó Isten!
0: Már csak egy tatabányát kellene akkor
2: behúzni. És akkor megvagyunk a körrel, így van.
3: Meg pápa!
2: Tessék?
4: Meg pápa!
2: Visszatért Zsolt.
4: A haverom.
0: Igen, Zsolt haverja.
2: Pápa, igen. És ugye Városháza tér, ott leszünk, illetve vétek Debrecen, Kossuth tér. Hát Debrecen gyerekek, azért Debrecenbe 2-3 évent elmegyünk. Tehát ott voltunk.
4: Nagyváros,
2: meg ott szeretjük. Ott legutoljára talán akkor voltunk, amikor is egy délelőtti egyszemes kitelepülésünk volt, egy ilyen rántotta sütő verseny. Emlékeztek?
4: Igen, igen, igen.
2: Ilyen
4: igen.
2: Ipari mennyiségben sütötték a rántottát.
4: Guinness rekord született akkor
0: kicsit
4: is.
0: Kicsit
2: olajszagunk lett, Guinness rekord volt, és ami egy reggel alatt megsütöttek, nem tudom, 10 000 tojásból, nem tudom hány embert etettek meg.
4: Én azóta nem ettem rántottát.
2: Igen, igen, igen. Igen, finoman olajszaggal üldögéltünk.
4: Ez kemény volt.
2: 4 órában, akkor volt.
0: Lemérgeztetek egy egész várost?
2: Ja, de az is egy jó, jó 2-3 éve volt. Úgyhogy ha valaki még érez magában erőt, vagy jönne, vagy szeretne nyerni, akkor egészen nyugodtan. Jó,
4: szóval
2: úgyhogy várunk
4: mindenkit. Összepakoljuk az utazó nagy cirkuszunkat, és tovább állunk. Holnap akkor Dunaújváros.
2: Holnap Dunaújváros. Mire készüljünk, Ferenc, holnap? Mármint, hogy mi, úgy értem. Hány 100 kilométert tervezel? Holnap van egy pihenőnapunk, egy lazább napunk, lehet az, hogy csak átmegyünk Dunaújvárosba, mindenféle, hát hogy is mondjam, csak Ausztriába átnézés nélkül, csak átmegyünk, pihenünk, masszíroztatunk.
4: Nem megyünk Ausztriába, Csehország felé megyünk.
2: Csehország felé megyünk. Nagyon jó túrának, igen. Kicsit belenyalunk Lengyelországba.
4: Persze, Balti-tenger, megnézzük, érted, öbölmenti országok visszafelé, jó. És odaérünk.
0: De egy pihenőnap sincsen.
4: Mindegyik nap az.
0: Világos, igen, de hogy mondjuk ilyen kis wellness, vagy kis masszíroztatás, vagy valami.
4: Én fölajánlottam, ahogy jöttünk ide, hogy mondom, ez akkor wellnessbe aludjunk, és holnap délelőtt pihenőnap, és csak átgurulunk. Ott ül veled szembe a férfi, aki hát azt mondta, hogy jó. Motorozni jöttünk, kis haver.
2: De jó, de a felajánlás az így volt, hogy figyelj, hogy holnapra van egy masszázs, hogy akarod, álmodom, nem tudom. Beleikodhatnánk egy pihenő napot, bár az van betervezve, hogy megyünk a Balaton felvidéken. Egy kicsit elmegyünk Badacsony felé. Nagyon jó idő lesz. Ott fölmegyünk egy kicsit, megnézzük Fredet, átmegyünk Balatonra, kicsit kompozunk. Szóval ültem, mondom, most tényleg áztassam magam meleg vízbe, és hagyjanak itt, érted, és elmenek motorozni, este küldik a képet, mondom, jó, hát itt szó nincs, itt a puák mennek csak el.
4: Kicsit egyébként ez volt a terv, hogy azt mondta, hogy szívesen marad. Adna, mert akkor itt hagyjuk.
2: Olyan nagyon komoly megállás nem volt. Jó, szóval akkor holnap is arra számítsunk.
4: Menjünk, persze, kemények vagyunk.
2: Durvát menjünk. Mi az itiner, mennyi van betervezve?
4: 370, azt hiszem. Nem
2: 370-nel járjunk, mert Szombathely, Dunaújvárosba te beletettél 370-et.
4: Az... Igen, hát vannak szép helyek Magyarországon.
0: Hát mint Rakóczai, mentek körbe-körbe valahol.
4: Igen, azt viszont elfelejtettem mondani, hogy 7-es indulás van, jó?
2: Jó, mindenképpen. Ma is erős voltam a reggelinél, mert 8:30-kor jelentem meg, úgyhogy mindent kihagytam. Jó, akkor holnap, gyerekek, ezért jöttünk, ez a beszéd, ezt most már végigcsináljuk. Aki kihullik, vagy aki nem jön, az puha.
4: Mondtam, hogy mennyi kilométert fogunk menni egész héten.
2: Azt jelezted, igen.
4: Igen, ha nem lesz meg a végén, hidd el, hogy az egy rossz érzés. Hogy ott volt a lehetőség, hogy még
2: gumi... De nem csináltuk meg.
4: Igen. És én így nem akarlak.
0: Mennyi az egész heti penzum?
4: Hát azoknak, akik ugye férfiak voltak, és péntek óta jöttek, azoknak 3000 kilométer.
0: Jó, mennyi a Balázsnak?
4: Hát 600.
2: Igen, a puhák vasárnap este érkeztek, de szerintem így az 5 nap alatt így is meg lesz, hát mennyi? 2000 szerintem, 1800 körül úgy. Meg vagyunk. Tehát ők a 8 nap alatt mennek majdnem 3000 kilométert. Azért az úgy...
4: Most
2: az...
4: néz rá az SMS falra, ilyenkor szokták megírni, hogy egy nap alatt megyünk,
0: hogy állatok vagytok.
4: Egy nap alatt megyünk, hogy itt van, mert...
2: Kérdezi valaki, Balázsban hánykor nyit a hotelszobát? Be sincs zárva, gyerekek. Tehát aki bejön, az csak így lökje meg az ajtót egészen nyugodtan. Hozzám szabad a bejárás, amit találtok, elvihetitek. Tegnap 6 órán keresztül volt nyitva, úgyhogy...
0: Hallod, ez Zsolt?
2: Hallod, Zsolt? És a szeretettel vár.
0: Zsoltikám,
2: a legkirályabb vagy, ma este az 507-esben vagyok, egy forró teára meg egy rumra a vendégem vagy, jó? Ott vagy.
3: Csak...
4: Igen, de te mindig szomjas vagy.
2: Hova kell menni, mert nagyon szomjas vagyok. Hozd a pápai haverodat, kárban nagyon-nagyon fogunk bulizni este a szobámba. Jó, Zsoltikám, úgyhogy várunk szeretettel.
4: Jó, jegyezd meg 507-es, csak azért, mert az a kapcsi szobája.
2: Igen, ott nem én vagyok, igen.
0: De ő szereti a társaságot.
2: Na jó, van gyerekek, menjünk, akkor elbúcsúzunk, drága Szombathelyek, köszönjük szépen. Nem ígérjük, hogy visszajövünk jövőre, de nem hanyagolunk el benneteket ilyen sokáig, jó? Tehát azt nem csináljuk, hogy 6 évig nem jövünk. Ha még vagyunk, meg még megy a műsor, meg még tudjuk, hogy mi van, akkor valamikor Valamikor visszalátogatunk, de köszönjük szépen, hogy ennyien itt voltatok. Tényleg nagyon sokan voltunk, úgyhogy nagyon drágák vagytok. Holnap Dunaújváros, és ahogy mondtuk, akkor Debrecenben zárjuk a sort, jó? Zsoltinak legalább egy ajándékcsomag, gyerekek. Valami.
4: Tehát szerintem azért... már összeszedett mindent mindenkitől.
2: Megindult. Megindult.
0: Köszönjük el gyorsan.
2: Köszönjük el gyorsan. Elindult a mikrofon felé. Holnap Dunaújvárosban találkozunk. Puszi mindenkinek.
1: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jüsk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
6: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helihansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lukta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a Dockyard.hu-n.
7: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
8: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogi élelmiszer.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett.
11: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
12: Te is hallottad? Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lemvászoningek, beachshortok és szandálok közül. Állítsd össze 20% kedvezménnyel Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz. Részletek heavytools.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
14: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
13: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
14: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Május 15-17-e között Kiskörösön, a Városalapítók napja és Országos Rétes Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
17: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
18: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
19: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák.
10: és a CVD tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a CVD-jét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
19: Hello Kecskemét, viszlát kőfelverődés. Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
22: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 ezer forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
23: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most Rádió 1 Gong.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: 10 óra után 6 perccel itt vagyok, a rádió egy gongot hallgatjátok, május 14-e csütörtök van, a mikrofonnál pedig Faragó Miklós, Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és az internet segítségével bárhol a radioegygong.hu-n együtt rádiózhatunk ma is a következő 4 órában, 14 óráig veletek, és a csapatom a rádió egy gongon játékunk is folytatódik. Ugyanígy kell jelentkezni csapatom üzenettel a 29-414-020-ra nyereményjátékunkra, és így kell felvenni a telefont is, ha nyerni szeretnétek. A Finamiz Drive jó voltából páros menüt. Ez az óra nyereménye ma is, a heti fődíjunk pedig 100 000 forint, amit a nyertes catering szolgáltatásra tud majd beváltani. Jöhetnek az üzenetek, én pedig most játszom Kygo és One Republic közösét. Ez a Chasing Paradise.
2: Kezedben a telefon, akkor rajta. Mostantól várjuk a jelentkezésedet. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.

0: mi.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A netpercek rovatunkkal folytatjuk. Elszabadult a mesterséges intelligencia, és törölt egy vállalat teljes adatbázisát, szinte másodpercek alatt. A Cursor nevű mesterséges intelligencia alapú kódoleszköz 9 másodperc alatt törölte a vállalat teljes adatbázisát. A ChatGPT-hez hasonló chatbotokkal ellentétben ezek az MI programok, vagyis a mesterséges intelligencia programok képesek a felhasználó helyett műveleteket végrehajtani, fájlokat keresni, kódot írni, bejelentkezési adatokat használni. Ha azonban széleskörű hozzáféréssel rendelkeznek, egy téves becslés vagy rossz válasz üzleti katasztrófához is vezethet.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: A 2094140-20-as SMS Viber számon tudtok jelentkezni játékunkra. Csapatom egy-két szót írjátok le, és ha visszahívunk benneteket, ami hamarosan megtörténik, valakinél megcsere a telefon, akkor így kell felvenni is. Sam Feld következik, aki a Rádió egy születésnapi fesztiválján is ott lesz majd. Ez most a Heart Like Mine című darab.

0: miért a rádió egyet hallgatják.
1: Jók a zenék, napszak, észek vagytok a hírekbe. Nálam állandóan ettől. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ingyenes zenei fesztivál lesz szombaton délután Kecskemét főterén. A Felnézek turné keretén belül fellép majd Olá Gergő is. Szombaton lesz a Szamócásvásári forgatag Lajos Mizsén, az Iskolatónál, ahol délelőtt 10 órától egésznapos színes programkínálattal, koncertekkel várják a látogatókat. És ezen a hétvégén muzsikál az Erdő, a rendezvény sorozat Kecskemét térségében látogat. Szombaton majd Hettény egyházán, a Nyíri Erdőben lesznek programok, vasárnap pedig a rendezvény a lakitelekhez tartozó Tőserdő festék környezetében folytatódik. És egy pénteki program este 6 órától pénteken a Kecskeméti Evangélikus templomban a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház Medrigál kórusa lép fel. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Sofia,

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a rádió egy gong. Ma folytatódik a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny, és Bács-Kiskun vármegyét is érinti majd a mezőny. 13 órakor rajtolnak Szarvasról, ahonnan nyugat felé veszik az irányt. A mezőny az M44-es autóúton halad, Lakitelekig, majd alsóbrendű utakon érinti Kunszállást és Kiskőröst, és ezután Kalocsára érkezik, ahol az 51-es főúton és a Duna hídon halad tovább. Úgyhogy a délutáni órákban forgalomkorlátozásra, rendőr irányításra lehet számítani itt Bács-Kiskun vármegyében. Illetve még egy fontos dolog, útlezárás lesz Kecskeméten ma éjszaka 00:30-tól holnap hajnali 4 óráig a Malom Center oldala körüli munkálatok miatt a buszpályaudvar és a Malom közötti utcaszakasz teljes szélességében lezárásra kerül majd ma éjszaka. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek! Tiesto dalával folytatjuk hamarosan, érkezik majd a The Business itt a Rádió egy gongon.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
4: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készleterejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
5: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Szevasz, Lacikám, megint festesz.
7: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
6: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
7: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
6: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
8: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
9: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is,
11: a csirkemálnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi nyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
14: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár.

0: adott életem. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Felejtsd el a mesterséges intelligenciát. Most csak a memóriát segít. Mindössze két szó. Csapatommal csapatom. A rádió egy gongon.
1: This town's lost its faith.

ezzel a nyereménnyel az összes kollégádat, az egész csapatot megajándékozhatod. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Az Inter 2-0-ra legyőzte a Lációt Rómában a labdarúgó olasz kupa tegnap esti döntőjében. A bajnokságot is megnyerő milánói klub története során 10. alkalommal lett kupagyőztes. Fontos mérkőzést nyert meg a Manchester City az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Pep Guardiola együttese hazai pályán a Crystal Palace-t győzte le 3-0-ra, és 2 fordulóval a szezon vége előtt 2 pontra zárkozott a listavezető Arsenal mögé a tabellán. A Barcelona 1-0-ra kikapott az Alaves vendégeként a spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A katalánok így már nem érhetik el a 100 pontos álomhatárt a bajnokságban, de ezt alig ha bánják, ugyanis a bajnoki címet már bebiztosították. A kecskeméti férfi kosárlabda csapat szoros csatában 5 ponttal 68-63-ra nyert Szegeden a férfi kosárlabda NB1 play-out 7. fordulójában. Ezzel a sikerével a KTE bebiztosította bennmaradását az élvonalban. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Hamarosan egy hallgatót hívok, aki, hogyha úgy veszi fel a telefont, hogy csapatom, az óra nyereményét viszi, és persze esélye van a heti fődíjra, amit holnap sorsolunk, 100 000 forintot, amit catering szolgáltatásra használhat majd fel a szerencsés nyertes.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom! A rádió egy hangon!
1: Csapatommal csapatom!
2: Juhú, nagyon jó, hogy így vetted fel a telefont, mert már is nyertél. Faragó Miklós vagyok, rádió egy gongból. Szia!
1: Szia, Nándi vagyok.
2: Nándi, a szerencsés nyertes, és persze az esély is megvan arra, hogy a csapatépítő programotokon, ha lesz, vagy terve van, akkor 100 000 forint értékben catering szolgáltatás nyeri.
1: Jó.
2: Hol hallgatsz minket, Nándi, egyébként?
1: Lajos Mizsén,
2: és mi a munkaköröd, vagy mit csinálsz, mennyien vagytok?
1: Járműrögzítő hevedereket.
2: Járműrögzítő hevedereket vartok, és hányan vagytok?
1: Jelenleg ketten.
2: De nem ekkora a csapat, remélem.
1: 13.
2: Na hát az már egész jó, egész szép szám, és egyébként szokott lenni valami összetartó kis program, vagy csapatépítő dolog?
1: Szokott. Tavaly agyalgalamblövészet volt, előtte lévő évben borkostás, egyeken a Rókusfalvi birtoknál, úgyhogy ehhez már csak egy kajálás dukál, és akkor megvan.
2: Igen. Mondtad, hogy most ketten vagytok. Számolj be, és akkor csapatommal csapatom mondják. Avasd be őket, hogy ez kellene most.
1: Egy-két, ha? Csapatom.
2: Aha, nagyon jó. Egyik kollega mindet odaadod? Kérdezek tőle gyorsan még valamit.
1: Persze, odaadom.
2: Oké. Halló.
3: Halló.
2: Szia. Téged hogy hívnak?
3: Szia vagyok.
2: Nándiról mondd már el nekem, hogy egy ilyen csapatépítő játékos, ő szokott nálatok főnök lenni, vagy nem?
3: Igen.
2: Komolyan? Dia,
3: és... Igen, ő itt a főnök egyébként ez a csapatban.
2: Mi más mondanál, ott figyel most rád, igaz?
3: Nem azért mondom. Nem.
2: Jó, oké. Mondd ezt az agyag lövészetet. Te is ott voltál akkor, amikor lőni kellett?
3: Nem, abban az évben én még nem voltam.
2: No, hát tudod, mit nyerhet Nándi pénteken?
3: Igen, 100 000 forint értékben egy rendezvény.
2: Hát nem rendezvény, hanem catering szolgáltatás konkrétan, de az jó kis rendezvény, amikor összeülünk és eszünk, abból bármi lehet. Oké, Dia, visszaadod Nándit nekem, köszönöm. Itt vagy, Nándi, nem tudtam meg, hogy agyaglövészetben te hogyan szerepeltél, azt kérdeztem pont Diától, hogy hányat találtál el, vagy, de mondta, hogy nem is volt ott ő még akkor.
1: Igen, hát körülbelül 6-ot.
2: Jó, oké. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, és akkor adáson kívül beszéljük a részleteket.
1: Oké, szia.
2: Nyereményjátékunk pedig folytatódik a következő órákban is. Csapatommal csapatom, ezt az üzenetet kell elküldeni SMS Viber számunkra, és a telefont is így kell felvenni, ha nyerni szeretnétek. Részletek a radiogong.hu-n, a Facebookon és az Instagramon. A következő órában pedig a játék mellett lesz téma is, a tűzgyújtási tilalomról beszélgetek majd vendégemmel, és nem sokára énekel Ed Sheeran, ez lesz az Ázi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100 000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye, de te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. A Finom Eats Drive támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jüszk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
9: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 grammos passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
10: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl igazán megéri.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
14: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
15: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Cedlidi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
16: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
17: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6 millió 978 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
18: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában.
19: Az UVR élmény arénában.
18: Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményarena.hu.
20: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
21: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy- és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
22: Egy apró kőfejverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repethet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
23: Hello Kecskemét, viszlát kőfelverődés. Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
24: Carglass javít, Carglass cserél.
25: 20%-os kuponnapok 4 napon át az Alföld áruházban. Szerdától szombat 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk a törzsvásárlói kuponnal. Most érdemes beszerezni ruhát, cipőt, játékot, papírírószert vagy bármi mást az áruházi osztályokon. Szerdától szombat 16 óráig 20%-os akcióval várja az Alföld áruház.
26: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Az ápolókat ünnepelték Kecskeméten, önkénteseket keresnek a műanyagok használatának csökkentéséhez. Felélénkülhet a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. 25. alkalommal rendezték meg a regionális ápolási konferenciát az Ápolók Nemzetközi Napján a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban. Az eseményen az ápolók, szakdolgozók és egészségügyi asszisztensek munkáját ismerték el, valamint több kitüntetést is átadtak, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Óvári Csaba, a kórház főigazgatója kiemelte, az intézmény országos szinten a második legjobb megyei kórház lett a minőség irányítási rangsorban, amely az ápolók munkájának is nagy szerepe van. A konferencián szó esett az egészségügy fejlesztéséről, a szakdolgozók megbecsülésének erősítéséről és a munkakörülmények javításáról is. Az ünnepség végén ápolókat, szülésznőket és asszisztenseket díjaztak a gyógyításban végzett áldozatos munkájukért. Egy apró gesztussal is sokat tehetünk a környezetért, erre hívja fel a figyelmet a kecskeméti városi piacon működő Szatyor.hu kezdeményezés. A Cédrusnet most önkénteseket keres, hogy még több újra használható szatyor készülhessen a piaci vásárlók számára. A kezdeményezés célja, hogy saját készítésű mosható szatyrokkal csökkentsék az egyszer használatos műanyagzacskók mennyiségét. Azokat várják, akik szeretnek varni, kézműveskedni, vagy egyszerűen fontos számukra a környezetvédelem. A szervezők szerint már egyetlen elkészített szatyor is nagy segítséget jelenthet. Ivóvízhálózat fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatokat végez májusban a Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Kelebián és Szankon. A cég tájékoztatása szerint Kelebián május 20 és 27-e között, Szankon pedig május 27-e és június 2-a között zajlanak majd a munkálatok. A munkálatok idején átmenetileg romolhat a víz minősége, azonban a szolgáltató hangsúlyozza, hogy az ivóvíz továbbra is fogyasztható marad. A lakosok arra kérik, előre tájékozódjanak az esetleges szolgáltatási szünetekről. Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében. Legtöbb 19-21 fokot mérhetünk Bács-Kiskunvár megyében a következő napokban, és a meteorológusok jelzése szerint ugyan több adagban is érkezhet csapadék már péntektől, ennek ellenére melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, este éjszaka pedig legkevesebb 5-10 fokig hűlhet le a levegő. Egy mediterrán ciklon érkezik majd szombaton, akkortól már bőségesebb csapadékra is számíthatunk.
28: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
29: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gól.

itt a Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. A délelőtt utolsó órájában és az igazi mai slágerek mellett játék, csapatom vagy csapatom. Ezt az üzenetet várom, hogyha nyerni szeretnétek, a 29-414-020-ra küldjétek el. Akit pedig visszajövünk ebben az órában is, ugyanígy vegye fel a telefont, hogy csapatom vagy csapatom ezekkel a szavakkal, jó? És az óra nyereménye jár majd egy páros menü a Finom Eats Drive jó voltából, és 100 000 forint értékű a heti fődíjunk, amit holnap sorsolunk, és céges catering szolgáltatást akar. Erre tudja felhasználni majd a szerencsés nyertes. Úgyhogy ha közeljövőben céges buli van láthatáron, akkor mindenképpen jelentkezzetek játékunkra. A téma órájában pedig a tűzgyűjtési tilalomról hallhattok majd részleteket mindjárt. Itt a Rádió 1 gongon.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Vendégünk Kovács Andrea, a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, akit nagy szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok, üdvözöllek.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Ha nem gond, akkor tegeződve beszélgetünk, hiszen
3: köszönöm szépen.
2: Nagyon sokszor vendégünk vagy, és most a tűzgyújtási tilalomról fogunk beszélgetni, mert érvényben van ismét, április 30-ától ismét, ugye tűzgyújtási tilalom van Bács-Kiskun vármegyében biztosan.
3: Igen, április 30-ától, és ami nagyon fontos, visszavonásig van érvényben tűzgyújtási tilalom. Ezt a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság honlapján is folyamatosan nyomon tudják követni a kedves hallgatók.
2: Mit jelent ez a tilalom?
3: A tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Tehát, hogyha erdőben járunk, annak közelében és tűzrakó helyet találunk, ott sem szabad tilos tüzet gyújtani. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett ebben a fokozottan tűzveszélyes időszakban.
2: És mit van a jó idő már, a május első hétvégéje, vagy az első hete is nagyon meleg volt, 30 fokot is elértük, kicsábolunk az udvarra, és hát előkerülnek ezek a grillsütők. Ilyenkor mindig felvetődik a kérdés, most akkor otthon ezt szabad használni?
3: Igen, szabad használni. Az otthoni kerti bográcsozás és grillezés az nem tiltott, viszont fokozott odafigyeléssel tanácsos ezt a tevékenységet végezni. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet. Tehát mindig legyen ott valaki, figyeljünk rá, legyen nálunk mindig ott a kéz közelben lapát és oltóvíz, mert ugye, ahogy a napokban is, a hétvégén is azért feltámad a szél, és hogyha esetlegesen kirepülne egy szikra vagy pernye, akkor minél előbb el tudjuk ezt oltani, és akkor nem lesz gond. Tehát soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet.
2: Laikusan azt gondolhatnánk most az elmúlt napokban, ugye hűvösre fordult az idő, csapadék is volt, és még mindig érvényben van, hangsúlyozok, a tűzgyújtási tilalom. Ennek egy kicsit a háttere vagy mit lehet tudni, hogy ugye visszavonásig érvényes az érhető?
3: Igen, tehát az elrendelés is, és a tűzgyújtási tilalomnak a visszavonása is több tényező eredményezi ezt a tűzgyújtási tilalomnak az elrendelését. Ide tartozik a meteorológiai körülmény, tehát ez az elsődleges szempont, az erdőben található élő és hold biomassa szárassága, és a keletkezett tüzek gyakorisága. Tehát ennek a hármasnak az összegzéséből adódik ki, hogy mikor rendelik el, és mikor vonják vissza a tűzgyújtási tilalmat.
2: És ahogy említettük, akkor a gazt sem lehet égetni ilyenkor, tehát vagy erre mi a szabály? Egy kicsit még erre is erősítsünk rá, hogyha valakinek földgyűlik a kertjében, amit hát el szokott égetni, az sem szabad.
3: Igen, a kerti zöld hulladék égetése. Ebben az időszakban arra hívjuk fel az állampolgárok figyelmét, hogy tartózkodjunk mindenféle tűzgyújtással járó tevékenységgel. De alaphelyzetben azt tudom erről elmondani, hogyha kerti zöld hulladékot szeretnénk égetni, akkor mindig győződjünk meg arról, hogy a helyi önkormányzat rendelkezette erről. Abban az esetben, hogyha nem rendelkezik a helyi önkormányzat, akkor tilos a kerti zöld hulladék égetése. Abban az esetben, hogyha az önkormányzat ezt szabályozza, akkor abban a szabályzóban megjelent időpontban lehet a kerti zöld hulladékot elégetni. Kihangsúlyoznám, hogy szemetet égetni soha nem lehet, tehát az mindig tilos, de azt szeretném még kérni az állampolgároktól, hogy ebben a tényleg tűzveszélyes időszakban ezt a kerti zöld hulladék égetést most egy kicsit szüneteltessék.
1: Téma. Csak igazi mai slágerek között. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: A Bács-Kiskun vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője vendégünk Kovács Andrea, a témánk pedig a tűzgyújtási tilalom. Érvényben van ugye április 30-ától, már márciusban is volt, tehát a tavasz elején is, és térünk rá a szabadtéri tűzesetek számára, mert itt az adás előtt beszélgettünk, hogy jól figyeltem, hogy nőttek mégis a számok?
2: Összesen január 1-től, most ugye május közepéről beszélhetünk, 138 esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra szabadtéri tűzesetnél, és attól függetlenül, hogy tűzgyújtási tilalom van elrendelve, sajnos a hétvégén is magas számban voltak szabadtéri tűzesetek, ahol tűzoltói beavatkozásra volt szükség.
1: Mindjárt erre is rátérünk, hogy a hétvégén volt igen egy itt Kecskemét külterületén egy nagyobb horderejű szabadtéri tűzeset, de mire figyeljünk így általánosabban, még a hallgatókat tájékoztassuk arra, hogy tényleg mire kell figyelni így tűzgyűjtési tilalom ideje alatt is, meg amúgy is.
2: Igen, ugye beszéltünk a kerti zöld hulladék égetésről, de ami még nagyon-nagyon fontos, és egy hétköznapi mozdulat igazándiból, amikor valaki eldobja a cigarettacsikket. Tehát figyeljünk arra, hogy ezt minden esetben olcsuk el, és az arra kijelölt helyre dobjuk ki, hogyha autóban dohányzik valaki, akkor pedig rendszeresítsen a gépjárműbe egy olyan eszközt, ami nem éghető anyagból van, és hogyha vizet tölt bele, akkor még hatékonyabban tudja ezt a csikket eloltani, semmiféleképpen se dobja ki az autó ablakán. Ami még egy olyan tapasztalati jó tanács, mert a tavalyi évben volt egy ilyen szabadtéri tűzeset, hogyha autóval füves területen állunk meg, akár járó motorral, akár ugye megállunk, és akkor is még forró lehet a kocsi kipufogója, figyeljünk rá, mert ez is meg tudja gyújtani a növényzetet, és ugye a száraz növényzeten nagyon gyorsan terjednek a lángok.
1: Néhány esetre rátérünk, de még mielőtt a múlt szombati eseményt kérdezném, itt van ez a nyárfa is, ami hullik és száll, és ráadásul nagyon gyúlékony, és jól emlékszem, hogy a hírek között volt erről is szó.
2: Igen, igen, igen. Ugye akár bent a városban, akár külterületen is azért látjuk, hogy a nyárfa pihel, nyárfa szösz, ki hogy hívja, azért elég sűrűn találkozunk vele, mindent beborít, mindenhová beszökik, és ugye ez nagyon zavaró tud lenni, és ugye a szabadtéri tűzeseteknél sok esetben a nyárfa pihe vagy nyárfa szösznek a tüze terjed el, harapódzik el. Én is láttam már, de szerintem bármelyikünk el tudja mondani, a közösségi média felületén ugye láttunk már olyan videót, amikor meggyújtják ezt a nyárfa szöszt, és nagyon-nagyon gyorsan terjed, és azt gondolják nagyon sokan, hogy ezt élőben is szeretnék kipróbálni. Felhívnám rá a figyelmet, hogy ne tegyék ezt, hiszen ez a nyárfa szősz, ez rendkívül gyúlékony, ráadásul gyorsan és nagy hőfokon ég, tehát nagyon-nagyon gyorsan terjed, bajt tud okozni, és ezeknek a nyárfa szöszöknek a közelében lehetnek erdők, ugye akkor erdőtüzet tud okozni, épületek, ingatlanok, beszélhetünk melléképületről, rakóházról, csarnokról. Korábbi években is volt olyan, amikor csarnok udvarába legelt be ez a tűz, ami nyárfa szösz tűzből indult. Tehát arra szeretnék kérni mindenkit, hogy igen, lehet, hogy nagyon zavarja, de akkor se gyújtsa meg ezt a nyárfa szöszt.
1: Zene után innen folytatjuk a beszélgetést Kovács Andreával.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője Kovács Andrea a vendégünk, a tűzgyűjtési tilalom a témánk. Mi történt múlt hét szombaton itt Kecskemét külterületén, mert hát nagyon-nagyon fel kellett vonulniuk és megfékezni egy szabadtéri tűzesetet?
2: Igen, ez egy 5 hektáros területet érintett, több helyszínen, foltokban voltak a tűz gócok, és nyárfa erdőalj növényzete, nyárfa pihe, mint ahogy az előbb is említettük, nyárfa pihe éget, valamint még szalmabálák és egy autó is égett ebben a tűzesetben. Kecskemétről, Kiskunfélegyházáról és Dabasról érkeztek tűzoltók, akik megfékezték ezeket a lángokat. Eddig ez volt a legnagyobb erőt igénylő szabadtéri tűzeset, ahol a legnagyobb számban vettek részt a tűzoltók a tűzoltásában. 5 órát vett igénybe, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította a tűzoltását. Vízsugarakat használtak a kollégák, kézi szerszámokat, puttonyfecskendőt, a szalma kazalnál, a szalmabáláknál erőgép is segítette a tűzoltók munkáját. És ugye, hogyha külterületről beszélünk, azért azt el kell mondani, ugye itt erdőalj növényzete is volt, tehát ezeknél a külterületi ingatlanoknál, külterületi résznél ugye nagyon nehéz a megközelítés, és sok esetben a kollégák csak gyalogosan tudják megközelíteni ezeket a helyszíneket. Neked. Tehát még egyszer szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy figyeljünk oda a tűzgyújtás szabályaira. A fokozott tűzveszélyes időszak van, és nagyon fontos az, hogy megóvjuk akár az anyagi értékeinket, nagyon fontos az emberi élet megóvása, tehát figyeljünk erre, és tartsuk be a szabályokat.
1: És itt a vármegyében volt még egy olyan eset, hogy nagyon nagy területen volt tűz.
2: Igen, két esetet is említenék. Mind a két esetben 10 hektáron égett nádas. Az egyik még márciusban volt, március elején, ez Drágszélen volt. A másik eset pedig április 15-én volt Akasztó külterületén. Itt mind a két helyszínen nádas égett, és itt is a kollégák vízsugárral, puttonyfecskendővel, kéziszerszámokkal tudták megfékezni a lángokat.
1: Nagyon szépen köszönöm, Andrea, hogy eljöttél hozzánk, és beszélgethettünk arról, hogy a tűzgyújtási tilalom tehát akkor még visszavonásig érvényes, úgyhogy figyeljünk és tájékozódjunk erről folyamatosan. A katasztrófavédelmi honlapján folyamatos információt erről lehet tudni.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, 4 perccel fél 12 után járunk. Csapatommal csapatom nyereményjátékunkra lehet még jelentkezni. Ebben az órában is valakit mindjárt megcsörrentünk, és hogyha így veszi fel a telefont, e-két szóval, akkor már is az óra nyereményét elviheti tőlünk, mi pedig a páros menüt, és eséllyel pályázik a heti fődíjra, ami 100 000 forint. Részletek a rádióegygong.hu weboldalon, ahol majd a mai témát is vissza tudjátok hallgatni, ahogyan az előző hetek témáit is megtaláljátok. Bibi Rexa Fateless, nem sokára ezzel a dallal folytatjuk.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év

0: Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
1: Úgy is tett.
2: A csirke szárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
5: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görögdinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
8: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
8: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a rádió egy gong, autósok figyelem, az M5-ös autópályán kaszáló és szemétszedő géplánc dolgozik ma a belső sávban Szeged felé, a Kecskemét észak csomópontnál a 82-es és 85-ös kilométer között, valamint a Kecskemét dél csomópont közelében Szeged felé, délután pedig már Budapest felé, ugyancsak a belső sávban. Az 5-ös főúton Dabas déli határában aszfaltoznak, a 45-ös kilométernél félpályás lezárás mellett zajlik a munka, a forgalmat pedig jelzőrök irányítják. És hát indul majd 13 órakor a Tour de Hongrie második verseny napja. A versenyzők rajtolnak Szarvasról, nyugat felé veszik az irányt Bács-Kiskun, Vármegye felé, és a mezőny az M44-es autóton halad. Lakitelekig, majd alsóbrendű utakon érinti Kunszállást és Kiskőröst, ezután pedig Kalocsára érkezik a menet. Úgyhogy hosszabb menetidővel számoljatok, hogyha Izsák, Jakabszállás, Kiskun félegyháza, Kecel felé indultak majd a délutáni órákban.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Én is kíváncsi várom, hogy megfelelő mondattal jelentkezik-e hallgatónk. Mert csak így nyerhet.
2: Csapatommal csapatom.
1: És tudja a mondatot. Szia, Faragó Miklós vagyok.
2: Szia, Erzsébet vagyok.
1: Erzsébet, a Rádió egy gongból felhívtunk, mert küldted az üzenetet, milyen jól tetted, és nagy szerencséd van. Nyertél.
2: Nagyon szépen.
1: Mégpedig egy páros menü a tiéd most, a Finom Ease Drive jó voltából. Kóstoltad már?
2: Nem, még nem volt szerencsém.
1: Hát akkor most már itt az ideje, és ezt a páros menüt elfogyasztod, de még lehet egy 100 000 forint értékű heti fődíjad is.
2: Jól hangzik.
1: Ugyanis a csapatom nyereményjátékunk heti fődi egy catering szolgáltatás. Na hát egy kicsit a munkakörödről és arról, hogy milyen csapatban dolgozol, mekkora csapattal dolgozol, mit tudhatunk?
2: Hát körülbelül olyan 10-12-en vagyunk.
1: Hölgyek, férfiak.
2: Csajok
1: vagyunk.
2: Ja, csajok vagy szeretünk
1: csak?
2: Szeretünk
1: enni. Csak csajok. Hol dolgoztok, hogy csak csajok vannak ott?
2: Vendéglátás.
1: Vendéglátásban. Értem, és szokott lenni ilyen közös programotok? Vagy mit szoktatok?
2: Igen, gyakran csinálunk ilyet.
1: Aha, mi lesz a következő? Van már ötlet?
2: Még most nem beszéltünk róla, de biztos ki fogunk valamit találni.
1: Hát, hogyha meggyered a fődíjat, akkor mindenképpen ki kell találni valamit, meg olyan csapatépítő programot, ahova majd a kaja jól jön.
2: Így van.
1: Oké, kalapati kerül a te neved is, holnap fődíjsorsolás. Sok szerencsét neked is.
2: Köszönöm szépen.
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Aki szeretne játszani velünk, küldje üzenetét, hogy csapatommal csapatom a 29-414-020-es SMS Viber számunkra. Indul a két órás déli mix itt Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és persze online is hallgathatok minket a radio1gong.hu-n. A következő órát Hertz Purple Disco Machine közösen az egykori Hertz sláger új köntösben még a tavaly évben jelent meg. Ez a kitűnő dal. Köszönöm, ha továbbra is a Rádió egy gong szól, autóban, otthon, munkahelyen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100 000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye, de te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Finom Ease Drive támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordott szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
10: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10W40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
11: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
13: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
14: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
16: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
19: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
20: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
21: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futoműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
22: Szuperhűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.
23: Házépítésben gondolkodsz?
24: A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében.
23: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
24: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
25: Bazar tavaszi bőrze a Juniperusban. Május 16-án szombaton reggel 8-tól 14 óráig várjuk Önöket kertészekkel és kézművesekkel. Színpompás egynyári és évelő virágok, díszcserjék, díszfák, örökzöldek, konténeres gyümölcsfák, bogyos termésűek, hatalmas választékát kínáljuk. Varázsolja szebbé környezetét a Kefok ZRT Juniperus Park erdészetéből. Kecskemét, Márti Rokutya 88.
26: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
27: 20%-os kuponnapok 4 napon át az Alföld áruházban. Szerdától szombatig 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk a törzsvásárlói kuponnal. Most érdemes beszerezni ruhát, cipőt, játékot, papírírószert vagy bármi mást az áruházi osztályokon. Szerdától szombat 16 óráig 20%-os akcióval várja az Alföld áruház.
28: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
29: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
28: Társadalmi célú reklám hangzott el.
30: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
31: Érkezik a Muzsikál az Erdő program, ismét teljes szélességében járható a Kőhíd utca. Felélénkülhet a szél. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. kicsi az esélye annak, hogy járványt okozza a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A korokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak. Indul az idei Muzsikál az Erdő program Kecskeméten. Május 16-a és 17-én különleges kulturális és természeti programokkal várják az érdeklődőket. Az eseménysorozat szombaton a Hetényegyháza melletti Nyíri erdőben kezdődik. Szerveznek élménysétákat népzenei meglepetésekkel, tartanak kiállítást, bemutatkoznak fiatal tehetségek, és lesz erdei koncert is. Vasárnap Lakitelek Tős erdőnél várják az érdeklődőket gyermeki és családi programok, természetismereti túrákkal, zenei programokkal. Majd a nap ezúttal is erdei koncerttel zárul. A részletek elérhetők a muzsikálaserdő.hu-n. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Gulyás Zsolt, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője. Az 54 éves főkapitány több mint 30 éven át szolgálta a magyar rendvédelmet. A rendőrség tájékoztatása szerint szolgálati helyén munkavégzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de az orvosok már nem tudtak rajta segíteni. Gulyás Zsolt pályafutását 1991-ben kezdte a Magyar Honvédségnél, később a határőrségnél, majd 2008-tól a rendőrség állományában dolgozott különböző vezetői beosztásokban. 2022. decemberétől vezette a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrség közleményében kiemelte, nagy munkabírású, elhivatott vezetőt és kollégát veszítettek el személyében. Befejeződtek a karbantartási munkálatok a Kőhíd utca, Nyíl utca és Kiskert tér közötti szakaszán Kecskeméten. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Közleménye szerint faápolási, takarítási, burkolatfestési feladatokat végeztek, miközben a Bácsvíz Zrt. Munkatársai csatornafedlapokat javítottak és cseréltek ki. A szakemberek kedden délutánra végeztek a felújítással. Legtöbb 19-21 fokot mérhetünk Bács-Kiskun vármegyében a következő napokban, és a meteorológusok jelzése szerint ugyan több adagban is érkezhet csapadék már péntektől, ennek ellenére melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, este éjszaka pedig legkevesebb 5-10 fokig hűlhet le a levegő. Egy mediterrán ciklon érkezik majd szombaton, akkortól már bőségesebb csapadékra is számíthatunk.
0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

0: Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Folyamatosan benneteket hallgatunk.

itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál 14 óráig Faragó Miklós, elstartolt a 2 órás Daily Mix, folytatjuk is az igazi mai slágerekkel, de közben játékunk is folytatódik. Csapatommal csapatom, ezt az üzenetet kell elküldeni annak, aki szeretne nyerni és játszani velünk. SMS-ben Viberen várom a 2094140-20-as számunkra, és a telefont is így vegyétek fel, hogy csapatommal csapatom, és ha ez sikerül, akkor már is megvan a páros menü a Finom Eats Drive jó voltából, mi is kipróbáltuk, erről egy videót is közzétettünk az Instagramon és a Facebookon, megtaláljátok. A heti fődíjunk pedig 100 000 forint, amit a nyertes catering szolgáltatása tud felhasználni, hogyha a közeljövőben lesz egy céges buli, vagy csapatépítő, parti esemény, akkor azt gondolom, ez a nyeremény nagyon jól jöhet. Jövök közlekedési információkkal is, és most Ray Dalton dalával, ez már a Blood Running.

és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong.

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok, csapatommal csapatom, jöhetnek az üzenetek folyamatosan, sőt, hát meg is erősítem, hogy akkor várom.
1: Kezedben a telefon, akkor rajta, mostantól várjuk a jelentkezésedet. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon.
0: A 2094-0-20-as SMS Viber számra tudtok üzenni, és ide várom a jelentkezéseteket. Benson Boone, egy amerikai énekes dalszerző következik, aki TikTokon és az American Idol válogatóján lett ismert, bár a műsort még a döntők előtt otthagyta, hogy saját zenére koncentráljon, és hát 2024-ben robbant be igazán a Beautiful Things című slágerrel, ami világszerte listavezető lett, stílusa érzelmes pop, erős vokálokkal és személyes dalszövegekkel. Érdekesség, hogy korábban versenyszerűen trambulinozott és búvárkodott is Benson Boone, aki most énekel itt a Rádió egy gongon. A Daily Mixben folytatjuk tehát a Beautiful Things című dallal, miközben látom, jönnek az üzenetek. Játszatok velünk!

0: things that I've got.
1: Daily Mix a Rádió Egyen. Csak igazi mai slágerek között. Csapatommal csapatom a Rádió Egy gongon.
2: It's by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Itt a Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy. 19 fok van a délutáni órákban is, élvezhetjük a napsütést. Megjelentek a felhők, de csapadékra még nem kell számítani. Holnaptól viszont csapadékosra fordul időjárásunk, a hétvégén is túlnyomóan borult időre van kilátás kiadós esőzéssel, ami a hőmérsékleteket illeti, marad a 20-21 fokos csúcs. A Daily Mixben pedig jön már is fél egy után 2 perccel Accent, és ez a Don't Leave itt a Rádió 1 Gongon.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, és hamarosan indul, és rajtol a Tour de Hungary második versenynapja, a hosszú alföldi szakasz, Szarvason a Vízi Színház elől rajtol, pontban 13 órakor. A mezőny kezdetben az M44-es autóúton halad Lakitelekig, utána pedig, hát Bács-Kiskun vármegyét szeli át, Tiszaalpár, Kunszállás, Jakabszállás, Orgovány, Izsák, Kiskörös, Kalocsa is az érintett településeknél, és hát Paks egyébként ugye a befutó és a finis, úgyhogy a délutáni órákban számolni kell forgalomkorlátozással itt Bács-Kiskun vármegyében a kerékpáros körverseny miatt. Este pedig Kecskeméten lesz útlezárás, mégpedig 23 óra 30 perctől holnap hajnali 4 óráig a Malom Center oldala körüli munkálatok miatt a buszpályaudvar és a Malom közötti útszakasz teljes lezárásra kerül. A Daily Mixben pedig indítom most Fast Boy dalát, ez a Good Life.

0: Google.
1: AI. Mindezt elfelejtheted a Rádió egy gong új játékában.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy hangon.
1: És már csörög is valakinél a telefon, aki jelentkezett a játékunkra. Itt az
2: csapatommal
1: esély.
2: Csapatom.
1: És itt az esély, hogy megnyeri a fődíjat. Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból. Hello!
2: Szia!
1: Nagyon jól vetett fel a telefont ez a kitétel, hogy megnyert a fődíjat is, meg ugye most már van egy óra nyereményed is.
2: Köszönöm szépen.
1: Na de kinek gratulálok?
2: Andi vagyok.
1: Andi, nyertél tőlünk egy Finom Ízt Drive páros menüt, amihez majd jó étvágyat kívánok.
2: Köszönjük.
1: És hát kicsit mesélj arról, hogy te mivel foglalkozol, hol dolgozol, és miért szeretsz mondjuk ott dolgozni.
2: Irodában dolgozok, közigazgatásban.
1: Közigazgatás? Jól értettem?
2: Igen.
1: Ó, és az mit akar? Aznak több alfaja van? Vagy hogy is van a közigazgatásnak?
2: Mi vidékfejlesztéssel foglalkozom.
1: Vidékfejlesztés. Oké, jó. Hány kollégád van? Vagy
2: 17-en vagyunk.
1: Mikor volt a legutóbbi csapatépítő esemény vagy program?
2: Múlt hét pénteken volt.
1: Ó, mit csináltatok?
2: Elmentünk UV...
1: Golfozni?
2: Golfozni, igen.
1: Nagyon jó. Azt mi is annak idején próbáltuk. Láttad a videót, amikor mi is kipróbáltuk a Rádió egy gong csapata?
2: Nem, de mi is pályáztunk a csapatépítőre, és ezért inkább elmentünk mi, mert nem mi nyertünk.
1: Ó, de most nyerhettek catering szolgáltatást.
2: Igen.
1: A kalapba kerül a te neved is, úgyhogy a sorsoláson, a holnapi sorsoláson tehát részt veszel, mert holnap lesz a fődíj sorsolás.
2: Köszönöm szépen.
1: Pár perc múlva 13 óra, a híreket követően folytatódik a Daily Mix, és a második órát nyitjuk majd Hypaton slágerével itt a Rádió egy gongon.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100 000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye, de te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Finom Eats Drive támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvreelményarena.hu.
6: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
7: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel 1459 forint helyett csak 949 forint.
6: Irány az Osan, spórolj okosan!
8: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: rántott hún.
1: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
2: Házépítésben gondolkodsz?
3: A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében.
2: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
3: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
4: Jó, óriási attrakció gyereknapon a Malomközpontban. Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malomközpontban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
5: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
6: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
7: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
8: Roncs autó átvétel, Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
9: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
10: Reklámot hallottak.
11: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Az ápolókat ünnepelték Kecskeméten, önkénteseket keresnek a műanyagok használatának csökkentéséhez. Felélénkülhet a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. 25. alkalommal rendezték meg a regionális ápolási konferenciát az Ápolók Nemzetközi Napján a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban. Az eseményen az ápolók, szakdolgozók és egészségügyi asszisztensek munkáját ismerték el, valamint több kitüntetést is átadtak, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Óvári Csaba, a kórház főigazgatója kiemelte, az intézmény országos szinten a második legjobb megyei kórház lett a minőség irányítási rangsorban, amelyben az ápolók munkájának is nagy szerepe van. A konferencián szó esett az egészségügy fejlesztéséről, a szakdolgozók megbecsülésének erősítéséről és a munkakörülmények javításáról is. Az ünnepség végén ápolókat, szülésznőket és asszisztenseket díjaztak a gyógyításban végzett áldozatos munkájukért. Egy apró gesztussal is sokat tehetünk a környezetért, erre hívja fel a figyelmet a Kecskeméti Városi Piacon működő Szatyorpont kezdeményezés. A Cédrusnet most önkénteseket keres, hogy még több újra használható szatyor készülhessen a piaci vásárlók számára. A kezdeményezés célja, hogy saját készítésű mosható szatyrokkal csökkentsék az egyszerhasználatos műanyagzacskók mennyiségét. Azokat várják, akik szeretnek varni, kézműveskedni, vagy egyszerűen fontos számukra a környezetvédelem. A szervezők szerint már egyetlen elkészített szatyor is nagy segítséget jelenthet. Ivóvízhálózat fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatokat végez májusban a Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Kelebián és Szankon. A cég tájékoztatása szerint Kelebián május 20 és 27-e között, Szankon pedig május 27-e és június 2-a között zajlanak majd a munkálatok. A munkálatok idején átmenetileg romolhat a víz minősége, azonban a szolgáltató hangsúlyozza, hogy az ivóvíz továbbra is fogyasztható marad. A lakos sokat arra kérik, előre tájékozódjanak az esetleges szolgáltatási szünetekről.
13: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében.
12: Legtöbb 19-21 fokot mérhetünk Bács-Kiskunvár megyében a következő napokban, és a meteorológusok jelzése szerint ugyan több adagban is érkezhet csapadék már péntektől, ennek ellenére melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, este éjszaka pedig legkevesebb 5-10 fokig hűlhet le a levegő. Egy mediterrán ciklon érkezik majd szombaton, akkortól már bőségesebb csapadékra is számíthatunk.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
15: Rádió 1!
0: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Ez itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a Daily Mix és a csapatommal csapatom nyereményjátékunk. 100 000 forint értékű a heti fődíj, amit holnap fogunk majd kisorsolni. A nyertes céges catering szolgáltatásra tudja majd fordítani ezt a nyereményt. Úgyhogy jelentkezzetek SMS Viber számunkon a 29 414 020-ra, most a csapatommal csapatom mondatot küldjétek, és így kell felvenni majd a telefont is. De nem csak heti fődíjunk, hanem óra nyereményünk is van, erről is mindjárt beszélek. De most meghallgatjuk Ed Sheeran felvételét. Ez már a Camera, Cyril készítette a remixet.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Csapatom a csapatom, jöhet az üzenet a 2094140-20-as SMS Viber számunkra. És ahogy mondtam, a heti fődíj mellett óránként adunk óra nyereményt, ami nem más, mint páros menü a Finom Ease Drive jó voltából. Itt a Daily Mixben pedig Martin Garrix dalával megyünk tovább. Ez az Animals.

kezedben a telefon, akkor rajta. Csapatommal csapatom, egész héten a Rádió 1 gongon. Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en.

minden délben a Rádió Egyen. Két órán keresztül. Mixben. Why wait to say, at least I did it my way.

Itt a Rádió egy gonga, csak igazi mai sláger megy, és elrajtoltak a versenyzők a Tour de Hungary második versenynapján. A hosszú alföldi szakasz Szarvason a Vízi Színház elől rajtolt, és a mezőny kezdetben az M44-es autóúton halad Lakitelekig, úgyhogy itt Bács-Kiskun vármegyébe várható majd a mezőny, és alsóbrendű utakon folytatja útját a mezőny kiszállás és kiskörös érintésével. Az ötös főúton is egy kis szakaszon majd haladnak, úgyhogy a délutáni órákban forgalomkorlátozásra, rendőri irányításra számíthattok, és hosszabb menetidővel számoljatok. És még egy fontos közlekedési hír, mondjuk éjszakai lezárásról van szó, de fontos, hogy Kecskeméten ma 11:30-től holnap hajnali 4 óráig a Malom Center oldala körüli munkálatok miatt a buszpályaudvar és a Malom közötti útszakasz teljes szélességében lezárásra kerül majd. Ha bármi információtok van, akár a Tour de Hungary verseny kapcsán, akkor hívjatok 76-414-010 a számunk, vagy SMS-ben, Viberen is írhatok közlekedési híreket. A Daily Mixet folytatjuk, Ray Dalton énekel, ez már a Dűtögén, itt a

0: Reggeli Mix. Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekben. Nálam állandóan megszól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió Egy Gong. Csak igazi mai slágermely.

0: Téli Mix. Téli Mix. Minden délben a Rádió Egyen. Két órán keresztül. Mixben. Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igaz

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Csapatommal csapatom.
2: Igen, nagyon jó. Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Sikerült.
1: Szia.
2: Hogy hívnak?
1: Szia, csapatommal csapatom.
2: És hogy hívnak téged?
1: Adri vagyok.
2: Adri, hol értünk utol, mit csinálsz?
1: Hát én egy kártérnél dolgozom éppen.
2: És mivel foglalkozol konkrétan ebben a kártérben?
1: Hát a kártérben könyvelek.
2: Könyvelsz. Hát akkor számokkal dolgozol nagyon is.
1: Igen,
2: hát én is
1: igen.
2: Mondok egy számot, 100 000 forint. Vagy 100 000. Igen. Ez a szám, tudod miért fontos?
1: Ezt tudom, hogy miért fontos. Nagyon szeretnénk a holnapi fődíjat megnyerni a kis csapatunk.
2: A kis csapatod. Mekkora az a kis csapat? 5, 10, 15 fő?
1: 10 vagyunk pontosan.
2: Pontosan 10 vagytok. Hát céges catering szolgáltatás a heti fődíj. És milyen céges csapatépítő lenne, ahol ezt fel tudnátok használni?
1: Most lenne az első, mert eddig még csak Kecskeméten tudtuk megrendezni, ugye mi is helyben vagyunk, és most szeretnénk messzebbre elmenni.
2: Van már konkrét hely is, hogy hova?
1: Még nincsen nézelődnünk, szabadulószobázni szeretnénk valahol.
2: Jól van, oké, a lényeg, hogy megvan akkor az esély, meg a garantált óra nyeremény, a Finom Eats Drive jó voltából egy páros menüt most nyertél.
1: Szuper, köszönjük szépen.
2: Úgyhogy majd ehhez jó étvágyat kívánok. Maradj velünk,
1: köszönjük.
2: És nektek is szurkolok, hogy holnap kihúzzák a te nevedet, mert nem én fogom, majd Kormos Zsolt holnap hívja a nyertest, lehet, hogy titeket.
1: Köszönjük szépen.
2: Nekem már csak annyi dolgom maradt, hogy elbúcsúzzam tőletek, és bekonferáljam a következő 3 óra műsorvezetőjét. Király Andort, vele játszhattok a folytatásban, és készül nektek egy Lady Gaga dallal. Ez lesz a Dead Dance, amivel indul a következő zenei óra itt a Rádiói Gongon. Holnap péntek, még találkozunk, 10 és 14 óra között itt leszek. További kellemes délutánt, viszont hallásra, sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáid.

0: csapatot kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom. A Rádió egy gongolt. A Finom Eats Drive támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os pilos szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
11: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
12: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
13: Vadász, IASZ, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
14: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
15: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
17: Finom étsz.
18: Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg.
19: Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
20: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
21: Pazar tavaszi bőrze a Juniperusban. Május 16-án szombaton reggel 8-tól 14 óráig várjuk Önöket kertészekkel és kézművesekkel. Színpompás egynyári és évelő virágok, díszcserjék, díszfák, örökzöldek, konténeres gyümölcsfák, bogyos termésűek, hatalmas választékát kínáljuk. Varázsolja szebbé környezetét a Kefok ZRT Juniperus Park erdészetéből. Kecskemét, Márti Rokutya 88.
22: Reklámot hallottak.
23: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Az ápolókat ünnepelték Kecskeméten, önkénteseket keresnek a műanyagok használatának csökkentéséhez. Felélénkülhet a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. 25. alkalommal rendezték meg a regionális ápolási konferenciát az Ápolók Nemzetközi Napján a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban. Az eseményen az ápolók, szakdolgozók és egészségügyi asszisztensek munkáját ismerték el, valamint több kitüntetést is átadtak, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Óvári Csaba, a kórház főigazgatója kiemelte, az intézmény országos szinten a második legjobb megyei kórház lett a minőségirányítási rangsorban, amely az ápolók munkájának is nagy szerepe van. A konferencián szó esett az egészségügy fejlesztéséről, a szakdolgozók megbecsülésének erősítéséről és a munkakörülmények javításáról is. Az ünnepség végén ápolókat, szülésznőket és asszisztenseket díjaztak a gyógyításban végzett áldozatos munkájukért. Egy apró gesztussal is sokat tehetünk a környezetért, erre hívja fel a figyelmet a Kecskeméti Városi Piacon működő Szatyor.pont kezdeményezés. A Cédrusnet most önkénteseket keres, hogy még több újra használható szatyor készülhessen a piaci vásárlók számára. A kezdeményezés célja, hogy saját készítésű mosható szatyrokkal csökkentsék az egyszer használatos műanyagzacskók mennyiségét. Azokat várják, akik szeretnek varni, kézműveskedni, vagy egyszerűen fontos számukra a környezetvédelem. A szervezők szerint már egyetlen elkészített szatyor is nagy segítséget jelenthet. Ivóvízhálózat fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatokat végez májusban a Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Kelebián és Szankon. A cég tájékoztatása szerint Kelebián május 20 és 27-e között, Szankon pedig május 27-e és június 2-a között zajlanak majd a munkálatok. A munkálatok idején átmenetileg romolhat a víz minősége, azonban a szolgáltató hangsúlyozza, hogy az ivóvíz továbbra is fogyasztható marad. A lakosok arra kérik, előre tájékozódjanak az esetleges szolgáltatási szünetekről.
25: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében.
24: Legtöbb 19-21 fokot mérhetünk Bács-Kiskunvár megyében a következő napokban, és a meteorológusok jelzése szerint ugyan több adagban is érkezhet csapadék már péntektől, ennek ellenére melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, este éjszaka pedig legkevesebb 5-10 fokig hűlhet le a levegő. Egy mediterrán ciklon érkezik majd szombaton, akkortól már bőségesebb csapadékra is számíthatunk.
26: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: És most Rádió egy gomb.

Ez továbbra is a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit, Miki után a stúdióban a következő három órában. Király Andor. Útközben, munkaközben, mindig mindenhol ott vagyunk a háttérben, remélem. És abban is bízom, hogy a ma délután is lesz több olyan pillanat, amikor egy picikét meg tudunk állni, akár egy zenére. A játék, ahogyan Miki is mondta, folytatódik. Kettő darab szó a legfontosabb, csapatommal csapatom. Amikor erre jelt adok, akkor kell nekem ezt megüzenni SMS, illetve Viber számunkra 29 414 020, és akit visszahívok, neki ezekkel a szavakkal ajánlott felvennie a telefont, hiszen csak így van esélye nyereményeinkre. Hogy mik ezek, sokszor mondtuk, de természetesen én is elismétlem még. Most viszont azt mondhatom, hogy lassan beleugrunk a nyárba, pontosan egy ilyen hangulatú dal következik. Akik szeretik a modern dance zenéket fülbemászó vokállal, akkor ezt a dalt nekik találták ki. Swish diszkóék jönnek, és az I Found You, úgy tűnik ezen a délutánon én is így vagyok ezzel, úgyhogy mindenkinek további kellemes napot, jó rádiózást! We'll be right back.

Felejtsd el a mesterséges intelligenciát. Most csak a memóriát segít. Mindössze két szó. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Egy pici visszaesés várható a hőmérsékleti értékek tekintetében, de a jövő hét elejétől újból melegedni kezd az idő. Nem csoda, hogy egyre több szabadtéri programon vehetünk részt. Szombaton és vasárnap ismét különleges kulturális és természeti programokkal várja az érdeklődőket a Muzsikál az Erdő rendezvény sorozat. Kecskemét térségében, szombaton a Hetényegyháza melletti Nyíri erdőben, a Vackorvár erdei iskolában lesznek programok, vasárnap a rendezvény a lakitelekhez tartozó Tőserdő festői környezetében folytatódik. Szombatra mást is tudok ajánlani, lesz szamócás vásári forgatag ismét Lajos Mizsén az iskola tónál, ahol délelőtt 10 órától egész napos színes programkínálattal, koncertekkel várják a látogatókat. Nagyon jó időtöltést kívánok hozzá, minden mellett a délután további részéhez is itt nálunk a Rádió 1 gongon.
2: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Újfent egy fesztivál himnusszal folytatjuk Kashmir jó voltából, ez a Wild Ride. Az időt átalkalmas, akár meg is lehet fogadni. Már is indítom. Ezzel folytatjuk a csütörtök délután.

0: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi ma is láger megy, és a mai alkalommal fontos tájékoztatnunk mindenkit a közlekedéssel kapcsolatban, abból a szempontból, hogy a Tour de Hongrie második napjánál tartunk, jelenleg Kiskunfélegyháza környékén tekernek, így az ötös út egy része is bizonyosan néhány percre le lesz zárva, és így a következő egy óra hosszában érintik majd Fülöp Jakabot, Jakabszállást, Orgoványt, Izsákot, Páhit, és majd érkeznek Kiskörösre, úgyhogy akik erre autóznak, számítsanak arra, hogy néhány percet mindenképpen várakozniuk kell, amíg elhaladnak előttük a biciklistát, úgyhogy van pár percük megnézni, hogyan is alakul a mezőny. Ha valakinek van egy ébút infója, szívesen fogadom a 76-os 414-010-es számon, illetve SMS vagy Viber számukon a 29-414-020-on. Ide jöhetnek egyébként a csapatommal csapatom üzenetek is, mert csak így lehet nyerni. Mégpedig óránként egy páros menüt. A Finom Eats Drive jó voltából a Szőlőfürt mellett található Kecskeméten, és persze van a Bakos és társa is, akik felkínáltak egy 100 000 forint értékű catering szolgáltatást. Egy jó kis munkahelyi csapat bulira. Nem sokára tárcsázok is valakit, addig viszont egy csók mindenkinek, ezt most Calvin Harris és Dua Lipa prezentálja. A One Kiss-szel folytatjuk, már is.
1: One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities, I look like all you need.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az

0: helyszínére. Omoda és Gyíkó benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyíkó, alap az extra.
1: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
2: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
1: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
3: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A Max szegény görögdinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
5: Szia!
6: Hello!
5: Az Intimflóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
7: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
5: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
7: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Gyíkó 7 szuperhibrid.
9: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
8: Irány az Osan, spórolj okosan!
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most! Rádió

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Csapatommal csapatom.
2: Szuper, Király Andor vagyok a Rádió egy gongból. Szia!
1: Szia, Ádám.
2: Ádám, hát pontosan így kell felvenni ezt a telefont.
1: Tökéletes.
2: Jól csináltad. Mi a titkod?
1: Figyeltem folyamatosan.
2: Igazad van, ezt szerettem volna hallani, ez a legfontosabb. És ez azt jelenti, hogy megvan a páros menüd a Finom Eats Drive-ba.
1: Ó, szuper, köszönöm.
2: Kóstoltad már?
1: Még nem, úgyhogy kíváncsi vagyok, nagyon.
2: Itt az idő. Tudod, autóval odaállsz, felveszed a kaját, előtte meg is lehet rendelni, aztán már hús mehetsz is, falatozni.
1: Tökéletes.
2: Van egy kérdésem viszont, kivel csapatnád?
1: A munkatársaimmal.
2: Ha milyen jellegű munkában vagytok?
1: Hát nem szeretnénk gyárat mondani, de autógyártás, úgyhogy
2: autógyártás. Szerintem így már tudod. Körülbelül, ha Kecskemét környékén van, akkor mindenképpen szerintem mindenki. Így van, oké, nem fogadlak tovább. Ez azt jelenti, hogy megvan az esélyed, már nincs sok hátra, mindössze egy nap és öt előtt holnap sorsolunk. Hát, ha te lesz szerencsés drukkolok.
1: Köszönöm szépen.
2: További jó munkát, szia!
1: Szia.
2: Bizony, holnap már sorsolás, úgyhogy itt vannak a lehetőségek, még a mai alkalommal is kettő a következő órában, és utána tessék szíves jelentkezni, tilos kihagyni. Egy jó kis csapat buliért és egy jó pontért a főnöknél. Csak egy üzenet. Na de mindjárt mondom a részleteket egy újabb zenei órában, amit majd Kamrád felvételével indítok. Ez lesz a Be Mine itt a Rádió egy gongon.

0: műsorban termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100 000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye. De te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. A Finom Eats Drive támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett.
11: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os pilos szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Szállj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
14: Finom Eats. Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom Eats Drive, a szőlőfürtnél.
15: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6 millió 978 ezer forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány, az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
16: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
17: Költöznél, de nincs elég hely az autódban? Szállítanál, de kicsi a rakodó tered? Bérelj utánfutót! Egyedi utánfutók gyártása, bérlése, forgalmazása. Kecskeméten, a Tassi Autós Center helyén. Keresd bennünket a Facebookon, vagy látogass el weboldalunkra. www.utánfutó-szerszámbérlés.hu.
18: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
20: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
21: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
22: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó. A te nyári kedvenced.
23: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
24: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 főstársulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Érkezik a Muzsikál az Erdő program, ismét teljes szélességében járható a Kőhíd utca. Felélénkülhet a szél. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak. Indul az idei Muzsikál az Erdő program Kecskeméten. Május 16-a és 17-én különleges kulturális és természeti programokkal várják az érdeklődőket. Az eseménysorozat szombaton a Hetényegyháza melletti Nyíri erdőben kezdődik. Szerveznek élménysétákat népzenei meglepetésekkel, tartanak kiállítást, bemutatkoznak fiatal tehetségek, és lesz erdei koncert is. Vasárnap Lakitelek Tős erdőnél várják az érdeklődőket gyermek és családi programokkal, természetismereti túrákkal, zenei programokkal. Majd a nap ezúttal is erdei koncerttel zárul. A részletek elérhetők a muzsikálazerdő.hu-n. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Gulyás Zsolt, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője. Az 54 éves főkapitány több mint 30 éven át szolgálta a magyar rendvédelmet. A rendőrség tájékoztatása szerint szolgálati helyén munkavégzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de az orvosok már nem tudtak rajta segíteni. Gulyás Zsolt pályafutását 1991-ben kezdte a Magyar Honvédségnél, később a határőrségnél, majd 2008-tól a rendőrség állományában dolgozott különböző vezetői beosztásokban. 2022. decemberétől vezette a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrség közleményében kiemelte, nagy munkabírású, elhivatott vezetőt és kollégát veszítettek el személyében. Befejeződtek a karbantartási munkálatok a Kőhíd utca, Nyíl utca és Kiskert tér közötti szakaszán Kecskeméten. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Közleménye szerint faápolási, takarítási, burkolatfestési feladatokat végeztek, miközben a Báncsvíz Zrt. Munkatársai csatorna fedlapokat javítottak és cseréltek ki. A szakemberek kedden délutánra végeztek a felújítással. Legtöbb 19-21 fokot mérhetünk Bács-Kiskun vármegyében a következő napokban, és a meteorológusok jelzése szerint ugyan több adagban is érkezhet csapadék már péntektől, ennek ellenére melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, este éjszaka pedig legkevesebb 5-10 fokig hűlhet le a levegő. Egy mediterrán ciklon érkezik majd szombaton, akkortól már bőségesebb csapadékra is számíthatunk.
0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy

még mindig a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai sláger megy üt mindenkinek a mikrofonnál ebben és a következő órában. Király Andor, a mai napon a hangulat felelős a munka mellé. Mindenkinek jó munkát, de emellett egy picit kapcsolódjunk ki, hiszen a játék folytatódik csapatommal. Csapatom, ez az a két szó, amit amikor jelzést adok, meg kell nekem írni SMS, illetve Viber számunkra 2094140-20-ra, amikor pedig csörög a telefon, fel kell kapni, és pontosan e szavakkal kell felvenni. Semmi hello, semmi szia, semmi köszönés, majd utána üdvözöljük egymást. Ez a szabály, csak így lehet hozzájutni a nyereményeinkhez. Folyamatosan követjük a Tour de Hongrit, hiszen közép Magyarországon haladnak át, érintve van jó néhány településvételi körzetünkben, hogy hol járnak, hol várhatók lezárások, arról is informálok mindenkit. Akik pedig úgy tervezik, hogy a nyáron utaznának, egy-két fontos információ, hiszen a repülőgép társaságok új dolgokat találtak ki, mit is nem lehet használni a fedélzeten, és nem is kell messzire menni ahhoz, hogy fehér homokos tengerpartot találjunk, ugyanis Európában van egy kis sziget, amin csak egyetlen egy hotel van, és vannak ott még más érdekességek is. Erről is beszélek, úgyhogy mindenki tartson velem, velünk, bárcsak azért is, mert a legnagyobbakkal folytatjuk. Martin Garrix már is, akinek dalát indítom, ez lesz a Butterflies, ezzel kívánok további jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Felejtsd el a mesterséges intelligenciát. Most csak a memóriát segít. Mindössze két szó. Csapatommal csapatom a Rádió egy hangon.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Jó tempóban, mindjárt mondom is, hogy mi következik. És ha ilyen tempóban haladunk, akkor mindjárt itt a nyár. Ilyenkor sokan tervezik az utazást, ezt azonban most főleg körültekintően kell megtenni. Aki keletre utaznak, csak körültekintően, és van itt még a kerozin probléma is, úgyhogy jó néhány légitársaság jó néhány járatot szüntetett be eddig is. De ha valaki mégis fehér homokos tengerpartra vágyik és nem akar messzire utazni, megik már is van egy ajánlatom, hiszen Európában is létezik egy apró sziget, ami szinte ugyanazt az élményt nyújtja, mint akár a karibi világ. Ez pedig nem más, mint a Helm-sziget a La Manche-csatornában. Franciaország és Anglia között. Mindössze néhány kilométer hosszú, a különlegessége, hogy itt nincsenek autók, nincs tömeg és gyakorlatilag csak egyetlen hotel működik, a Shell Beach, a leglátogatottabb partszakasz, ahol a világos kagylóhéjas homok és a türkiz víz miatt valóban megvan a karibi hangulat. A látogatók ide egyébként főként a nyugalom, a túraösvények és az érintetlen természet miatt érkeznek meg még akkor is, ha a szigetre csak Guernsey felől kompa lehet átjutni, mert ott van a legközelebbi repülőtér, de mindössze a hajóút 4 kilométer. Egy jó kis ajánlat tehát tőlünk, érdemes utána nézni, most viszont már is folytatjuk, mégpedig egy erőteljes hanggal Ray Dalton következik, akit legtöbben a Macklemore-féle Kent Holdászból ismernek. Készül az új dal, az I Just Wanna Be Happy, de itt van még nekünk a tavalyi év végéről a Blood Running. Ezt indítom már is itt a Rádió 1-en.

kezedben a telefon, akkor rajta. Mostantól várjuk a jelentkezésedet. Csapatommal csapatom a Rádió egy hangon.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, ígértük, folyamatosan tájékoztatást adunk a Tour de Hongrie-ról. Már csak azért is, hiszen közép Magyarországon haladnak át. A kerékpárosok jelen pillanatban Izsákhoz közelednek, aztán folytatják Páhi Kiskörös Kalocsa felé, majd valamikor 17:30 lesz a befutó, várhatóan Pakson. Úgyhogy akik jelenleg Izsák Páhi környékén vannak, számítsanak arra, hogy hamarosan ott is néhány percet várakozni kell. De hát nem minden nap halad át egy nemzetközi mezőny náluk, én úgy gondolom. Úgyhogy egy picit türelmet, jó nézelődést. Én viszont nem sokára ismét hívok valakit, figyelni kell a két szóra, ismét felhívom a figyelmet, csapatommal csapatom. Ilyen módon kell felkapni a telefont, most viszont itt van nekünk valaki, aki a Tropical Deep House hangzást továbbra sem nélkülözi, de azért inkább egyre poposabb, rádióbarátabb irányba indult el. Ő érkezik a Rádió 1 születésnapi partijára, Sam Feltről van szó, úgyhogy már is megidézzük őt egy dallal, ez a Post Malone itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus

0: Keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak, részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és JCO. Alap az extra.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Festool Roadshow Kecskeméten május 20-án a Molnár Fatelet parkolójában a Klebelsberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolásig. Tesztelje a Festool újdonságai is, akár egy értékes Festool szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. kisgeponline.hu.
3: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon!
4: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Halló!
2: Halló!
1: Halló!
2: Én Király Andor vagyok a Rádió egy gongból.
1: Ha már... Jó?
2: Üdvözlöm! Úgy tudom, hogy játszani szeretne velünk.
1: Igen.
2: És mi a játék lényege?
1: Hát a csapatommal csapatom nyerés lehetőség egy szakaszépítőre.
2: Aha, és mit lehet nyerni?
1: Annyit tudok, hogy lehet még nyerni a István Királyon a ilyen óranyereményét.
2: Egy finom páros menüt, igen, de a lényeg?
1: A lényeg az egy 100 000 forint értékű csapatépítés. Nem tudom, hogy mi a
2: nyeremény.
1: Annyit tudok, hogy 100 000 forint értékű.
2: Igen, catering szolgáltatás, vagyis a finomságokat adják Bakos és társai.
1: Igen.
2: Mindenféle finomsággal ellátják a csapatot. Ki lenne a csapat?
1: Hát most két elképzelésem is van.
2: Igen.
1: Én nyugdíjas vagyok, és a régi kolléganőimmel, akikkel az onkológián dolgoztam, mindig kirándítunk nővérnapon, és ezt a csapatot szeretném összehozni újra.
2: És hányan lennének? Tervei szerint?
1: Találni, hogy
2: ő. Ó, hát akkor ez a pénz futja bőven.
1: Vagy pedig van egy másik csapat, egy ilyen családi csapat, mivel nekem ilyen mozaik család van, még ott is tudnék egy kicsikét dolgozni ezen.
2: Hát ez nagyon jó terv, bár csak sikerülne, ugye?
1: Hát igen.
2: De ehhez hogy kellett volna fölvenni a telefont?
1: Én ilyen csapatommal csapatom.
2: Így van, úgyhogy tessék szíves legközelebb újból megpróbálni.
1: Hát én most így benéztem, örültem, hogy hoppá, már is jelentettek.
2: Ezért kell figyelni arra, amit mondunk, jó? Tessék próbálkozni, csokolom. Nem szabad benézni, fülelni és figyelni kell. Ez az egyetlen szabály, hogy mire? Egy újabb zenei óra kezdetén természetesen elmondom, hiszen még valaki a mai napon kap lehetőséget. A dal pedig, amire már csak tényleg néhány percet kell várni majd, Lady Gaga felvétele lesz. Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom. Rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100 000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye. De te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom. A Rádió egy gongon. A Finom Eats Drive támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
5: Úgy is tett!
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görögdinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
8: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
9: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Költöznél, de nincs elég hely az autódban. Szállítanál, de kicsi a rakodó tered? Bérelj utánfutót! Egyedi utánfutók gyártása, bérlése, forgalmazása. Kecskeméten, a Tassi Autós Center helyén. Keresd bennünket a Facebookon, vagy látogass el weboldalunkra. www.utánfutó-szerszámbérlés.hu.
12: Finom Eats. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom Eats Drive, a szőlőfürtnél.
13: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában.
14: Az UVR élmény arénában.
13: Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma. www.uvreélményaréna.hu.
15: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
16: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz nyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Május 16-án Lajos Mizsén a Szamócás vásári forgatagban. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
17: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
5: szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
18: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
19: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
20: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
21: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
22: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Derítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincsen szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 105 000 forint juttatás. Hálálunk meg. Szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu per Kecskemét oldalon.
23: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredet vizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Könnyű zenei programok Kecskeméten, Kiskunfélegyházán halad át a Tour de Hongrie mezőnye. Folytatódik a hűvösebb idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Keresztény zenei fesztivált tartanak május 16-án szombaton Kecskemét főterén. A program a Felnézek keresztény evangelizációs alapítvány szervezésében valósul meg. A fesztivál célja, hogy modern formában közvetítse a keresztény értékeket a fiatalok és családok felé, írja a híres.hu. A szervezők több vidéki városba is elviszik programjaikat, amelyek középpontjában az evangélium üzenete áll. A kecskeméti eseményhez helyi gyülekezetek is csatlakoznak. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
25: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is, sikerült megfékezni néhány esetnél vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
24: Kiskunfélegyházán halad át ma a 47. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny mezőnye. A versenyzők várhatóan kora délután érkeznek Tisza Alpár felől, majd Fülöp Jakab irányába folytatják útjukat. A kerékpárosok rendőri és motoros felvezetéssel zárt útvonalon haladnak, nem a megszokott közúti szabályok szerint közlekedve. A verseny idején több útszakaszon időszakos helyenként teljes forgalomkorlátozásra kell számítani, ami torlódásokat is okozhat. A rendőrség polgárőrökkel és önkéntesekkel együtt segíti a forgalom irányítását. Számol be róla az Info Kiskunfélegyháza.
26: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében.
24: Legtöbb 19-21 fokot mérhetünk Bács-Kiskun vármegyében a következő napokban, és a meteorológusok jelzése szerint ugyan több adagban is érkezhet csapadék már péntektől, ennek ellenére melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, este éjszaka pedig legkevesebb 5-10 fokig hűlhet le a levegő. Egy mediterrán ciklon érkezik majd szombaton, akkortól már bőségesebb csapadékra is számíthatunk.
0: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
27: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez még mindig a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, ahol a zene az első sorból szól, de tudom, van akinek csak a háttérben egy közös, enélkül valahogy üresebb lenne a nap. Úgyhogy rádőzzünk a továbbiakban is. Együtt érdemes velünk tartani még mindig. Nagyon egyszerű nyerni. Csapatommal csapatom, ez a két fontos szó, amit meg kell írni nekem. SMS, illetve Viber számunkon a 2944 0 20, amikor erre jelzést adok, akit pedig visszahívok, pontosan e szavakkal kell felvennie a telefont. Ilyen egyszerű, így van esélyre meg nyereményeinkre, ezekről is szó lesz még. No, meg arról is, hogy nem elég, hogy a légitársaságok ritkítják a járatokat, egyre drágább a repülőjegy, nem restek még bizonyos tekintetben fenyíteni is az utasokat, hogy hogyan, mivel? Nem sokára megosztom. Addig viszont folytatódik a jó hangulat szó szerint. Az egyik legvidámabb dal következik, legalábbis ezt az évet tekintve, Tóth Abigail és Accent jóvoltából. Ez a Sugar Daddy, ezzel kívánok további jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Ebben a remek napsütéses időben folytatódik a jó hangulat, de a következő napokban pénteken, szombaton és vasárnap 95-100% hogy lesz csapadék. Vasárnapra le is hűl a levegő, csak 13 fok lehet a maximum, aztán hétfőtől elkezd melegedni az idő, és jövő hétvégére 25-26 fok is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Közeledik tehát azért a jó idő, itt az ideje. Néhány nap és itt a június, a nyár első hónapja. Indulhat a nagy utazás. De érdemes néhány fontos dolgot szem előtt tartani. Például, ha a repülővel utaznánk, mégpedig a United Airlines-al, leginkább ugye nyugatra, nem elég, hogy a power bankeket már jó néhány légitársaság kitiltotta a fedélzetről. Az ő új szabályuk szerint mostantól akár le is szállíthatják a gépről azt az utast, aki fejhallgató nélkül hangosan néz videót, vagy hallgat zenét a fedélzeten. Sőt, a légitársaság akár véglegesen is kitilthatja a renitenseket, hogy mi áll a háttérben, hogy egyre többen TikTokot, videókat vagy zenét hallgatnak kihangosítva a repülés közben. Bár a fedélzeten manapság már nem osztanak, de lehet kérni fülhallgatót. Igaz, a legtöbb modern mobilhoz már adapter kellene hozzá. Úgy tűnik azonban, hogy a többi utas nyugalmának érdekében ezt egyre szigorúbban veszik. Tehát a nemisd le a telefonod szabály már a levegőben is egyre komolyabb ügyé válik. Na ez is csak egy kis segítség, mire kell figyelni, hogyan kell tervezni. Egy biztos, hogy nekem nem kell, hiszen itt van előttem, hogy mit is fogok leforgatni. Ez pedig Teddy Swims felvétele és a The Door itt a Rádió 1-en.

kezedben a telefon? Akkor rajta! Mostantól várjuk a jelentkezésedet! Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon!

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a lapomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai slágermely.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi. Ma is láger megy. Egy újabb tájékoztatás a Tour de Hongrie-val kapcsolatban. Zajlik Magyarország legnagyobb közúti kerékpár versenyének második napja. Lassan Kalocsa felé közelednek a versenyzők, úgyhogy az arra autózóknak némi türelemre lesz szükségük, amíg a bringások át nem tekernek előttük. Van egy másik infóm is, Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél. Itt jelentős sebességkorlátozásra és útszűkületre kell készülni, valamint a 44-esen Kunszentmárton belterületén csomópontot építenek, így az 53-as kilométernél zárták le a fél útpályát, itt jelzőrök irányítanak. Elindult a délutáni csúcsforgalom, csak türelemmel, óvatosan, jó utat!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Ami pedig még a mai napon hátra van, egy sorsolás. Mindjárt ki is húzok egy nevet, tárcsázom. A telefont viszont úgy kell felvenni. Csapatommal csapatom, ez fontos. Addig is most már csak zene, szöveg nélkül, bár még egy kis break 2 percen keresztül, aztán Sanford és Rosalind újdonsága következik a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Festool Roadshow Kecskeméten. Május 20-án a Molnár Fatelep parkolójában a Klebelsberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolásig. Tesztelje a Festool újdonsága is, akár egy értékes Festool szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. Kisgéponline.hu.
4: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalom kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
5: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált idő.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy hangon.
1: Csapatommal csapatom.
2: Pontosan ezt várta. Jaj, de jó ilyen örömöt hallani. Király Andor vagyok a Rádió egy gongból. Mondanom sem kell, ugye?
1: Igen, tudom.
2: Kivel beszélek?
1: Barbie vagyok.
2: Barbie. Mivel foglalatoskodtok munka közben?
1: DPD futárok vagyok.
2: Ah, futárok. Útközben vagy éppen?
1: Igen, igen.
2: És akkor is fölkapod a telefont, ha már mi vagyunk, ugye?
1: Én pont megálltam, úgyhogy kocsóval.
2: Na hát akkor, ha már megéhezel, akkor tudok egy páros menüt adni.
1: Nagyon jó, köszönöm, jó. De a fődíjra fáj a fogam.
2: Gondoltam én. Hány fős lenne a csapat?
1: Hát egy 20-25-en vagyunk most, és pont céges bulit szeretnénk, úgyhogy nagyon örülnék neki.
2: Na szuper, 100 000 forint értékben catering szolgáltatás. Ehhez jó étvágyat fogok kívánni, ha holnap tinyeritek.
1: Köszönöm szépen.
2: Jó, addig drukkoljunk együtt, és jó munkát, jó utat neked.
1: Köszönöm szépen,
2: szia.
1: Szia.
2: Újabb lehetőségek már csak holnap. 10 órától folytatjuk, egészen pontosan Miki, aztán majd délután érkezik Kormos Zsolti, és ő 5 óra előtt kisorsolja, feltételezem Mikivel a főnyereményt. Én, bárki nyer, örömmel vettem részt a játékban, előre is gratulálok, de még nincs veszve semmi, ahogyan mondottam. Folytatjuk, csak úgy, mint most, 17 órakor, most nem a Rádió egy live mix, hanem Balázsék következnek. 3 órában ismét ők egy újabb helyszínről. Mindjárt jól el is mondják, hogy hol vannak. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam, jövő hét szerdán találkozunk. Legközelebb reményeim szerint további kellemes napot, szép estét, jó pihenést kívánok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom a rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100 000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye, de te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom a rádió egy gongon. A Finom Eats Drive támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre. 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and
7: Living. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával, 11 400 000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Finom Eats. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom Eats Drive. A szőlőfürtnél.
14: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról. Deja Vu Fesztivál Szegeden június 10-13. Florida, Timberland és te. DejaVuFesztivál.hu.
15: Egy apró kőfejverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repethet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
16: Hello Kecskemét, viszlát kőfelverődés. Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy gyrosz? Egy kat és vacsora. Lokál pizza és grill. www.locanepizza.hu.
19: Psst, figyelsz!
8: valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
19: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
20: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
21: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
22: Szuperhűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.
23: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, autómosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
24: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
25: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
26: Reklámot hallottak.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Hello! Ez tegnap is így indult, Hello, Dunaújváros. Aztán végeztünk velük, igen. Hello, Feri, hello, Eszter! Hello! Te megjöttél egy villával?
2: Hoztam neked egy kis finomságot.
1: Jó, hol járt az a villa?
2: Azt mondtad, hogy szeretsz mindent, amit tovább jelölődik két hétnél egy kocsiban, és találtam neked egy fél szívás gombócot.
1: Úristen, a kocsidba? Tessék. De hát ezen penész van.
2: Penész.
3: Nem lesz penész, nem lesz semmi bajod.
1: Hol járt ez a villa? Hol járt ez a pogácsa?
2: Nézd a szemembe.
1: Basszus, Jézus Isten,
2: na
1: mi az Istened?
2: Nem megér?
1: Mi nem merek vele lenni, nem tudom. Kocsi, hol találtad?
3: Ne tedd le, koszos lesz.
1: Ja, most találtad? Most kaptuk? Igen, tényleg azt hittem a kocsitból van, várjál.
2: De meg mered lenni? De
3: mi ez?
2: Ez ilyen fine diningos mocsi.
1: Óvatos legyél. Elmondom neked, hogy a kocsiba találta, beleszúrt egy villát, azt elhozta. Tehát, hogy az ott rajta nem sajt, hanem 3 metres penész, csak szólok.
2: Vagy egy kelet-ázsiai édesség, vagy a kocsimban volt az ülés alatt.
1: Igen, én a másodikra tippelnék.
3: Azt tudod, hogy a mocsi az, amiben a japán nyugdíjasok általában belehalnak, ugye szilveszterkor eszik.
1: Megfulladnak.
3: És megfulladnak tőle.
1: Igen.
3: Jó, kit akartok kiírni?
2: Most, hogy 59 éves vagy, Feri, most már megengedheted magadnak.
1: Igen. A bátor oda néz meg is ette. Oda néz.
2: Láttalak meg téged Sebestyén Balázs.
1: Elbúcsúzunk tőle. Mondtam.
3: Ez nem mocsi, ez tényleg a kocsitban van.
1: Kocsitban jön. Igen, és az penész.
2: Finom.
1: Hello, kedves dunaújvárosiak! Sziasztok, megjöttünk, jó reggelt, illetve kellemes délutánt, üdvözlünk benneteket a turnénk utolsó előtti állomásán. Te jó Isten, mennyien vagyunk, gyerekek! Azért ezt állapítsuk meg, amíg Feri kér egy kis vizet, hogy lefújtsa ezt a penészes valamit, amit kapott. Gyerekek, hát tele van a tér, az van, tele van a tér. Komolyan mondom, hát ez elképesztő.
2: Nincs mit csinálni, úgy
1: nincs
2: látom.
1: Mit tenni, nincs mit tenni, megállapítottuk.
3: Köszönöm szépen, hogy az utószületésnapomra ennyien eljöttetek. Köszönöm.
1: Na most milyen rendesek vagytok, egy tapsot a szülinaposnak, aki egész héten motorozik, eszik, kiszik, hedóba van, mi meg vegyünk utána, mint a kis csirkék.
3: És hedóba vagytok ti is.
1: És hedóba vagyunk mi is, igen. Gyerekek, ez egy komoly túra, amit nyomunk. Szóval nem mondom, hogy itt 8 percet tudtam aludni ma a szállodai szobában, melkasomon a telefonnal, de már meg volt határozva, hogy 16:30 találkozó a recepción, indulunk. Úgyhogy itt komoly túra van, nincs
3: ha
1: idő.
3: Ha nem vagyok, nektek ma nincs Balázs.
1: Ez így van.
3: Bent,
1: ez így van.
3: Szívesen, ahogy Eszter szokta mondani, szervusz szívesen.
1: Szervusz szívesen.
2: Nagyon sok a kislány, látom, ez nekem hoztátok
1: igen,
2: őket?
1: Ja.
2: Adjátok át őket. Hányat tudok elvinni? 4-5
1: Nagyon sok, igen, nagyon sok gyerek van. Tényleg, tegnap is nagyon sok gyerek volt. Pedig rondán beszélünk, csúnya dolgokat mondunk, de valahogy mégis kijönnek a gyerekek.
2: Hát továbbképzés.
1: Hadd tanulják csak, nem baj, megtanulják, hogy mit csinálunk.
3: Tényleg szülők, nem féltitek a gyereket tőlünk?
1: Nem? Tényleg?
4: Volt már rosszabb is.
1: Volt már rosszabb?
2: Mindig ezzel indokolják, mindig ezzel indokolják.
1: Igen.
3: Mi volt a rosszabb?
4: Azt nem mondom.
1: Egy német Balázs gyűlés ugyanezen a téren itt két héttel ezelőtt.
3: Kevesebben voltak.
1: Nagyon fülyesek hangzottak el így van. Nem kell tőlünk félteni a gyerekeket, mi vigyázunk a gyerekekre. Abszolút, úgyhogy nem mondunk semmit, meg tényleg rendesek vagyunk.
2: Figyelj, annyit hogy mondjak, hogy a lányom új terrorszöveget talált ki magának. Ugye régen a dögöny volt, hogy
1: igen?
2: Azt mondta, hogy dögöny, és akkor két ököllel beleszaladt a gyomrodba, és az update-elt az egészet, és most az van, hogy a legváratlanabb pillanatban rád üvölt, hogy szaktanári!
1: Igazán jó arc.
2: Szerintem egy kis reflexió az iskolai fegyelmezésre. Fogadt most, és rám volt, szaktanári!
1: Jó, hát, de teljesen váratlanul, csak
2: teljesen
1: úgy?
2: Teljesen váratlan, nagyon random helyen.
1: Jó. Ez ma jelszavunk, jó?
3: Szaktanári.
1: Bárki bármit mond, vagy rosszat csinál, vagy nem játszik jól, vagy nem eszik elég virslit, vagy nem tudja gyorsan a grillt, azonnal megintjük egy szaktanárira.
2: Jó.
1: Így van. Kint látsz, mi a helyzet?
3: Hát,
1: ki van
3: nagyon,
1: előtted?
3: Nagyon sok kedves embert, és egy, hát hogy is mondjam, egy verssel érkezett a fiatalember.
1: Uha.
2: A félelem is retteg is Las Vegas című filmből.
1: Igen.
3: Azt szeretném megkérdezni, hogy ezt te írtad?
5: Ez tény, ez ilyen csúnya.
3: Na, ezt akartam mondani. Hát általános iskola, szerintem az Eszter lánya szebben ír. Héj, ma a fejem fölött repült el egy héja, jó lenne már egy kis héra. Figyelj csak, ez szarvers.
5: Itt nem a vers a lényeg, hanem hogy a héra.
3: Ne hülyéskedj, tényleg?
5: Mit játék?
3: Mit játék játszani?
2: Kijátszottak téged, Feri.
3: Igen, igen, igen. De versileg azért vannak benne hibák, ezt látod.
5: Hát igen, nem túl helyes, de viszont ha már így megszólítottál egyébként, azt elmondanám, hogy köszöntöm itt a Weber Grillt, rokonaim egyébként, mert én Weber...
3: Ne hülyék, most mindenkit...
1: Mindenkinek benyalsz?
3: Szponzornak játszani akarsz mindenhol?
2: Hónap
5: nem, mert amúgy engem Weber Kristófnak hívna csak ezért.
1: Oda néz, családi vállalkozásban van. Családi vállalkozás.
2: Egy mondatban meg tudod.
5: De viszont a hírához vagyok hű, úgyhogy én velük járok.
3: Lakás felújítasz, hogy mit csinálsz?
5: Nem. Hát
3: nem csak hű vagy.
5: Buliznék egy jót, is kell a lóvé.
1: Kell a lóvé. Mennyi, ott 100 000-et adunk? Vagy mennyit adunk? Ott 100 000-et adunk.
3: Igen, csak oda azért, igen. Így.
2: Jó, de hogy kérdezzem már meg az úriembertől, hogy figyelj itt, Weber úr, hogy itt Dunaújvárosban milyen egy igazi jó buli? Hogy néz ki? Mi a váza?
5: A Dunaújváros, nem tudom, mely székesfehérvári vagyok, de Székesfehérváron nagyon jó buli van, úgyhogy gyertek oda.
1: Áruló van köztetek. Áruló akarja elvinni a dunaújvárosiaktól a játékot.
5: Itt van közel egy megye.
1: Honnan jöttünk?
3: Szaktanári!
1: Szaktanári!
2: Megvárjuk, amíg széttépítek, jó? Utáig nem folytatjuk.
1: Honnan jöttünk, nem? Az elkerülő valahogy úgy jöttünk.
3: Éva, hogy ott mi van te, hogy nem lehet közlekedni?
5: Nagyon nagy dugó, én is busszal jöttem onnan egyébként, és körülbelül lépésbe alattunk még busszal is, szóval.
1: Igen, de ez a Székesfehérvár, ez bármikor bemész, az 10 éve túrják. Én nem tudom, ott mit csinálnak, ásatások vannak.
3: Rendet raknak a városba, megtaláltak valami régi királyt, biztos.
1: Ott biztos, tudod, hogy 30 éve keresnek valakit, vagy elhagytak
2: de
1: valamit.
2: De most én jöttem a belsőbe 30-a.
1: Igen, feltartottad a forgalmat?
2: Kicsit nyugodtan jöttem.
1: Te éjszaka hazaértél rendesen?
2: Hazva éjszaka volt minden.
1: Elváltunk Szombathelyen.
2: Sopronból.
1: Ráadásul Sopronban.
2: Igen, Sopronból Budapestre mentem, hogy aztán idejöjjek, hogy innen menjek Gyulára. Na, ezt adjátok össze.
1: Várj, te hazamentél?
3: Figyelj csak, mi nem megyünk Gyulára.
2: Azt nem te döntöd el.
1: Igen, mert hogy holnap nekünk, holnap még van egy Debrecen, de te tőled elváltunk ugye Sopronba, és te még éjszaka nekiindultál.
2: Igen.
1: Hazaértél rendesen?
2: Hazaértem rendesen, de fenyegetőek voltak a román kamionosok, ezt el tudom nektek mondani.
1: Szóval. Azok mindig fenyegetőek, főleg a parkolóban még egy 10 000-es is kínálnak, akkor vigyázz, mert akkor ott nagyon durva dolgokat
2: hajtanak. Jaj.
1: Nem akarom.
2: Nagyon egyedül vagyok. Kislány vagyok, és egyedül vagyok ebben a nagy parkolóban.
1: De, de megpróbáltuk megvigasztalni. Valaki már jön a mentő, gyerekek. Hogy vagytok, kedves dunaújvárosiak? Minden rendben? Jól vagytok? Tavasz van, meghoztuk a jó időt, Sopron nyalta csak be, mindenhol jó idő van, Sopron ma átokül. Ott a mester, ott a mester.
6: Rádió 1, csak igazi ma is Rágel megy.
3: Nagyon jó, ügyes vagy, ötös.
1: Eddig erős a csapat, azt kell, hogy mondjuk.
3: Ez is szaktanári, de ez dicséret.
1: Azonnali szaktanári, így hogy van.
2: Három szaktanáriból igazgatói, csak mondom.
1: Igen, aki többször megintünk. Na, ki van ott?
3: Na, de ki van itt, és egyébként, ha figyeled, egyre bejebb húzódik. Tehát a hétfői településen még ott volt a szélén.
1: Igen.
3: Aztán egyre bejebb, és most teljesen középen. Itt van a mi Gáborunk.
1: Szevasz, Gábor!
7: Magácsi Zsergő, szép délutánt kívánok!
1: Te nem vicceltél, hogy mind az 5 alkalomra jössz? Te nem szórakozol?
7: Hát nem, hogy kultúráltan fogalmazok, nem szoktam segget csinálni a számára.
1: Nem, megint itt vagy. Már akarnánk, se tudnánk elbújni, mert mindenhova követsz bennünket, így van. Holnap is még Debrecen?
7: Igen.
1: Helyes. Mivel jöttél?
3: Megcsináltad az Excel táblát, amit kértünk?
7: Igen, megvan, átnéztem, átfutottam, úgyhogy... Amiről már tegnap beszéltünk, Salgótarján Tatabánya, illetve Nagy Kanizsa.
1: Na, csak mondjuk el Eszternek, hogy nem tudja, Eszter, tegnap megkértük Gábort, hogy egy Excel táblát arról, hogy hol nem voltunk, illetve hol voltunk nagyon régen, mert kiderült, hogy visszamenőleg 10 évre vezeti, hogy melyik városban mikor voltunk, milyen idő volt, mióta nem voltunk, és mikor kéne újra menni. Konkrétan Excel táblája van Gábornak erről. És tegnap megkaptuk, hogy 4 éve nem voltunk Szombathelyen.
2: Gábor, meg foglak ismeretni a férjemmel, ő is,
1: igen.
2: Ő is Excel szexuális, és...
1: Ebben gondolkodik, ebben él.
2: Azt nagyon szereti. Akkor kicsit mindig megcsillan a szemében a fény, amikor azt mondod, hogy kéne egy függvény.
1: Igen.
2: Függvény.
3: Na hát csinálom én.
1: Gábor ugyanez. De akkor most hol vagyunk? Tehát akkor most mi van?
7: A Dunaújvárosban vagyunk.
1: A Dunaújvárosban, de...
3: Itt mikor voltunk utoljára? Soha nem voltunk.
1: Ne, voltunk, dehogy nem.
3: Szóval már volt.
1: 8 éve. Nem viselkedtetek rendesen, azért nem jött szűnni.
2: 8 éve, még kicsi voltam és kopasz.
1: Azóta nagy lettél és megnőtted. De várjatok, az nem lehet, hogy 8 éve ne lettünk volna. 8 éve voltunk utoljára? Akkor itt valami történt. Itt valakit vagy a Jani abuzált, vagy nem tudom, itt valami volt akkor 8 éve, a szállodában vagy őt, itt valami kellett, hogy legyen, olyan, nincs, hogy 8 évig nem megyünk valóban.
2: De ez most Sztálinváros vagy Leninváros?
1: Hát ez egy jó kérdés. Kommunisták vagytok, ezt akarja kérdezni, na valljatok, tessék, mondjátok
2: halljuk
1: el.
2: Halljuk először a rigmusokat.
1: Igen, valljatok, szinte akkor mik vagytok valójában. Szóval akkor 8 éve nem voltunk. Hát azért az jó rég volt, konkrétan egy gyerek felnő közben, mióta mi ezt megjártuk, és még mindig rádiózunk. Aki akkor született, az most már 8 évesen állítja ki
3: településet. És van-e itt 8 éves gyerek, most az a kérdés?
2: Ezt nem kérdezheted meg, Feri.
3: De megkérdezheted.
2: Jelentkezzetek!
1: Ugye? Vigyázzatok, ne adjátok oda a gyerekeiteket! Tudjátok, mivel Sántikál születésnapos, bármit megengedhet magának.
2: Ott van,
3: hát nem, ott van, csak nézd meg. Ugye mi itt voltunk 8 évvel ezelőtt, kire hasonlít az a gyerek, hol van?
1: Hogy igen, az mondjuk erős lenne.
2: Kicsit a Lacira.
1: Igen.
3: Na, megvan.
1: Egyébként ezt meg őszintén, ezt azért 15 éve várjuk egymással kapcsolatban, hogy valaki egyszer odáll és azt mondja, hogy Feri, én vagyok, te vagy az apám.
3: Feri?
1: Igen, amíg még beszéltük a Janival, hogy valaki egyszer ezt vallja be, sírnánk a röhögéstől, ha nem nekünk mondja, tudod? Az zseniális sztori lenne. Anya mondta, te vagy az apukám, kaphatok egy ajándékcsomagot? Nagyon vártam a találkozást, 8 éve voltál itt utoljára, Feri.
2: Az erős lenne. Szülte valaki vagyonkezelőt az elmúlt 8 évben, mert mind a kettőnek van pénze, szóval megér, nem?
1: Semmi, nem? Senki? Jó, senki jó. Ebben a formában.
2: Viszont látok hátul egy Rákóczi-Feri hasonmás verseny győztes.
1: Ne.
2: Nem tudom, hogy mennyire jó. Egy kisbabával az ölében áll, akinek a leghátul fehér pólóban.
1: Leghátul fehér pólóban?
2: Fekete baseball sapka, fehér póló, kisbaba az ölében.
1: Na, ő, kisbaba ő az ölében? Feri. Remélem az övé.
2: Most nem tud menekülni.
3: Loptad?
1: Elviszed a gyereket? Hova vesz? Hozz vissza! Na, de mi? Nem látok. Én nem is látok ilyet. Te halucinálsz.
2: Nem szabad megütni, csak viccel.
1: Igen, gáncsoljátok el, üssetek meg, verjetek, hogy hozzátok ide.
2: Letette a gyereket, most már nem. Majd előkerítitek. Valaki egy biztonságőr, küldjetek oda.
1: Jó, mert hogy van egy versenyünk, aki a mai napon a legjobban hasonlít Rákóczi Ferihez, nő is lehet. Tehát, hogy ne, ez, abszolút. Ez komolyan, tök komolyan mondom, ez nem kizáró ok. Tehát nincs az, hogy csak férfi. Ha találunk egy olyan nőt, aki nagyon hasonlít, hogy ő hasonlít a legjobban, kap egy plusz ajándékcsomagot, ez egy mellékvágányai mai játékainknak, hogy közben a nyolcason beúszhat az, aki a leginkább hasonlít Rákóczi Ferire. Nő, férfi, bárki lehet, mindenkinek örülünk. Adás végéig kell egy ember találnunk, aki nagyon hasonlít.
3: Ha jó? Van véletlenül valakinél egy puli kutya, ő nyert.
1: Abszolút. Kutya is nyerhet, anyuka is nyerhet, apuka is nyerhet, igen, border collie. Igen, mindenki nyerhet. Egy Rákóczi Ferenc hasonmásot kell találni.
3: Te szerintem messze vagy. Tehát én veled vagyok itt.
1: Zépróbálkozás volt.
3: Igen. Igen. Igaz, hogy én, hát nem.
1: Igen.
2: Nekem az is jó, hogy a szagotok hasonlít.
1: Jó, ezt Eszter fogja orra.
2: Ez Marlboro, fokhagyma, kis szégyen. Ezt a kombinációt keresünk, jó? Sok motorolaj.
3: Fokhagyma, nem is láttam napok óta ilyet.
1: Na gyerekek, végezzünk egy közvéleménykutatást. Ki az, aki játszana? Ma részt akar venni valamilyen játékon, jó? Ki az, aki nem játszod egyáltalán? Ki az, aki miattunk van itt? Ki az, aki az utánunk jövő rendezvényre jött? Nagyon helyes, jó van. Ki az, aki fogalma nincs, hogy hol van? Azt, na, hát legjobban. Ezért nem jövünk ide 8 éve, mert ennyi.
3: Melyik játékot játszanád szívesen?
8: Hát, azt a szőnyegtekerőset.
1: A szőnyegtekerőset.
3: Te egyedül vagy, ugye?
8: Hát itt a fiam.
3: Itt a gyerek. Te tekernéd őt?
8: Tekerném.
1: Anyádat betekerheted egy szőnyegbe, aki majd mint egy bogár vergődik itt a téren, azt ne hajt ki, figyelj, az
3: szerintem
1: a legjobb.
3: Az menő.
1: És ráadásul az első játékunk, úgyhogy az, figyelj, tegnap olyan vergődés volt, azon sírtunk tök szürális, ott keresztbe görgették egymást, és az egyik csaj beszorult a szőnyegbe. Az erős volt, mire
3: kiszabadult. És nem érték el a pálya végét.
1: És nem tudták áttekerni egymást a pálya végére, igen.
3: És a csaj kiugrott belőle, hogy ő nyert, mert kiszállt, ezt mondtuk, hogy van még 3 méter.
1: Igen,
3: hát, pici túlvezéreltes gyerekek.
1: Túlvezérelt volt a benyecske. Na jól van, gyerekek, egyébként a szőnyeg játékkal kezdünk, igen.
3: Van egy fontos közlendünk.
1: Figyelünk.
9: Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy igazán...
1: Hol vagyok? Ja?
9: Csak Rákóczi Ferenc.
1: Ha várj, kire hasonlítasz? Hát lehet, mert indíthatunk egy B-versenyt.
9: Többször hallottam, hogy Zaher Gábor. Őt nem lehetne benne.
1: Egyébként figyelj, de most, hogy fölém hajolnál itt hajnalban, én elhinném, hogy a Zaher vagy. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az a szia Balázs, megint itt vagy a detoxba. El tudnám mindig. Kicsit egyébként, megmondom őszintén, kicsit Zaher.
3: Nem rossz, figyelj, tényleg.
2: Szerintem egy másfél liter konversz után...
1: Igen, kicsit. De várj, ezt mondták már neked?
9: Nagyon sokan.
1: Sokan?
9: Egészségügyben dolgoztam, és éjjel-nappal megkaptam ezt.
1: Hogy a Zaherhez hasonlít. Jó, gyerekek, eddig van egy Zaher Gábor hasonló. Okay. Kicsit savanyú, kicsit, de a miénk. Egy Zaher Gábor hasonlásunk van. Jó, oké, okay, rendben van. Akkor bővítsük ki a versenyt, bárki hasonlít bárkihez, az keressen meg bennünket, jó? Szépen. Tágítsunk ezen, jó? Innentől mindenki hasonlíthat valakihez, jöjjön, hogy ő szerinte kihez hasonlít. Aki a legjobban hasonlít ahhoz, aki amit állít, az nyert. Jó, kibővítettük a versenyt, nem haragszol, nem vagy féltékeny Zaher Gáborra. Nem te a Feri.
3: Ja, én meg főleg nem. Ó, sőt. Nekem van például egy Gáborom, aki hasonlít Gáborra.
1: Egyelőre Gábor vezet a Gábor hasonlás versenyben. Így van. Ebben nagyon jók vagyunk. Igen. Jól van, gyerekek. Szőnyeg játékunkkal indulunk. Akkor az a Diego-s játék. Ugye ott párokat keresünk majd, akik szépen betekerik egymást. Közben a Master Good már gyártja a kis cateringünket. Hoddogokat, ha valaki szeretne nyerni. A Weber is hozott némi kaját, úgyhogy...
3: Weber úrnál óriási palacsinták vannak.
1: Igen.
3: Gyerekek.
2: Micsoda.
1: Bizony. Igen. Brutál, miket
2: ez
1: csinál.
2: Mikor történt?
3: Ezt minden nap történt, csak tegnap vettük észre.
1: Igen, tegnap jutott el hozzánk, hogy palacsintasütés is van a grillen. Magán a grill lapon süti a palacsintát, ja.
2: Ez mágiának hangzik.
3: Azért meg kell nézd.
1: Az így ebben
3: ja,
1: a formában.
3: Ja, valami kedvenc zenekarod, ismeri Weber urat, és adott valamit, hogy adják oda neked.
2: Úristen. Remélem,
3: nem tudom mi az.
2: Remélem, hogy olyasmi, amiért letöltendő börtönbüntetést lehet kapni. Vagy
1: 3 gram zöld színű, és mondták, hogy az Eszternek adjátok, hát ő rendelte.
2: Ez a kedvenc oregano.
1: Igen. Berer, tegnap küldtek neki valamit?
3: Igen, valami kedve. Egy zenekartól idéztél is valamelyik nap, és az a zenekar ismeri Weber urat, ezért odaadott neki valamit, amit oda kell adni neked. Ennyit tudom.
2: Látod, ez a demencia azért csak itt van a küszöbön, Feri.
3: Mi az a demencia?
2: azért most már, hogy most már sudokuzni kell, hogy megtudjuk a megoldást.
3: Jó, most nem jegyzek meg mindenféle zenekart, akit ő te idézel.
2: Hát ez egy probléma.
3: Igen,
2: ez egy párkapcsolati probléma.
3: Válás lesz belőle.
2: Válás.
1: Ennek az lehet az oka, hogy az 5. napja folyamatosan iszunk, vagy a 4. napja. Leültünk tegnap este is, és azt mondta mindenki, hogy ma semmit. Ma lefekszünk, 10-kor ágyba vagyunk, jól viselkedünk, és nem csinálunk semmit. Ez volt szombaton, így ültünk le vacsorázni.
3: Ennek a vége az lett, hogy álltunk a szálloda előtt a motorok mellett, üres rumos üvegekkel, amit valami szemét aljas alkoholisták oda rejtettek a motorkerékpárjainkhoz. Fúj, főáborító.
1: Csillagos ég alatt romantikázott még 5 férfi fél 11-kor, úgyhogy az utolsó kortyot is megittuk. Úgyhogy hát itt azért komolyban van a brigád, azt kell, hogy mondjam. Nagyon komolyban van a brigád. Ez egy ilyen hedótúra, megállapítottuk
3: én
1: valójában.
3: Én évek óta nem ittam egy kortyot se, tehát az...
1: De most behozzuk. Most azért így behozzuk.
2: Nem, hogy amíg egyedül jártak Ferék motorozni, addig pedótúra volt.
1: Igen.
2: És most egy hedótúra.
1: Meséltek erről, illetve mutattak fényképeket, de mondtam, hogy ezt nem akarom. Ezt a részét nem akarom tudni. Igen, de te azért jól viselkedtünk tegnap mondhatni, nem?
3: Tegnap is
1: azért nem volt nagyon vészes a történet.
2: Jó, ki az, aki megölelni Balázs, hogy Isten igazából? Az ezt meg kell kérdezni. Jó, oké.
1: Nem vagytok túl sokan azért.
2: Igen, azt
1: hát
2: akartam,
1: azt hittem azért nagyobb tülekedés lesz.
2: Jó, ki az, aki ájulásig csókolózna Ferivel?
3: Én.
1: Egy bajcsos.
2: Nem férfiak,
1: ez az a mindenség. Ájulásig csókolózna. Lesz egy ilyen külön versenyszámunk is.
3: Ki ájul elő, vagy én?
1: Aki előbb. Jó, akkor tele vagyunk a jó versenyszámokkal.
3: Miért akarod megölelni a Balást?
10: Mert kedvenc műsorom a Balázsék.
1: Igen? Jaztem, Balázsot mondod, régi emléke kísérte.
10: Nagyon jó volt a hajca.
3: A hajca is jó volt.
1: Az jó volt,
3: és
1: az tényleg jó volt.
3: És szerinted is jó vicceket tud mondani a Balázs?
1: De rohadék vagy.
3: Tetszik neked is. Melyik a fagy is a kedvenced?
1: Te szemét. Tegnap arra utalsz, hogy ma kiszóltak nekem egy kocsiból, hogy nagyon szeretem a vicceidet, Balázs. Oda nyomtak a lábam közé egy 6 éves gyereket. Már nem úgy, hanem hogy egy gyorsan forduljon meg. Csináljunk egy fotón, hogy figyelj, azt se tudja ez a gyerek, hogy ki vagyok. Állj oda, állj oda, kis Pistike oda. Nagyon szeretjük a vicceidet, Balázs. Kiszóltak a kocsiból.
3: Gyere már te is!
1: Gyere már ide, mama is jöjjön már ide! Ő is csinálja egy fotót, gyerek, azt se tudta, hol van, megfordítottam, mondom, tudod, ki vagyok? Nem, fogalmam nincs. Állj oda, Pistike, állj oda, Balázshoz! Betolt a lábam közé, csinált egy fotót, majd úgy végezett, nagyon szeretjük a vicceidet, Balázs, azt elviharzottak. Mi meg így álltunk, hogy ez mi volt, ez a teljesen szürreális jelenet. Nagyon szimpatikus csáttársaság volt.
2: Egyszer az Alléban egy csecsemőt akartak a kezembe adni, és mondta, fény arra, hogy nem fogom meg a csecsemőt.
1: De hogy egyébként mi a cél vele? Tehát, hogy fogd meg a gyereket, hogy lefotózzalak, hogy mit szeretne?
2: Hát attól féltem, hogy nem kéri vissza. Tehát nálam fog maradni.
3: Hát ez olyan, mint
1: igen, elrohan vele, tudod, ott maradt, és ott maradsz a gyerekkel.
3: Hát, mint a pápa választás után, tudod, a pápa megy, és megérinti a kisdedeket. Ugyanazt várják el tőled is.
2: Csak te papa vagy.
1: Igen. Egyszer nekem ki akarták venni a kezemből a gyereket. Hogy hagyd fogja már meg.
2: Le akarták csipogni a Tescóba.
1: Egerszalóka volt, ezt meséltem, mert igen, le akarták csipogni. Egerszalóka, ez egy 60 fokos termálvízbe áldogálok, így félig bent, és fogom a benincs. Odajön egy okos csávó, és meglátod. Add már ide ki te gyereket. Hát mondom, el szoktam vinni a gyerekeket, bevizem a 60 fokos benne. Add már ide egy kicsit. Mondom, micsoda? Add már ide egy kicsit a gyereket. Hát mondom, ne, egyrészt ott ül a feleségem, meglátja, akkor neked véged van, mondom, még oda is adnám. Hát csak elvizem az asszonynak, akik fekszik, én megmutatom, hogy az a te gyerek, add már ide. És azt hitte a csáv, hogy átadom neki a termába, el akarta vinni, megmutatni a feleségének a Benit. Beni akkor egy éves, hogy fogtam a vízbe, hogy Bene essen. Ha kisad már ide Balázs, legyen már, ott fekszik az, hogy megmutatom a gyereket. Hát ez milyen? Mondom, én még csak odaadnám, de mondom, ott fekszik a nejem, ha meglátja, ha véged van. Na jó, ne legyél már ilyen, most így vagy, hogy nem adod oda.
3: Nem lesz az a gyereknek semmi baja.
1: Az nem lesz annak a gyereknek semmi baja.
3: Semmi baja, vigyázok.
1: A 48 fokos termálvízbe, tudod, véletlen megbotlik gyerek, elcsuklik a vízbe, akkor kész.
2: Igen, de fordítva működik. Tehát te elkérheted volna az ő gyereket, hogy nem megy ezt a gyereket.
3: Csere gyerek.
1: Simán odaadta volna, de a gondolat az nem tudom mi. Odaadod, elviszi, megmutatja, visszahozza. Hát ez egy jó áru kapcsolás.
3: Szereti az asszonynak ne kelljen fölkelni.
1: Maradjon ott fekve.
3: Visszajön, persze.
2: Én ennél kevesebbtől is kiborultam. Volt, hogy mentünk vásárolni, és a gyerek ült a kocsiba, ott elő, tudod, a bevásárló
3: kocsiba.
2: A kis ülőrészbe. És mondtam, egy éves körül lehetett, és egy néni odaadt, és igyekezte, hogy tudod.
1: A fejét így bizergálni.
2: Ah, igen, mondom, csókolom, hogy tudom, hogy nem tetszik écesnek lenni, de...
1: Igen, de hogy mit tetszik csinálni?
2: De még 3 percből is lehet, hogy de.
1: Igen.
2: De miért?
1: De hogy miért érzik azt, igen. Időseknél ez eleve van egyébként, hogy úgy minden gyerek ilyen tácsi-tácsiba vannak, de hogy egyébként meg tök jogosan akos a saját gyereken az gondolod, hogy ne fogdossa, nem?
3: Tehát
1: nem
3: fölnevelt négyet, érted már most az ötödik.
1: A nagy baja nem lesz. Baja.
2: Szerintem az időseknek a gyerek olyan, mint a férfiaknak a dekoltázs. Hogy úgy van, hogy ha nem akarod, hogy nézzem, akkor mi osztad ide?
1: Igen. Ha csúgasztod, rogassam már meg is volt a cukor kis fejecskéjét. Igen.
2: Akkor meg ő jött ide, minek hoztad ide?
1: Mint férfiaknak a dekoltázs, igen? Hát minek hoztad ide melleidet? Ha nem akarod, hogy megnézem.
2: Igen. Ez kell, hogy ugyanazt.
1: Minek hoztad ide melleidet? Na jól van, gyerekek. Oké, álljunk akkor neki a mai napnak, jó? Mindjárt játszunk egyet. Itt most még nekünk mi van? Nekünk még most hírek, meg igen. Reklám, meg zene, meg muzsika, meg mindenféle finomság.
3: A csókolózós fiú engem néz.
2: Igen,
1: ki néz?
3: Folyamatosan néz a csókolózós csávó.
2: Az a szép hosszú hajú fiú?
3: Igen, aki mondta, hogy ő smárol.
1: Rahan.
2: Vele én is smárolni, most Rahan, nem smárolsz vele amúgy.
1: A Dunaújvárosi Rahan.
3: Nézd már egy kicsit a Balázs, sokkal szebb, mint én.
2: De látszik rá, hogy gyönyörű haja van.
3: Jó, igen. Én értem, és akkor szép gyerekünk lesz, vagy mi?
2: Nem tudom, hogy funát hátulrott, hogy bele tudsz túrni.
1: És van egy ilyen kicsit perverz, ilyen kedves mosoly az arcán, amikor már úgy látod, hogy ki vagy kötve egy ágyhoz, ott áll mögötte, tudod, és úgy szabad préda vagy felé.
3: Mondjuk most már kezd tetszeni.
1: Igen, azt csinál veled, amit akar. Van egy ilyen mosoly az arcán, hogy egy este 9-kor úgyis az ágyamban vagy Feri.
2: Én azt szeretném, hogy a Dunaújváros megváltoztat már Feri életét.
1: Igen, igen. Hol van a Feri? Az előbb itt volt mögöttünk motoron. Elnézett egy kagyart. És holnap előkerül. Nagyon sántít, nagyon nehezen ül le, tudod. Mi történt, Feri? Nem tudom, ez a Rahan tényleg...
2: Barátságos egy város, ez a Dunaújváros.
1: Ez a Rahan tényleg erre volt innen a térről. Na jól van. Oké, tartunk egy pici szünetet. Jó, és aztán göngyölünk, és akkor le is játsszuk az első játékunkat, hiszen rengeteg sponsor van, meg rengeteg nyeremény.
2: Figyelj.
1: És itt a csajokat lehet inzultálni, persze csak barátságosan, hogyha valaki szeretne esetleg játszani, akkor hajrá. Mit találtál?
2: Azt van ide írva, hogy nagy műfűves palacsintatekerés.
1: Ez a neve,
2: igen,
1: a
2: játék, de hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy plusz pont annak, aki közben megeszik 10 palacsintát.
1: Dehogy nem. Itt közben össze lehet rakni a Diego-t a Masterguddal, a Webert a Diego-val, a festéket a Webert. Mindent lehet. Amit szeretnél, ma az van. Jó? Mindent meg tudunk csinálni.
2: Nagyon tág tér akkor.
1: Igen. Jó, úgyhogy ma szabad kezed van.
2: Fél óra múlva vonatozunk, srácok, úgy készüljetek.
1: Egyébként ezt élném.
2: Az óriási lenne.
1: Igen.
2: Feri, nem akarod vezetni a vonatot?
3: Dehogy nem. Nagy zene, azt hadd szóljon.
1: Ne vonatozat, létezik, nem a Fási Muzsika TV. Nem már. A tényleg vállal, itt vonatoznátok, az lehet már nagyon, az nagyon boomer.
3: Simán. Eszter szedi a jegyet, mehetünk.
1: Nagyon retro. Nagyon retro.
2: Na jó.
1: Na jövő mindjárt, gyerekek. Pici szünet, aztán itt vagyunk már is.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
13: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
15: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
16: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
17: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
18: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
11: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
19: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémánt út buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémánt út buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémánt út buddhista közösség támogatásával.
11: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Hát te Ferkó, itt aztán sietik el ám, mert aztán tele vagyunk, ám rekláma ránk szóltak, hogy gyorsan lekjátsz a játékot, úgy elment az idő, hogy 50 komá. 50 komá abba kell hagynunk, nem azért csinál, csak én kimegyek veled nagyon szívesen, és tényleg a kisrác fogja betekerni az anyját. Figyelj, ilyet még nem láttál, a legszürreálisabb valóság lesz, amit megélünk. Mutert betekerik a szőnyegbe, és gurítgatja a srác, érted? Anyádat mikor tekerhetted szőnyegbe azért?
2: Semmi,
1: anyádat nem tudtad szőnyegbe tekerni. Ennyit változott a világ. Hol lehet ki? Menjünk ki, is, mennyit
3: itt,
1: középen?
3: Itt,
1: mint Mózes. Szétnyitom a tömeget. Nem nyitom szét a tömeget. Ezt régen meg tudtam csinálni, most már nem működik. Kimegyek veled, Ferkó, segítek neked,
4: gyere,
1: jó?
4: Gyere, most nyisd tömeget, gyere.
1: Megnézem.
4: Tömeget kell nyissunk, köszönjük.
1: Eszter, te örködjél a színpadról.
3: Jó, én addig bebújok ebbe a dobozba.
1: Jó, ha bármi rendelleneset látsz, szóljál, jó?
4: Szevasztok, hello, apró. Vigyázz magadra.
1: Szervuszok.
4: Hozzá valamit.
1: Valaki megfogta a seggem, csak szólok. Most nem azért, de hogy kaperolnak a Dunai városért.
4: És jó, várjál, de jó eset?
1: Szerintem pasi volt, és az a durva, hogy tetszett. Ja? Na, itt vagyok. Szevasztok, ciao, hello.
4: Látni itt akar. Is vagyunk, meg vagyunk.
1: Hát figyelj, a legkirályabb.
4: Beni és Barbara, és apu, nem, anyu meg gyerek.
1: Balázs, és mindjárt fölveszi, és akkor megnézzük, mert bocs, elfejtett a neved. Andi, hello. Tekert már a gyerek valaha szőnyegbe?
5: Nem, még nem.
1: Még nem. Milyen érzés lesz, Balázs? Jó lesz, mi? Anyádat betekered a szőnyegbe, gurított, fiam, az utca végig is legurithatott, ha akarod.
4: Mi az
1: egyébként
4: a legkellemetlenebb dolog anyáddal kapcsolatban, amit most meg fogsz bosszulni?
5: A tekeréssel.
4: A tekerés. Biztos, hogy te fekszel?
5: A Laci mondta, hogy én feküdjek.
1: Laci. A Laci, azt mondták,
3: ez
1: a Laci.
3: Ez nem igaz, mert ti mondtátok, hogy szeretnéd.

0: Igen.
1: Igen, csak hogy én feküdjek.
0: Hát persze, hát persze.
1: Tekerhetne a Laci?
0: Laci tekerjen.
2: A legjobb emberünk, neki mindig kiváló ötletei vannak.
0: Igen. Lacinak megírták SMS-ből, hogy Laci úgy néz ki, mint Váberer György. Hát lesz írta neki, Laci úgy néz ki, mint Váberer György. Ez milyen SMS? Most jött nekünk. Ez nem is igaz. Na, kik vannak még itt?
2: Benny és Barbie, sziasztok.
3: Sziasztok.
2: Egy pár, vagy csak itt összeismerkedtetek, tesó?
3: Egy pár.
2: Egy pár. Barbie, szerinted is?
4: Igen.
2: Kicsit ilyen, vagy ilyen bizalmatlan arcod volt, ahogy elhangzott az egy.
0: Fél tőlünk, mindenki fél tőlünk egy kicsit, nem akarnak nagyon velünk beszélni.
2: Jó, nálatok akkor most ez úgy igazságos, hogy a Benny fekszik.
3: Legyen úgy.
0: Jó? Legyen úgy, jó.
2: És akkor így körülbelül Balázs és Barbie egy súlyba és izomzatba vagytok, és akkor legyen az, hogy a nagyobbak fekszenek egy kicsit, a kicsik megtekernek.
1: Jó, de ne legyen ilyen egyszerű, szerintem Benny feküdjön hason.
0: Hát hason kell, hason indul.
1: Lesz, hogy hátra indul.
0: Nem, hason indul. Andikám, feküdj le akkor gyorsan, jó?
2: Benikém csillagom, gyere!
0: Ugyanúgy.
2: Szépen egy kis helyet hagyjatok a szélén,
0: teljesen
2: ugye?
0: Teljesen szürális, egy gyerekkel tekeri az anyját, figyeld, ez ennél vadabbat nem
2: látta. Balázs, várjál!
0: Várjatok, még ne tekert.
2: Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj anyád mennyit ígért a pénzből? Az egészet neked adta?
0: 100 000 forint? Azt a mindenit neki. Igen. Jó, oké. Lehasalt mindenki. Innen indulunk, Ferenc? Hogy
2: igen,
0: indulunk?
2: Innen indulunk. Tehát jó. A feladat a következő, nyugodtan feküdjébe érte is, ameddig ő van. Betekeritek, elgörgetitek. Figyelj oda, aztán nem fogod tudni a játékot. Elgörgetitek a másik piros csíkig, és ott már ti nem segíthettek, önállóan kell a két játékosnak kimászni, oké? Okay?
0: Az a legszürelmesebb rész.
1: Jó, én annyit szeretnék még kérni, igen? Hogy esetleg, hogyha a Balázsnak nem megy olyan könnyen, akkor engedjük meg neki, hogy a körülálló gyerekek, akik ott állnak még néhányan,
0: kicsi a rakást játszanak Andival, ja?
1: Jó. Tehát, hogy látom, hogy van egy csomó olyan kis törpe, na ők még mehetnek jó. Segíteni, jó?
0: Balázsok, meg van engedve a segítség, Balázsik oldalán még gyerekek tekerhetik a mutert egy kicsit, jó?
1: Mehetünk? Ha nagyon nehezen megy, akkor ott a srácok, lányok, légy szíves, jó?
0: Indítsuk el akkor gyorsan
2: fel. Na tessék, 3, 2, 1, tekerés!
0: Jó, Balázsnak lehet segíteni.
2: De jó, figyelj!
0: Megőrülsz, magától gurul.
2: A gyereket, gurítsad.
0: Gurul.
2: Tök ügyes volt. Hát Barbikám, kicsi csillagom. Ez
1: de
2: a...
1: ez amúgy csalás. Eddig ez. Magától gurul.
2: Eddig hát nem ilyen... vagy rossz, Balázs.
0: Mi történik jó. Azon az oldalon, Jézus Isten? Az jó. A legjobb. Hagyd ott anyádat, ott hagyd, úgy, ahogy van.
2: Gyere, mász ki. Nagyon jó. Ezt megvárjuk, gyerekek.
0: Ez nagyon jó. Hagyd úgy. Figyelj, így. Sose láttad így anyádat. Most kell lefotózni. Ezzel a fotóval zsarolható lesz a buter. Nagyon megvárjuk. Jó. Mi történik? Várjál, megkérdezem. Hogy vagy? Mit csinálsz?
2: Fél
0: nem tud kiszabadulni a fűből konkrétan. Nem,
2: meg vagy, ez az, állj föl! Úristen, gyerekek, egy álló palacsinta! Add ide a kezed, gyere!
0: Teljesen szürreális, ami történik. Andi nagyon nehezen szabadult ki. Hello, Andi!
1: Andi,
0: meg, persze.
2: Meg, hogy ne.
0: Annyi, Andi, hogy ti keresztbe gurultatok a hosszába helyett, úgyhogy teljesen jól csináltátok.
1: Jól vagy, Andi? Forog már a világ?
0: Meg vagy?
1: De én viszem ezt a szőnyeget.
0: Jó, azt neked adjuk. Figyelj, egy teraszt le lehet vele borítani, vagy egy erkét, vagy valamit. Nagyon jó.
2: Egy nagyon nagy tapsot kérünk Andiéknak, mert zseniális voltak.
0: Oldalt gurultak. Oldalt. Érted? Nagyon jó. És itt vannak a nyerteseink is. Benniképp, te magadtól mentél.
3: Túl erősen lökött.
0: Igen, Barbi lökött egyet az elején, és te legurultad az egész távot magadtól. Ügyesek voltatok. Gratulálunk. Barbikám, ügyes voltál. Ami azt jelenti, hogy
2: a eremény... A 100 000 forint.
0: 100 000 forint.
2: Is.
0: Mi lesz a sorsa?
3: Még nem tudom. Váratlanul ért egyébként, mikor így megkérdezték, hogy játszunk-e. Még nem döntöttem el.
0: Jó,
1: kicsit olyan ez, mint egy ilyen beiktatási beszéd, nem?
0: Igen, még
1: nem
0: mindenki.
1: Nem gondoltam rá, de váratlanul ért.
0: Igen, jó van. Költsétek hasznos dolgokra. Jó, 100 000 forint, gratulálunk akkor nektek.
2: Ugye
0: Diego,
2: ez
0: jó
2: egy
0: voltából.
2: Utalvány, Diego-s utalvány.
0: Diego-s utalvány, így van.
1: És jó, és nagyon erős 14 év alattiak mit kapnak?
2: Egy puszit tőled.
0: Andikám, neked is gratulálunk, nagyon cuki voltál, keresztbe gurultál egy ajándékcsomót, ezért adunk neked, horizontálisan elnézted a pályát, teljesen szürreális volt, ami történt.
4: Nagyon szépen köszönj!
2: Várjál, itt még van valami, mi ez?
4: 20 000 forintos ajándékutalvány a Diego-ba.
2: Na
1: jó.
4: Csak azért, mert nagyon ügyesek voltatok. Édesem. Is.
2: Hazudsz, ezt te is tudod.
0: Mindjárt jövök.
2: Nagyon szuperek voltatok, Andi és Balázs, gratulálunk, és természetesen Beniéknek is szuper volt.
0: Mit néztek el egyébként a pályát? Egy kicsit jövök itt közben, verekedek
1: lehet,
0: át magam.
1: Lehet, a térkővel volt a baj, nem? Mert a
0: lehet, hogy a térkővel volt a baj.
1: Le, hogy kicsit így fedde, lejt.
0: Igen, itt be tudtok engem engedni, és akkor visszamerészkedünk.
2: Visszavászkodsz, mi?
0: Köszönjük szépen.
2: Szevasztok!
0: Kit találtál?
3: Sziasztok, hello.
0: Puszi.
3: Szia.
2: Mi van veletek, jó vagytok?
4: Jó, köszönjük.
2: Asid?
4: férjem.
2: Tényleg mióta?
4: Most lesz 3 éve.
2: Kicsit úgy, ahogy ide léptem, hátrébb léptél, hogy hagyjuk apát egyedül szerepelni.
5: Ez az első kitelepülésünk, és biztos azért.
2: Miért nem jöttetek eddig?
5: Nem tudom.
0: Mást hallgattuk.
2: Mert nem voltunk itt, ugye 8 éve.
0: Igen, most vettük először kitelepülésen?
5: Igen, igen, igen.
0: Mondjuk sűrűn nem jövünk, amint kiderült, ugye 8 évente igen. Jövünk, úgyhogy azért ez
5: az. Vártuk a Janit is, de hát már...
1: Itt vagyok?
2: Igen. Ott van, kicsit megváltozott, de ott van. Na és milyen ilyen?
5: Más versenyére szerettem a Janiéra jelentkezni, de hát lemaradtam.
2: Igen, mert egy néhány dologban igen, különböztök igen, csak, igen, tehát igen. Ennyi. És mi, erre számítottál ilyenre, vagy kevesebben?
5: Erre, igen, pontosan erre.
2: Oké. Okay. Jó,
1: ez egy jó beszélgetés volt, Feri.
2: Nincs ebben több, én is azt
0: jó,
2: érzem.
0: Köszi, hogy jöttetek, meg örülünk, hogy itt vagytok mindenkinek. Jól van, gyerekek. Oké, okay. Mi a második játékunk? Lackót adjátok nekünk vissza. Jó, tartunk egy pici szünetet.
1: Lackó, és most azt... Váber egy győrrel beszélget a Facebookon.
0: Hogy... Lackónak zseniális ítéltek, megírták, hogy Váber egy győr. A virslevés a második mutogatja nekem mindenféle úristen. Nemzetközi jelzéssel, amit én megértettem, hogy mire gondol László, lemutogatta, hogy mi a
1: levés. Megvannak a versenyzők? Vízlevése? Nincsenek meg. Nincs. Na jó, figyeljetek ide!
0: Mocskos versenyt akarunk.
2: Nagyon jó evő férfiakat.
1: Mocskos verseny, az egy dolog, igen? De hogy nem kell, hogy férfiak legyenek, lehetnek nők is, de nekem kákabelű nők ne jelentkezzenek. Rendes asszonyokra van szükség, jó? Tehát aki keresztbe is tud nyelni.
0: Igen. Ugye hétfőn ettek a csajok Győrbe, kicsit ilyen
2: visszafogott volt.
0: Kedden alakult, tegnap már Juli majdnem elhányta magát, addig ment a verseny, és ugye azt szeretnénk, hogy péntekre ez odafejlődjön, hogy vért hánynak a játékosok, fuldokolnak
1: egyben. A szemükön keresztül.
0: És a szemükön keresztül, úgyhogy olyanok jelentkezzenek tényleg, akik, ahogy Eszter is mondja, képesek a lehető legmocskosabban elfogyasztani azt a 30 darab virslit. Hogy ilyen igazi evőverseny legyen, amit Amerikában látunk. Összenyomják a kezükkel, pépet csinálnak belőle, öklendeznek, megfulladnak.
2: Szétkened magadon a szószokat.
0: Így van, leütik magukat, ketchup, tehát egy nagyon gusztustalan versenyt szeretnénk. Jó, úgyhogy...
1: Akkor azt mondod, hogy lesz...
2: Abba a csávóban látom a potenciált ott.
1: Benne ott
2: aki... Ő, azaz.
1: És szerintem ő beszorult valahova, és nagyon ideget húzza ki.
0: Igen, ő nem az evőverseny, ő szeretne kiszabadulni a tömegből. Mit akartál mondani ezt, hogy szerinted? Mit kezdtél el?
1: Szerintem azt kéne csinálnunk, hogy legyen külön díj, tehát ilyen művészeti ágban, aki mondjuk esetleg extra performance-szal megbolondítja a dolgot.
0: Benne vagyok.
1: Annak adunk 4 kiló virslit.
0: Jó, külön még a nyeremény mellé?
1: Nem, hát azt nem nyeri meg a nyeremény, mert az nyeri meg a legtöbbet, meg mellé egy ilyen külön díjat.
2: Jó. Egy szépségdíj. Vagy
1: igen.
2: Csúnyaságdíj.
1: Igen, a Huncut virsli díjat megkapja.
0: Én láttam, mondom, egyszer egy hotdog evő versenyt Amerikában, ott úgy csinált az egyik csáv, hogy fogta a hotdogot, ilyen literes kancsó volt kirakva nekik. Míg az egyiket ette, a másikat beáztatta a kancsóba. Meg volt egy
2: engedve. De várj, ott a ízét és a zsembi,
0: meg kellett tenni a hotdogot és a kiflit is, és beáztatta. És mire oda jutott, addigra mindig egyet beáztatott, és ilyen pépszerűt vett ki a kancsóból, mert meg volt egy engedve, hogy így ilyen. Szétáztatta a kancsóba, jól hangzik, és azt tette meg, érted? És a többiek nem értették, hogy hogy halad ilyen gyorsan, szétázott a kifli, és mindig bedobta a literes kancsóba magát a kiflit, az ott szétázott, és a pépet ette meg, és
1: de
0: meg is nyerte.
1: Előtt,
0: igen, pontyokra, ha mész.
1: Igen.
0: Így ette a csávó, és ilyen rommá nyerte magát, ami 30 vagy 35 darab teljes hotdogot evett meg kiflivel együtt.
2: Az kemény.
0: Azért az úgy...
2: Az nagyon szép.
0: Azért
1: az
0: úgy...
1: Utána a kancsót, utána még felszívhatott.
0: Igen, és utána megette a kancsót is.
2: De mi körülbelül 20 virslinél tartunk, ugye?
0: Az 18. Az nagyon 18. Gyatra. De az gyatra.
1: Kicsit szégyellem magam a népnevében is, de... Hát, van itt valaki, aki nem ismer határokat.
0: Van itt Dunaújvárosban az, aki mocskos módon tud megnyerni egy ilyen versenyt?
1: Jó, mi az? Ki az? Olyan jelentkezzen, aki evett már meg valami brutál adagot valamiből.
0: Egy biciklit.
1: Na, tessék, azt a fiatal embert kérdez, csak meg a napszemekbe.
0: Melyiket? Napszemekbe?
1: Igen, ő
0: mi volt a legdurvább dolog, amit...
1: Kollégista gyomor.
0: Amit megettél. Mi volt a legdurvább dolog, amit megettél?
6: Négy kirosztál?
2: Már sült krumpli van minden salátával? Az nem rossz.
0: Egy év alatt? Vagy összesen? Vagy
1: egyszerre?
6: Egyszerre, igen.
0: Egyszerre.
2: De fogadás volt, vagy éhes voltál csak simán?
6: Fogadás.
1: Jó.
2: Akkor egy 4 girosztálasunk van.
0: Jó, az gyerekek, okay. Az nem rossz adag. Az nem rossz adag.
1: Nézd csak oda, Feri, oda nézz, ott vannak még a szépen emberek. Na, oda.
2: Aha, igen.
0: Gyere csak egy kicsit közelebb. Kire gondoltál? Az T betűs bézós sapkásra?
2: Hogyan tudnál meggyőzni bennünket, hogy te egy megfelelő alany vagy a mocskos virsnyelvésre?
7: Nagymamám, az... Mindig megfőzte a kis körömpörköltet a nagyban. 4 családra, 4-en voltunk otthon. Kiszedtem nekik mindig egy tányérral, a lábos bevittem magamnak, elfogyott. 20 perc múlva, nem is kellett 20 perc, jöhetett a nagy kilós meleg szendvics. Nincsenek határok. És aki itt most jelentkezik, az csak veszít.
0: Jó. Hogy megtaláltad, Eszter? De hogy megtaláltad? megtaláltad.
1: A nagy tévbetű az azt jelenti.
2: Igen, tanuló.
0: Tanulóban van. Jó, ő kell nekünk.
1: Jó,
0: ő kell nekünk.
1: Is volt. Ki volt még, aki azt mondta, hogy beles? Ott hátul, srácok. Na gyerünk, na valami extrémet azért. Valami.
0: A szakállas, körszakállas? Hú, az erős mezőny, erős mezőny.
1: Gyertek mind a ketten, gyertek csak előre.
2: Jó, akkor nagy darab.
0: Ők most tettek meg egy óvodás csoportot, ahogy látom.
1: Olyanok, mint egy amerikai filmben egy ikerpárt.
0: Igen, megették fél Dunaújvárost idefelé vezető úton.
1: Mit tudtok?
0: Mi van, srácok, na?
8: Hát én körülbelül 4 kilós hamburgerhús.
0: 4 kilós hamburgerhús. Egyszerre. Annyit van most benned, vagy annyit ettél meg egyszerre?
8: Egyszerre.
0: Egyszerre.
8: Egy kiló steakburgonyával.
0: Egy kiló steakburgonyával.
2: Nagyon jó, és a haver?
9: Hát nekem csak 250-es pizza volt egyszerre, amiben...
1: De 250 ez a hossza? 250 centi?
0: Vagy köbb centi vagy? Ez mi az, hogy 250?
1: 250 kiló? Mi?
2: Két darab 50-es.
1: 250-es.
0: Ja!
1: Akkor a feljön a kocsidon.
0: Igen, jó.
2: Na, közben kérdezem a körömpörköltesed, hogy még mindig vállalja?
0: Figyelj, aztán. Nagyon erős brigádot raktunk össze. Nagyon erős brigádot. Jó.
2: Ez,
0: ott az a hármas kell nekünk.
1: Az a hármas, megvagytok.
0: És egy csaj tegyünk mellé. Nem?
2: Minek?
0: Nem kell? Meg vagyunk itt hárman, egyenek
1: és
0: hárman.
1: És akkor jelentkezik, kérdezz csak meg, ő mit tud. De ha nem tudsz valami durvát,
0: akkor... Nagyon durvát kell. Most nem mondasz elég durvát, nem vagy bent. Legalább az, hogy megették két ifát.
1: Két kápedoros
2: fagyot. Egy hülyéskedj már, darázs derekúj.
0: Igen, mit tettél?
10: Mindenki ezt mondja, hogy vékony vagyok, de annyit tudok enni, és gyorsan. Anya mindig rám szól, hogy ne egyek gyorsan.
0: Igen?
1: Neki az anyukája a referencia személy.
2: Igen. Amit anya mond, az úgy van.
0: Óvatos legyen, tegnap is volt egy kislány, tőle többen megkérdezték, hogy van-e felnőtt filmes múltja. Tehát, hogy látták, hogy fajja a vizsgát, úgyhogy azért egy lánynak óvatosnak kell lenni. Jó, meglátjuk. Mit bírsz? Igen, mit bírsz?
1: Mi a legnagyobb mennyiséget megettél valaha?
10: Hatalmas nagy nyíregyházi hamburgerek, girosztálak.
2: Most nem kell itt ez a nyíregyházi.
0: Megint ez a lefizető szöveg. Mi nyíregyházi vagy?
10: Nem, de sokat járok oda.
0: Miért jársz oda?
1: Gasztroturista.
0: Igen, a nyíroszi, azért a nagyon jó hamburgerén, ami nyíregyházán van. Hát az olyan hír.
10: A legjobb barátnőm miatt járok oda.
0: Jó, hogy barátnőd nyíregyházi.
10: Igen. És csomószor, amikor eszünk, a maradékokat is mindig megeszem.
0: Ó, ezt nem akarjuk tudni. Szerintem jó, oké.
1: Okay. Sopronban megállítottak, hogy én is a földid vagyok. Mondom, igen, és honnan? Karcagról.
0: Mennyire jól hallgatja a műsor.
1: De az is messze van.
0: Igen, alapot.
1: Ti, meg akik távol vannak innen.
0: Igen, mégis Karcag is földi. Na jó, gyerekek, akkor itt egy nagyon erős mezőnnyel ugrunk ennek neki. Ez ma szerintem ma feltesszük-e az íra pontot, úgyhogy megnézzük, mire képes Dunaújváros, jó?
1: Tudnátok enni?
0: Mindegy is, ránézésre mindegy, miben vannak. Okay.
2: Azt mondja nekik mindegy.
0: Jövünk akkor mindjárt. Jó pici szünet, aztán jó. Már is folytatjuk.
11: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
6: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyskt.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
11: Szevasz, tavasz, hello Front Row, Viszlát, Bolhák és Kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédhetett kutya a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
13: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
14: A csirke szárnya legjobb a grillen.
15: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
14: Mondom, hogy a szárnya jó.
16: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
17: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
18: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
19: Ajándékusodnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé.
7: Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót sem, foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidomozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
19: Te is hallottad? Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lenvászoningek, beachshortok és szandálok közül. Állítsd össze 20% kedvezménnyel Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz. Részletek heavytools.hu.
20: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
21: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
1: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
22: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában.
23: Az UVR élmény arénában.
22: Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvreményaréna.hu.
24: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, május 16-án Lajos Mizsén a Szamóc Vásári forgatagban. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
25: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
26: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, Flecken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
27: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
28: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
29: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
30: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák. És a szélvédő tovább repethet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
31: Hello Kecskemét, Viszlát kőfelverődés. Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
32: Carglass javít, Carglass cserél.
33: A NAV Bács-Kiskunvár megyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettség pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750.000 forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
3: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk 8 óra 18 perc, jó reggelt, még már 8 órát mondok, de még nincs 8 óra, csak beborult kicsit az ég. Itt vagyunk ugye Dunaújvárosban, még mindig a turnénk utolsó előtti állomásán. Brutál a brigád, gyerekek, az evős versenyünkre, brutál a brigád, amit összeválogattunk. Nagyon komoly arcokat válogathatok össze, rendesen izgulok, hogy a rekordomnak annyi üdvbuster, good Laci írt nekünk.
5: Még van.
4: Sopronban ilyen ott volt, igen.
6: A srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van. És
4: de szemét! Hogy...
5: Bizony, és hogy, tudod
6: és
5: azért...
6: És pont hozzájutottam egy ilyen nagy limitált edition, még nem dedikáltam, és figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
4: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt, rohadékok.
6: Figyelj, csak kinyitottam, hogy láss, hogy ez működik, olyan, mint a Müller Péter Jós könyve, figyelj.
4: Tessék, az csak mondd, hogy mi van a kezedben, nem mondod el?
6: Ez itt Sebestyé Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
4: De ugye? Szemét vagy,
6: ebből fogsz... Évekig vezette a sikerlistát, ha csak nem az, ami most is vezeti.
4: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan akadt ez a kezedben?
6: 27-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jól sem. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
4: Na, látod? Hát szerinted... Hát...
6: Balázs, mennyire nézzek ki üresnek?
4: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
6: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
4: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
6: Ezt már az, a hőállom megállóban is éreztettük.
4: Bocsánat, ne arra, hogy
5: az... Jaj, de jó, ott vannak a kika kuponok benne!
4: Bocsánat, ne arra, hogy kika kupon van a könyv végül, hogy az majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon volt benne. Ez jó, rohadékok vagytok, szedjetek szét nyugodtan.
6: Előző életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyé Balázs mondta. Még neked is.
5: Még azt szeretném, Eszter, hogy jó, ugye, hát a mély értelmét már megfejtettük a könyvénk, de esztétikailag a borítót légy szíves még azt.
6: Ez a hát elfeledett barátok közt karakterű hiányzik
4: neked.
6: Ez az éra, amikor te és hát nem is tudom, Berényi Miklós ketten.
4: Elmondom neked, ellen. 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a része jelent meg nagyjából.
6: És a csücsörítés és a szádelítés. Hát,
4: azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus, de szemét. Hogy ha az szigorúan bizalmas, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit így jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás volt. Tocsogjál még a véremben! Tocsogjál még a véremben!
6: Igen. Mire említett, hogy egy kicsit bizalmatlan.
4: Szigorúan bizalmas, és egy kicsit bizalmatlan, jó? A végén vannak benne másfajta utalványok is, szerintem azt még szívesen felhasználok glamúrnapok mellett, úgyhogy tépd ki nyugodtan, azt még használtod.
6: Van 5-6 hiba forrásunk, ha nem orvosoljuk, elvesztünk. Ebből melyik az ánuszod?
4: Olyan vagy most, mint egy magyar tanár, aki megkapja a gyerekektől a dolgozatot, így felnyomja az okuláriát a homlokára, és kicsit elemzi
5: és
4: a dolgozatot.
5: Benne.
4: Pisik, ezt gondoltad a himnuszról?
5: Én már látom
4: jó.
5: Eszterre, hogy megszületett a gondolat, hogy ez a következő mű, amit föl kell
6: olvasnunk. Ezt hazafelé elolvasom vezetés közben. Annyit mondanék, hogy az egyik bekezdésnek az a címe, hogy nem korpásodik a hajam.
4: Na?
6: Ami ezzel a borítóval egy igazi durva termék megjelenítés, nem?
4: De nincs benne samporeklám, Jó van, kitocsogtad magad?
6: Nem tudom.
4: Alig várom, hogy elmenjek egy előadásodra.
6: Igen? Figyelj, igen, oké. Ugye ezt a tételmondatot, amit felolvastam, a kövérekről olvastuk, és a könyv
4: nem kövérek,
6: támogatója,
4: nem
6: a könyv a gasztroját.
5: A legnagyobbat állítottad magad mellé.
4: Nem mondtam se, hogy kövérek. Tehát ezt nem azt mondom,
6: le
4: hogy kövérek.
6: Le volt írva a 127. oldal.
4: Azt mondtam, hogy diszkréten pufik. Vagy,
6: tehát, ja, egy akkor ez úgy helyzik, hogy a diszkréten pufik.
4: A diszkréten pufik azért...
5: A belső ürességed.
4: Igen,
5: ennyi,
4: Eszter. Igen, te akkora rohadék vagy, de komolyan mondom. De és nézd, fürdik benne, nézd, imádja.
6: Ezt a képet majd magyaráz meg erre a Cézárnői kutyáról a végén.
4: Igen, az egy jó emberű egyébként. Na jól van, szóljál, kifürdőzted magad az irodalmi magasságban. Ez a mű, ez vetekedik Eszterházi mű műveivel, csak szólok neked, úgyhogy ez nem akármi tartasz, nem akármi tartasz a kezedben, így van.
6: Figyelj, nagyjából Times New Roman 12-vel úgy látom, hogy egy 4000 karakter azért belement ebbe a könyvbe. Szóval ilyen két és feles sor közökkel, hogyha nagyon jó. Akarod, akkor még hazafelé
5: olvasom. Azt kérdezd meg, hogy ki írta.
4: Jó, figyelj ide, akkor csináljuk azt, hogy egy hétig hozzá a könyvet, kérdel, egy hétig jövő héten Rinna helyett ebből olvasunk, jó?
6: Ki,
4: jó,
6: jó. Bocsánat, ott vagy. Ő azért hozta, hogy aláírd neki, csak
4: mondja. Azért hozta, de te olvastad ezt a könyvet? Nem olvastad? Várj, megy a Ferkó. Tehát elhoztál úgy egy 12 éves könyvet, ami az én könyvem, hogy nem olvastad el, csak írjuk alá. Hát ennél, lehet, ennél megrázóbbat én most nem tudok hallani magamról.
6: Lehet írni. Jaj, de még a hátulját nem is láttátok.
4: De szemét, de hajas vagy. Úristen,
6: itt a bölcsembe.
4: Bekövadék vagy.
6: Itt az a sok bölcsesség, tessék.
5: Tényleg? Szívem, ezt most vetted?
2: Nem, ezt évekkel ezelőtt, és úgy volt, hogy addig nem olvashatom el, amíg a Balázs alá nem írja.
4: Ja, hogy akkor ez egy jel, és most kezded az olvasást. Hát. Tehát akkor nem elutasításból nem olvastad el, csak még nem írtam alá.
2: Igen.
4: És ha ma aláírom, akkor ma elkezded olvasni?
2: Akár.
4: Látod? Azt hitted, hazudik, hogy valamilyen minőségbeli oka van, hogy nem olvass el. Nézd a magyar tanárnőt, nézd, keresd egy gyilkos sarokat, amivel le tud mészárolni, nézd. Igazi rohadék, nézd. Átlapozza egy kicsit. Na most mi van?
5: A borítókép fölemelt új nélkül.
4: Vannak benne fotók is?
6: És azt csináltak, hogy raktak belülre is egy fotót a Balázsról, hogy aki esetleg otthon szeretné magát kényeztetni a gondolataival. Akkor ez már kihajtós. Van olyan, hogy kihajtam az egészet?
4: Van. A középen van egy óriás plakát a kikautalvány mellett, igen. Jó gyerekek, 2010-et írunk, na szóval azért most már kezeljük.
6: De miért beszélsz benne az állattartás felelősségéről?
4: Nem én beszélek, az a vendég, aki megszólalt benne. Ő egyébként egy nagyon jó sicsvár, egy nagyon komoly csávó, egy kutyasuttogó, bemegy olyan kutyákhoz, aki...
6: Azért suttogsz a borító, mert te kutya
4: ez
6: vagy?
4: Ez hülye.
5: Gyönyörű párhuzam. Igen.
4: A Pista egyébként nagyon durva dolgokat csinál, őt hívják ki azokhoz a kutyákhoz, hogy hívták ki, akik harapnak, nem lehet őket megszeríteni, úgy, ahogy van, kinyitja a ketrecet, bemegy hozzá. Van egy olyan mexikói leszármazottja is egyébként, ugyanezt csinálja. Nem, megfejti a kutyáknak a metakommunikációját, érti, hogy miért támadnak, és a legdurvább kutyákhoz is beküldik őket, és egy perc múlva a kutya az a kezéből eszik.
5: Láttam munka közben. Az nem jó.
4: Hát nem úgy a kezéből, én láttam munka közben őt dolgozni. Még a műsor által ismertük meg egyébként.
5: Tulajdonképpen, ez egy interjú kötet.
6: Szerintem igen, az van, hogy ez a
5: legnagyobb
6: könyv, ez még akkor született, amikor Balázs nem tudott még nemet mondani. Ez azt az érát őrzi. De hogy a kutyasuttogó, és de nincs kutyád, érted?
4: De nem nekem, tehát ez a könyv nem rólam szól. Ebben megszólaltatok...
6: Ezt azért nehéz elhinni.
4: Ezt megszólaltatok 5-6 olyan embert, aki számomra valamiért, valamilyen témában fontos. De megszólal bennem mondjuk a Domján is, a Domján Laci az agykontrollról mesél hosszan. Mert nagyon szeretem az agykontroll, mert nagyon szeretem a Domján.
5: De várjál, és a kövéres dubát, nem nagyon is te mondtad.
4: Megszólal benne a Petr Zselyem is a Nadis vonalról. Tehát ugye ez egy interjú kötet egyébként, ahol 6-8 olyan ember szólal meg, aki nekem valamiért fontos volt. És van egy ember, akire rábeszéltek, de mindegy, nem érdekes. Jó, mit találtál még? Oké, mit találtál még?
6: Átmegyünk most egy kicsit prózába, jó? Ha valaki folyón átkelőben hajójával üres csónakba utközik, lehet bármilyen mogorva ember, nem haragszik nagyon.
5: Mi van?
6: De ha a csónakban van ember, rákiált, térjen ki előle.
4: Nem értitek ezt.
6: És még ha nem hallanánk, kiált, majd átkozódik. Csupán mert a csónakban van valaki. Ha a csónakban nem lenne senki, nem kiáltana, nem is haragudna. Ha a csónakodat kiüríted, a világ folyamát keresztezőben senki nincs ellened, senki nem árthat neked.
4: Na igen, de hogy egyébként ennek van mondani valója.
6: A versnek a címe Balázs a buszsávban.
5: Ő ott kiürítette a csónakját.
4: Nem érted, hogy ez mit akar mondani, de nem magyarázom meg, mindegy. Nem
6: fáj
4: érted.
6: Egy kicsit.
4: Nem, imádom, már amikor kezedbe vettem, mert láttam, hogy ez jön.
6: De amúgy azt szeretném kérdezni, hogy a csónak az mire gondolt a költő?
4: A személyiségről és az ego működéséről szól ez a vers egyébként.
6: Ami neked ugye egyszerre van.
4: Amilyen a személyiséged, úgy reagálsz a külvilágra. Minél inkább megérted a saját személyiségedet, annál inkább nem fogod sértésnek venni azt, ami körülötte történt, mert tudod, hogy nem rólad szól, nem téged akar bántani. Mondad, tehát a csónakod, röviden, az maga az ego, meg a személyiség.
5: Minden este kiüríted a csónakot, nem lesz baj.
4: Igen, rohagyjatok ti meg.
6: Én úgy hallottam, hogy Balázs napig kétszer szokta üríteni a csónakot.
4: Galamban sakkozni, gyerekek. Hát miért galamban sakkozok? Hát nem értitek ti. Nem értitek ti ennek a lényeget.
6: Te csak üríts a csónakodat, aztán legyünk túl ezen.
4: Igen. Tessék, Eszter, nem írt könyvet? Látszódik, hogy tele van gondolattal. Látszódik, hogy tele van gondolattal.
6: Igen, szóval megmondta, hogy nem kövér vagyok, csak nagyon sok a mondandó.
4: Igen, nem, üres vagy belül. Osó megmondta, üres vagy belül.
6: Nagy üresség.
4: Igen. Na jó, kaphatok-e a zserbotokból, kérdezi valaki SMS-ben, nagyon szívesen szerintem mindent felajánlunk,
6: nem
4: ami
6: tudjuk,
4: itt
6: hogy
4: marad.
6: Nem tudjuk, hogy zserbó-e amúgy. Sose, jó? Sose hidd el, amit mondanak róla.
4: Igen. És a nyári SMS írója is egyébként hiányzott még nekünk, hogy ezt is olvasom. 36 nap, 7 óra, 59 perc, és nyári szüne gyerekek. Persze, hogy vicc volt egy, nekem nem kell semmi, nem azért írok. Úgy sincs kimenő, üdv a szegedi csillagból. Jött ez nekünk SMS-ben.
5: Írd már alá Eszter a könyvet.
4: Mindjárt én is aláírom. A gasztro elutalmányt aláírod ott benne hátunk, mert úgyse léteznek.
6: Rajzolok rád egy Hitler bajszot.
4: Jó, mindenképpen. Hallottátok, mit szigorít az EU ősztől? Vagy nem. Gyártól? Nem hallottátok, mi történik? Ki az, aki használ TikTokot, Instagramot, Facebookot, YouTube-ot? Ki?
6: Jó, hát mindenki
5: használ ezeket. Ne emeld már a kezed nyugodtan, hát vállaljuk el.
4: Az van,
6: álljunk bele.
4: Az van, gyerekek, képzeljétek el, hogy 16 év alatt azt akarja már nyártól az EU, hogy a közösségi médiát úgy határozza majd meg, és úgy szabályozza, hogy be kell építeni az applikációnak egy olyan arcfelismerő szoftvert, amivel megmondja, hogy te hány éves vagy, és ha nem vagy 16, nem fogod tudni megnyitni a YouTube-ot, a Facebook-ot, az Instagramot, tehát a Metát is kötelezni akarják arra, és a TikTokot is, vagyis mesterséges intelligenciával akarják megvédeni a gyerekek, csak úgy, mint mondjuk skandináv országokban, hogy ne tudja megnyitni ezeket a közösségi oldalakat.
5: Hány olyan sztorit ismerünk, aki 30 éves, érted, és bemegy a dohányboltba, és elkérik a személyét.
6: Na hányat?
5: Há, hogy? Sokat.
4: Na de itt pont nem azért, hanem hogy a gyerekeket megvédje.
5: De hát most ez arra vonatkozott, hogy van, aki idősebbnek néz ki a koránál, van, aki fiatalabbnak, és ha most valaki, érted, betöltötte a 16-ot, de még 14-nek néz ki.
4: Akkor az valószínűleg, akkor valószínűleg az AI szerint, igen, ugye nem fog tudni használni közösségi oldalakat, mert ugye a szakértők ugye azt elemzik, hogy milyen hatás van a fiatalokra. Ugye hát erről szakirodalom van tengerni, hogy mennyire tönkreteszi a gyerekeket. És sürgetik az uniós fellépést, vagyis összefog majd Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia, Németország, és lehet, hogy mi is benne leszünk, ami arról szól, hogy be kell a Metának tenni egy szoftvert, és meg nem nyithatja meg mondjuk egy 12 éves gyerek a YouTube-ot, vagy a Facebookot, vagy a TikTokot. Ez nem feltétlen rossz.
5: Igen, Ausztráliában beszéltünk róla, hogy ott nem lehet 16 alatt.
4: Nem, ott kirakták őket.
5: De, és tehát, ott van szoftver?
4: Hát nem tudom azt, hogy oldották meg, akkor beszéltünk róla, meg is szólaltatunk egy szakit. Valamilyen szoftverrel ott is megoldották. Igen, egyébként azóta javult az állapot. Tehát, hogy sokkal jobb kedvűek, jobban vannak, tehát ugye ilyen szakemberek megmondták, hogy ez nem volt egy rossz intézkedés. Hosszú évekig tervezték, meg hosszú évekig csinálták.
5: Jó, próba.
4: Tessék.
5: Hány éves?
4: Kicsoda?
5: Ő.
4: Ja, hogy most versenyzünk?
5: Hány éves?
4: Jó. Aki
5: hány
4: először éves? Eltalálja pontosan, hogy ki jó. Hány éves, az a másik kettő kérhet valamit, jó?
5: Segíts. Hány éves a mellettem álló fiatal?
6: De most akkor AI vagy, Balázs?
4: Én most AI vagyok. Hát figyelj ide.
6: Ferenc.
4: Vanda vagyok. Ő azt mondja, hogy Vanda. 38.
5: 38? Te mit mondasz, Eszter?
4: Tessék, Eszter?
6: Hogy remélem, hogy nem annyi.
5: Jó, mennyi vagy?
3: 44.
4: Jó,
5: tessék. Jó. Tehát, hogyha ezt most megnézed, hogy mondjuk 17 lenne, és te alálőttél kettővel, akkor még két évig nem tudok.
4: Jó, mutass egy gyereket, tessék, hozz egy gyereket, hozz ide egy gyereket, tessék. Egy itt van, balra neked, tessék.
5: Jó.
4: Most megmondom, fél, AI vagyok, hogy hívnak? Szia!
7: Piros Dóra.
4: Dóra, szia Dóra.
5: Ez segítség volt, mert hangos sokat.
4: Mi az, hogy a piros a segít, szerinted, hogy mi vagy a Dóra?
5: Igen, nem, hanem a hangja.
4: Ja, mondjál még valamit, Dóra.
7: Szeretem.
5: Hülye Balázs.
7: Szeretem az epret.
6: Mert piros Dóra, ki szereti az epret?
4: Szereti az epret? Dóra, szerintem te 13 vagy.
6: Mi bajod van?
5: Mi van? Te normális
4: vagy? Nem vagyok jó a programozó, én most AI vagyok, ne arra, hogy szarú programoztak. Mi mennyi? Hány éves vagy?
5: 10.
6: De mit nagyon mondod? Jegyez meg, Balázs.
5: Tehát akkor fölé lőttél 3-mal.
4: Hát fölé lövök általában egy kicsit, igen. 13. A 3 évet évetem, az nem olyan rossz. Ott egy másik, egy kislány ment. Hogy hívnak téged?
7: Laura.
4: Szia, Laura. Mondj egy mondatot nekem, ha jön a hangodat.
6: De ez most már egy jóslás lett.
7: Szeretem a csokit.
4: Hallod, Eszter?
5: Szereti a csokit.
6: Én vagyok a jövőből.
4: Te vagy a múltból.
6: Vagy a jövőből.
4: Jó, azt mondom neked, hogy 9.
7: 10.
4: Hoppá! Javult az AI. Tehát már jövök föl. De a Eszter tippet, tessék.
5: Tessék,
4: Eszter.
5: Mondd a neved.
8: Marina vagyok.
6: Szia, Marina. Én 6 évesen néztem ki így. Szóval nagyon nehéz ezt tippelni.
4: Na tessék! Úgyhogy, tessék, ilyen csajszínda.
5: Mondjon valamit, egy mondatot, ha segít.
6: Persze.
5: Jó, valamit mondj.
8: Szeretem az iskolát.
5: Hoppá!
4: Ne.
6: Tessék,
4: jó. Iskolát. Jó. Iskolás, várjál, segített, iskolás.
6: Iskolás. Szerintem 12.
8: Igen.
5: Ha! Ott az AI!
4: Hú, de utálak. Itt olvasol a könyvemből, és pontosan megmondod, hogy ki mennyi idős. Fú, ezt ünnepeljük meg még egy mondattal.
6: Az étel szállításról.
4: Jöjjenek az étterszállítás előnyei.
6: Nyugi, nem kezdem el fejtegetni a Star Wars-t.
4: Jó, mit szentem te szemét. Jó, ott vannak még jobbra. Te tippelsz, Feri, tessék, te tippelsz.
6: Én akarok még tippelni.
4: Jó, Eszter tippel még, tessék.
5: Mondd a neved.
4: Hogy hívnak?
7: Mia.
4: Mia-nak francot keresek én itt, igen.
5: Kis hangja van.
4: Mia, jó, Eszter, na most ezt is betippeled, az tényleg bunda, akkor családtag.
6: Egy mondatot kérek Miától.
4: Mia?
7: Szeretem az apukámat.
4: De jó neked.
6: Akkor még nincs
4: 14. Ezt mindenki nem mondhatja magáról.
6: 14 után elkezdik nem szeretni.
5: Nem igaz.
4: Igen, még nem vagy kamasz. Kamaszként már haragudnál a szüleidre.
6: Igen, jó? Szerintem.
4: Nem lehet, hogy ezt is betippeled pontosan.
6: Szerintem 11 vagy.
4: 11.
7: 9.
6: Ennyit a sikerszériámról.
4: Jó, megdőlt a sikerszériá.
6: De Feri, te mit csinálsz ott?
4: Feri,
5: mi van?
4: Nagyon gyermek. Ja.
5: Nem, csak tartottam itt. Mondd a neved.
6: Kiskandor.
7: Csibrik Martin.
4: 9, Martin.
5: 9 éves vagy.
7: Igen.
5: Tessék. Az előbb kérdeztem meg tőle.
4: De megvett engem a Feri, azt mondta, mondja 9-et.
5: Igen, kapsz egy ajándéksomagot, hogyha 9-et
6: van. Jó, a kandúr felett a kis kopasz zöld pulcs is, az csak kap, csak elna.
4: Kopasz zöld pulcs is, kandúr, egy gyerek.
5: Ő egy kandúr?
6: Igen, hát egy kandúr, nem?
5: Mondd a neved.
3: Csibrik Krisztián.
4: Te vagy egy Csibrik. Csibrik család megérkezett?
5: Eredeti Csibrik.
6: Na, tessék, te pont egy kortalan ember vagy, tehát bárhány éves lehetsz, nézd meg.
4: Mi vagyunk a szoftver, megmondjuk neked, mennyi vagy.
5: Már nem mondd meg, már megmondta.
6: Megmondta, de
5: 43, de kevesebbet mondtunk volna.
6: Igen, igen. Nagyon jó az arcápolási rutinod.
5: Megdicsérlek,
6: szép munkád. Jó, utasd meg.
4: De akkor tulajdonképpen egyetértünk ezzel, hogy ez legyen, gyerekek. Tehát ezt szeretjük.
6: Mögötted napszemekben egy zöld pólós fiatalember, ott benne a kordonon belül látod, ott megy ott.
5: Őt tudjuk mennyi. De nem árulhatjuk el, mert ő is tagadja.
4: 71, de rohadt jól tartja magát, igen. De alapjából nem baj ez, amit bevezetnek. Tehát,
5: nem,
4: ez
5: határozottan mellette
4: ugye?
5: Vagyok.
4: Tehát ez nyilván, ha jól elő van készítve, nincs ezzel baj, hogy nem fognak 12 évesen részeket nézni. Igen.
6: Nagyot,
4: igen.
6: Engem is ki fog tiltani az Instagramom.
4: Ettől ne félj. Nem, ki fognak szolgálni a dohánybólba, és nem fog kitiltani az Instagramot. Tehát, hogy
6: jó, minden
4: érzem, hogy mivel reménykedsz, de nem fog megtörténni.
6: Hát ebben az esetben
5: akkor
6: csak az irodalom.
5: Kapsz.
4: Igen. Ha ne, te szemét ne olvasd már a könyvemből. Jó, oké, gyerekek. Jó. Azt mondja, hogy felkészültek közben az evőink egyébként? Megvan a kis csoportosulásuk?
6: Úristen, kimehetek nézni? Én voltam a felbújtó, majd
4: te vagy a felbújtó, úgyhogy kimehetsz megnézni, köszönöm, jó? Szépen. Mert hogy Master Gooddal folytatjuk majd mindjárt tovább, és ott Laci már nagyon féltékenykedik, már nem a mi Lacink, hanem a soproni játékosunk, mert írta, hogy nagyon jókat válogattunk össze, és ott 100 000 forint cash-t adunk a leggyorsabbnak, plusz külön ajándékot, aki megnyeri a malac versenyt. Ugye ezt ígértük? Ezt ígértük.
6: Mi az a malac
5: verseny? A malackozó verseny, a legundorítóbb módon eszi a
6: viszlikát. Malacversenynek hívjuk, jó, oké. Okay.
5: Hát mostantól. Hogy akarod hívni?
6: Nekem jó lesz.
5: Na, akkor malacverseny.
6: Jó, és ez most lesz a szünet után?
4: Szünet után, gyerekek, szünet után, jó?
6: Izgatott vagyok. Hol vannak a srácok?
4: Már készülnek, szerintem edzenek,
6: igen. De akkor vazelin nyelnek, vagy mi a vitatérnek?
4: Igen, olajozzák a torkukat, hogy jobban csúszson, igen. Mi lesz azokkal a gyerekekkel, kérdezi valaki SMS-ben, akiknek a kezükben telefonnál esznek, isznak, alszanak, vagy majd megszokják?
5: Igen. Igen, a tapasztalat az az, hogyha hivatalos választ akarsz, hogy Ausztráliában egy körülbelül 3 hét telt el, és mindenki megtalálta magának azt a dolgot, amit szívesen csinál.
4: Tehát az valójában lejöttek róla.
5: Igen, igen, ha nem lehetett csinálni, akkor elkezdtél focizni, elkezdtél mit én olvasni, elkezdtél összejárni.
6: Jövő hétfőt konkrétan, hétfőtől.
5: Szerintem is.
4: De hogy akkor megszokták és átalakult a választási szokásuk.
5: Fog belehalni, egy darabig nem lesz jó.
6: Nem is azt, hogy nem lesz jó, hanem gondolj bele, hogy mekkora anyagi kiesés ez a cégeknek, mert szerintem az online marketingnek a jelentős többségét a gyerekek csinálják, tehát hogy nekik lehet jól eladni dolgokat. Úgyhogy, na hát ezt nagyon várom.
4: Na jó, de 12 évesen még nem keresőképes, fizetőképes
6: kerem. Van anyukája.
4: Ja, hogy anyukája van, persze, arra lőnek. Aha, igen.
5: És képzeld el a szülőket, akik már most ebből pánikban vannak, hogy ezután majd foglalkozni kell a gyerekkel.
4: Egyébként igen.
6: Én el is indultam haza.
4: Kérdés, hogy másfajta okostelefont kezdenek használni, vagy leteszik az okostelefont? Tehát ez jó kérdés. Vagy átmennek PC-re, vagy elkezdenek játszani. Nem hiszem, hogy ettől ők olvasni kezdenek, meg kirándulni, meg lemennek a térre focizni. Tehát valószínűleg az okostelefon használat megmarad, csak valamilyen játék felé tereli őket, vagy átkonvertálódik a használat. De nem hiszem, hogy őketől kevesebbet okostelefonoznának.
5: Hát az alapvető baj ugye a social-le nem az, hogy sokat foglalkozol vele. Tehát, hogyha te mondjuk valami játékot játszol napi 3 órán keresztül, meg social-ezel 3 órán keresztül, akkor azt mondják, hogy a játékjátszás még mindig jobb
4: mint
5: az se jó,
4: mint a pörgeted a
5: rilszeket. Így van, mert aha, ugye a folyamatos stimulálása van az agyadnak, olyan dolgokat kapsz a világból, amik nem igazak, olyan
4: nem is biztos, hogy neked szóló tartalom.
5: Így van, tehát hogy ebből a szempontból szerintem jobb.
6: Aha. Szerintem a kirekesztés miatt nagyon fontos, mert abban szerintem nagyon nagyot lépne elő az a világ, hogyha nem lenne ez a fajta online jelenlét a gyerekeknek.
4: Aha, tehát közösségi, szociálisabb életük lenne, arra gondolsz.
6: Vagy pedig nem bántanák egymást az online térben, nem lenne hol.
4: Aha. Vagy nem egymáson vezetnék le azt a feszültséget, amit látnak mondjuk Reels-ek, Insta videók, TikTok videók formájában.
6: Megnéznek egy Balázs bejegyzés, jó, felbaszom magunkat.
4: Igen, és azt hiszik, ez neki is lehet, amit a Z+-os videóban.
6: Aztán meg ültenek az anyjukkal konyhában, nekem miért nincs egy 3-as BMW motorom?
4: Igen.
6: Ez a baj.
4: Jó, már nagyon kapom, már nagyon megtaláltál.
5: Valami baj van.
4: És még csak
6: spicy vagyok.
4: Ma spicy vagy, igen. Egy kis ízelítő a könyvemből, még majd hírek után.
6: Kifelejtette, bocsáss meg.
4: Jövünk mindjárt, gyerekek. 7:30 van pontosan. Jó, ha van valami az utakon, azért azt küldjetek, nagy lelkesedéssel olvassuk, és akkor jövünk a játékkal mindjárt, rögtön a reklám után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre! Minden Manner termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
13: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
14: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
15: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
16: Skoda.
17: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
3: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk gyerekek, de finom ez a pogácsa. 3-4-7 lesz pontosan.
2: Hagyd még 5 perc múlva.
1: Gyerekek, ez a pogácsa.
3: Olyan kövér leszel, mint mi, akik belül üresek vagyunk.
1: Igazi genyók vagytok.
2: De szeretek vagytok. Egy húrópendülünk az a
1: legjobb. Ízekre szedtek, baszka, hogy mondjam, ízekre szedtek.
3: Meg lettünk találva.
1: Soha többet ne hozzon senki könyvet. Titokba aláírom, mikor ott vagyok. Nem utassátok meg, mert itt két hentes van itt a másik oldalon. Két mészáros.
3: Nagyon kis kedvesek vagyunk veled.
1: Igen, nagyon, tényleg nagyon cukik vagytok.
3: Nem is érdemled meg.
1: Igen. Gyorsan egy közlekedési hír, bár ez holnap reggel az ismétlésben már fura lesz, de nem baj. M0-as, M1 felé az M31-es, M4-es csomófoknál tolódik, de ezt reggelre írtam nektek, Tomi küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy nagyon komoly arcokat válogathatok össze, rendesen izgulok, hogy a rekordomnak annyi, ugye ezt Laci küldte nekünk, igen. Aztán azt nézem, hogy Szombathelyen esik az eső, szakadó gyerekek, nagyon jó, hogy tegnap itt voltatok, már oda is megjött a rossz idő. Most üzenetet írok a jövőbe, mert hiába ma van, miközben holnap lesz aktuális, akkor fogom megkapni. Barnabás küldte nekünk. Köszönjük szépen. Eszter, mikor jössz Dunaújvárosba a Sátán tangával? Nagyon szeretnénk, hogy gyere!
2: A Sátán tanga most éppen rajtam van, de...
3: Tehát itt vagy.
2: Itt vagyok. Itt vagy. Nem tudom, mikor fogok, de igyekszem. Iparkod. Nem rajtam múlik, hanem a Duma Színházon. Mocskos Duma Színház!
1: Ők nem engedik ide.
2: De úgy nem voltam itt a múltkor. Nem? Hát biztosak vagytok benne?
3: Ahogy látom, ők jó, biztos, hogy nem voltak az
2: szerintem
3: előadáson.
2: Szerintem nemrég lehet, hogy voltam Dunaújvárosban.
3: Nyújtsatok be petíciót, hogy jöjjön az Eszter. A Duma Színház kukac, Duma Színház.
1: Jó, igen, de mindenképpen úgy indulj, hogy egy oldalt elolvas a könyvemből. Jó, tehát ez legyen a... Nem most!
2: Én nem szeretném, hogy csalódott legyen. Igen. Ez legyen, hogy nem.
1: Itt vagyok az első sorokban, azt mondja a haverom, itt van az első sorban, ő az egyben a... Aha, remélem tudjátok ki, ez valakire hasonlít, jó, az nem érdekes. Oké, kaptuk ezt is SMS-ben. A feleségem ott van a nézőtéren, kérlek, olvassátok be, szeretlek, baby Zoli, de cuki vagy, nem tudjuk ki a Zoli, de nagyon cukit írt.
3: Hát na? Inkább a felesége, hogy miért van itt egyedül, miért nem hoztad a Zolit.
2: Én Zolinak szeretnék üzenni ebből a könyvből. Zoli, az ellazulás levezeti a stresszt, így egészségesebb és hatékonyabbá tesz. Tessék, ez ingyen volt. Sebestyén Balázs, szigorúan bizalmas.
1: Hányadik oldal?
2: 71.
1: 71. oldal.
2: 71. Ki gondolta volna, ahogy a pihenés oldja a stresszt, öregem?
1: Na gyere, evőverseny. Ez lesz a te terepet az olvasás után. Yeah. Ja, erre megyünk ki. Azt mondta Eszter, és ez jó ötlet egyébként, hogy mindenkinek legyen egy választottja. Jó?
2: És
1: jó,
2: én választok elsőre.
1: Eszter választ első, már nem úgy, már megvannak a játékosok, nem úgy értem. Hanem, hogy a jelöltek közül mindenkinek lehet egy favoritja. Jó? Eszter választ először, nagyon komoly a brigád, akit összeválogattunk. Milyen mocival?
4: BMW.
1: Ó, na, jó van. Végre egy rendes ember. Szóval, hogy összeválogattunk egy nagyon kemény brigádot, bocsi.
2: Ez megint nem a gyengéknek lesz az összecsapás.
1: Ez nem. Folyamatosan taperolnak.
2: Ez én vagyok mögötted.
1: Ja, te vagy? Igen. Hello, szóval Ricsi, Robi, Máté. Hú, gyerekek, nagyon meleg a brigád. Nagyon durva brigádot válogattunk össze. Csütörtökre ért oda a játékóba való.
2: Ez a pad még nem volt így igénybe véve. Nagyon szeretem. De figyelj, srácok, az az igazság, hogy ezek jó kötésű legények, oda nézz, oda figyelj.
1: Komoly a brigád, gyerekek. Ahonnan indultunk hétfőn, ugye, hogy három csajszít manikűrrel finoman csipesszel lették a vizslit, ahhoz képest csütörtökre a játék oda jutott, amit mi kigondoltunk. Ricsi nagyon durvában van, Robi is nagyon kemény, és hát Máté mindenre elszállt, hogy látszik rajta.
2: De figyelj, amúgy részegen péntek este oda menni ez az asztalhoz.
1: Nagyon kemény a brigád, nagyon durva.
3: Kilókat mondjunk már be, hogy mennyik vagyunk.
5: 106 kiló vagy.
2: Na most mit személyezked?
5: 121.
6: 164.
1: 164 kiló vagy?
2: Megvan a döntése.
1: 164 kiló vagy, Robi? Hát megeszed az asztalt úgy, hogy megkapod az egészet, minden.
2: Kicsit álljatok,
3: vigyétek távolabb a gyerekeket.
1: Igen. Jó, Eszter, te válaszolsz először.
2: Ezt, hogy néhány kiló vagy.
1: Vagy a könyv után megérdemelnéd.
2: Az egyik kicsit több, a másik, de sokkal kevesebb.
1: Kit válaszolsz elsőre?
2: Igen.
1: Ki a kedvenced?
2: Figyelj, már a tekintetüket akarom látni, mert nekem nem kell egy ilyen kedves úr.

0: Ti think, Csecse?
1: Robi. Robi, jó?
2: A Robi olyan, mint az unokatestvérem lenne. Nem?
1: Igen. Jó, választ te felé. Te azt hiszel, akit akarsz, nekem marad a wrestling. Jó?
0: Én Mátéval vagyok, jó?
1: Ricsikém, te vagy az én emberem.
0: Ricsi volt az első jelentkező.
1: Ricsi, te volt az első jelentkező. Tessék?
3: Jársz jó.
1: Járok jól? Jó. Kinek
2: jó, mi a...
0: akinek a versenyzője nyer, az mit kap a többiektől?
2: A másik... olvasat a Balázs könyvében.
1: A másik kettőtől kérhet valamit. Valamit. Jövő héten egy vacsit, egy reggelit. Tehát akinek a versenyzője nyer, a másik kettőtől kérhet valamit. A jövő hétre egy masszást, egy reggelit, egy pofont, bármit. Hát az is lehet akár. Jó?
2: Jó, én utána meg fogom szavaztatni, hogy itt kérek, miután Robi megnyerte ezt a
1: versenyt. Jó. Ricsikém, figyelj ide. Amit eszik, én itt bontom a rendet, addig elterem a figyelmet. Ricsi keresztet vetett. Jó?
2: De figyelj, Ricsi nem kért hozzá öntetet.
1: Semmit, Ricsi?
2: Ketchup nélkül.
1: De miért? Mi a technika?
3: Semmi.
1: Nincs. Jó, ezt szeretem. Ő az én emberem. Nincs technika. Jó, elindítjuk, gyerekek?
0: Persze,
1: jó.
0: Figyelem.
1: Na.
0: Srácok, 3, 2, 1, tessék!
1: Oda nézd. Marokra megőrülsz.
2: Erre vágtam egész héten. Ezt szeretem.
1: Most értünk oda, gyerekek. Figyelj, most értünk oda. Oda nézd. Ricsi, Marokba fogja a virsliket, és csak nyel.
2: Igen, de Ricsi nem tudja, hogy nem lehet összedizélni.
0: Oda nézd. Mind a két keze tele van virslivel. Ne legyél hülye, Máté. Ne kapkodjál, édesfiam. Nagy dolgok múlnak rajtad.
2: Igen, Robi, a diéd az idő. Az a lényeg, hogy
1: Robikám,
2: ne dögölje meg.
1: Mondani akartál valamit?
2: Nem beszélges, Robi, nem
1: nagyon jó!
0: Nyomjad már egy kis vizet rá, könnyítsük meg, nyelés,
2: úristen,
0: nyelés!
2: De figyelj, Ricsi, egy csokrot nyelés. Csinál, egy virsli csokorral. Ez. Gyakorlatilag igen. Látszik, hogy 3 éve jött a börtönből. Figyelj, ezt nem ma kezdte.
1: Ricsi, nem ma kezdte. Nagyon jó vagy. Figyelj, így van, Ricsi, hozni kell, kötelező győzelem. Ricsi, csináld meg, Ricsi!
2: Úristen, Robi, technikát váltad, azt mondja, jó, ezt így is lehet, úristen.
0: Jó, Isten.
1: Robi az, hogy Pépé zúzza a virsliket, és a Pépet nyomja a szájába, gyerekek. Ez az a verseny, amit kitaláltunk.
2: Van itt egészségügyi dolgozó?
0: Robi már fémtányért teszi. Robi, vegyél vissza. Gyerünk, Máté! Legjobb Máté, emberem
2: Máté,
0: vagy szépen.
2: Máté, óriási becsiskítás van, ne haragudj. Máté, figyelj, félig elrágott virsliket.
0: Fél virsliket nem hagyjuk ott, tudod, mert beszámoljuk. Azt tesszük.
1: Ricsi, te ma délelőtt megettél egy óvodás csoportot. Ez már neked nem kívás. Gyerünk!
2: Ennyi. Robi úgy van vele, hogy ingyen van.
1: Hajrá, Ricsi, meg kell csinálni. Gyerünk.
0: Úristen, Robi.
1: Robinek mi a taktikája? Robi mit csinál? Robi marokra fogja
0: Robi
1: ő is.
0: Marokra fogja és betűri.
1: Igen, pépesíti egy kicsit, és úgy teszi a szájába. Imádjuk.
0: Már
1: nagyon jó.
2: Már van egy olyan rossz fajta izgalom, hogy most valaki meg fog halni.
1: Nem, semmi. A Master Good büszke rátok. Ne felejtsétek el, így kell ezt csinálni. Ezt a versenyt ezért találtuk ki.
2: Ezek sima virslik, vagy sajtosak?
0: Nem akarjuk őket megterhelni.
2: Máté,
0: szépen így jár egy kortyot, azaz nyerd le.
2: Egyen már egyet meg a Robiéból.
1: Ricsi, mint egy mikrofont 3-4-et összefog, és így alulról megtámasztja a kezével, és betolja az arcába. Nagyon klasszik, gyerekek, nagyon klasszik. Jó? Egyik Carlos, valakinek van Bece neve? Carlos? Ki a Carlos? Te vagy Ricsi, te vagy a Carlos? Úgy szólítalok, hogy akarod, csak gyerd meg a versenyt!
2: Jó a flow, Robi, jó a flow, ne hallgassál senkire, engedd át magadon a virsli. Te vagy a virsli, jöjj be a virsli. Ez a lényeg.
1: Jó a flow, jó a flow, te vagy a virsli.
2: Így van, Mi vagyunk a virsli, Robi, gyere.
1: Gyerekek, Máté él, még él, jó, nem megértem.
0: Kicsit. Máté most kezd belehúzni, úristen, gyerekek.
2: Mennyi időnk van még?
0: Egy percecske körülbelül.
1: Mi?
0: Már nincs utolsó 30 másodperc, gyerekek.
2: Robi, figyelj, nem aggódunk, mi vagyunk a virsli, Robi.
1: Nagyon durva. Nézzük, mi történik. Fulldoklasz, Robi? Nem fulldoklik. Úristen,
2: én ezzel nem lennék a fajansz senkinél.
1: Ma estét nagyon durva dolgok fognak történni, gyerekek.
2: Figyelj, ez.
1: El kell jönnötök Debrecenbe, holnap is ti játszotok, jó?
0: Taxit intézzük.
2: Figyelj, visszük tovább Gábor és a stábunk, és egy ilyen 5 napon keresztül fognak viaskodni.
1: Csak ők játszanak.
2: Nem tudták, hogy mire számítsanak.
1: Nem.
0: Öt!
1: Figyelj, négy, az életükért küzdenek, három, úgy esznek. Aki ezt nem látja, nem tudja, mi van
0: így,
1: gyerekek.
0: Meg vagyunk. Jó. Hú,
1: gyerekek, ez nagyon meleg volt.
2: Bólincs, Robi, nem kell mondanod semmit. Bólincs, Robi, jól vagy, Robi?
0: Nagyon kiegyensúlyozott.
1: Kérdezzük meg a játékosokat, hogy vagy, Ricsikém? Óriási. Ez olyan volt, mint az én könyvemből egy idézet.
2: A titok.
1: Egy nagyon fontos idézet a könyvemből.
2: Én azt látom, hogy Robi kicsit éhes.
1: Jó.
2: Szomjas.
1: Robikám, hogy érzed magad? Most egy kis vízzel turbosítasz, milyen volt?
3: Finom a virsli.
1: Finom a virsli, nagyon jó. Gyerekek, az a tisztes helytállás volt. Bárki nyer, ez az evőversenyt, ezt így kell csinálni. Tehát holnap ennél csak durvábbat tudunk Debrecenbe elfogadni.
2: Amúgy a debrecenieket hurkásnak szokták ugye csúfolni.
1: Hurkások a debreceniek?
2: Igen. A hurkások, úgyhogy majd ott aztán kiderülhet, milyen fából faradták.
1: De ezt a nyíregyházi adták nekik, hogy hurkások? Igen. Igen. Igen, káka belőek azért?
2: Hát a tirpák hurkás ellentét.
1: Jó, hogy aha, ez a Debrecen nyíregyház ellentét.
2: Hát a debreceni páros miatt.
1: Jaj,
2: aha. Na, hogy vagyunk?
0: Hát, nem túl jól, én veszítettem, az biztos, Mátéval egyetemben. Máté, vagy szép. Máté...
4: Jól vagyok, amúgy tudnék még enni.
1: De nagyon durva, vagy egy szép harmadik el, tiéd? Szép volt, Máté, azért gratulálunk.
0: 11 darab virslie maradt, nagyon, nagyon jó. Ricsi lett a második helyeze.
1: Ó, Ricsikém. Ricsikém, hát akkor, tessék?
5: Debrecenben is lesz.
1: Eljössz? Viszlek magamat, az én verseny, ha eljössz Debrecenbe, megérem, neked játszhat.
2: Fel fogod gumipókozni a motorra, vagy mi lesz?
1: Ricsi, fölültetlek átra a motorra, jössz velem, agyon merünk mindenkit Debrecenbe.
0: Viszont mondom, hogy az eddigi rekordot Ricsi is megdöntötte, mert ő 21 darab virslit evett meg.
1: És mennyi volt? Laci tartotta? Mennyi volt?
0: Hát azt hiszem, ő 18.
1: 18. Húha, sehol nem volt, hagyjad.
2: Figyelj, erre most, ebben most beválasztunk, de a bajnokkal beszél már egy percet.
0: És a bajnok pedig, ugye, azt hiszem, 2, 4, 6, 7 virsli, tehát 23 virslivel, Robi!
1: Robikám! Te vagy a bajnok!
2: Robi, ezt is megcsinálod.
1: Mit üzennél a többieknek? Mit mondasz a dunai városiaknak?
2: Robinak most még kicsit csikolja a manduláját.
3: Finom volt a vacsora.
1: Finom volt a vacsora, igen, még egy kicsit jön vissza. Jól van, gratulálunk, a nyeremény pedig...
0: 100 000 forint.
1: 100 000 forint. Jó?
2: Plusz egy vacsora, ugye, mi már túl vagy.
1: Plusz egy vacsora. Gyerekek, le a kalappal. Ezt nagyjából így kell játszani. Tehát ezt így kell csinálni.
0: És akkor, haver, csak szólok, hogy mi ketten retteghetünk, mert a hármunk ezt nem
1: hiszem,
0: közüli a győztes...
1: Ide jön, romál az a könyvemmel, és még van egy kívánsága is. Ez ma az ő napja, ma mennybe megy, a mamma ma mennybe megy.
2: Az én kívánságom, hogy legyen második kötet. Rájunk meg. Annyi kérdés van még megválaszolatlanul a világban.
1: Jó, a kedvedért holnap nekiállok. Nem, már ma este elkezdem írni.
2: Dunaújváros.
1: Srácok, gratulálunk, ügyesek voltatok. Pihenjetek egy nagyon jó. Köszönjük szépen.
0: Azt látod, hogy Máté még falatozik.
1: Már persze, figyel, Máté, ma még a bódéba is.
2: Persze,
1: amit eszel, iszod családnak is, ügyelj, úgyhogy köszi. Ügyesek voltatok, srácok, gratulálunk, szevasztok, köszönjük szépen. Gyerekek, ezt így kell csinálni, nem?
0: Kapitány úr, jó napot!
6: Jó napot kívánok!
0: Milyen? Hajós?
6: Igen.
0: Hol?
6: Horvátországban.
0: Az igen. Tengerjáró, egy igazi kapitány.
1: Hát, van ez így. Így.
0: Mi ez?
1: Jó szelet.
7: Mondod, ki vagyok, ezt neked adom.
1: Várj, bocsánat, adásról vagyok még, mert nem azért mondom, csak...
7: Múlt héten.
1: Egy fotó, mindjárt megcsináljuk.
0: Csináltunk múlt héten.
7: Naphallgatója.
0: Te voltál a naphallgatója a múlt héten. Az megvan, hogy számon kéri a hölgy, hogy én nem ismertem föl arcról, hogy múlt héten ő volt a naphallgatója?
1: Feri, megmondom össze, az utóbbi időben kicsit elszálltál. Tehát az van, hogy azért...
7: De nem... ha belenéznél az acsimba, akkor biztos eszedbe jutna.
1: Belenéznél az acsimba?
0: Az acsijába.
2: Igen, mindig az acsi.
0: Mi ez?
1: Ferenc, ebben beleakadtál.
7: Cseresznye pálinka kellene, hogy legyen, de nem cseresznye.
0: Hanem. Miből kéne tudjam, hogy te voltál a naphallgató?
1: Friss vizet, középsugaras.
7: Én vagyok a mélygödörbe, én fogok integetni Dunaujvárosba a cseresznyefaággal.
1: Oh! Ja, tudom, te írtad azt az SMS-t, hogy fölakasztod magad a cseresznyefára múlt héten.
7: Igen, mentem volna hozzátok korábban, és már láttam, hogy nagyon vontatott a műsor, csak gondoltam, ehhez nem adom a nevem, de aztán itt szétnéztem, és láttam,
1: nem adom a nevem. Jú, de kemény voltál.
0: Nagyon kedves vagy, köszönjük. Igen. Szépen.
2: Ugyanezt éreztem én is, amikor ide jöttem, de aztán látod.
1: Drága vagy, és mit kaptál végül, Feri, pálinkát?
0: Nem csak én, mindenki kapott egy-egy üveg szőlő, föliratú üdítő italt, nyilván alkoholmentes.
1: Nagyon jó, köszönjük. Köszönjük
2: szépen. Ez egy kanyar stabilizátornak hangzik.
1: Igen. A virsli számláló lányért nézem, pedig dolgoznom kellene, Tomi küldte nekünk SMS-ben. Igen. Jövök pucéran éjszak felől 5 perc, Balázs készítsd a lóvét. Én ajánlottam bárkinek bármilyen pénzt.
0: Nem tudjuk.
2: Nem a péniszt olvasod rosszul?
1: Ja, de... de.
0: Hát, hogy te kinek tartozol, azt mi nem tudhatjuk.
1: Nem, ez az volt, emlékeztek, jó pár évvel ezelőtt volt egy olyan rócsó, hogyha valaki eljön mesztelenül, az kap plusz 100 000 forintot, és egy csávó valahol, valamelyik városba megjelent fúra mesztelenül, és oda jött a kitelepülésre, és ki is fizettük, emlékeztek? Szexárdra jött meg,
2: Szexárdon?
1: És mesztelen volt a pacák, és az volt a nyeremény, a harmadik nap megérkezett valaki mesztelenül, ez megvan?
2: Robi, hallod, ez van még ebben százas?
1: Igen, Robi, van még ebben, igen, igen, igen. Azt, hogy 8 éve hallgatlak titeket, most láttak titeket először élőben, Újvárosban. Gyerekek, brutál aurátok van, fiúk, le a kalappal. Hallottad ezt?
0: Hallottad, meg...
2: Én ezt külön szeretném megköszönni, így van, hogy köszönöm. Nem tudom, melyik részét, de köszönöm.
1: És a legnagyobb SMS, jó nap hallgatója. Ez a verseny olyan volt, mint amikor anyád szól szilveszterkor, éjfél előtt 10 perccel, hogy kész a virsli, de mindjárt jön a himnusz. Ez jó. Ez jó.
2: Nem, ez olyan, hogy anyát hív, hogy te ott van a ház előtt, tudod, és akkor hozták meg a pizzát a gyerekeknek.
1: Igen. Pécsről idáig kellett jöjjetek, hogy lássalak titeket, gyertek már arra is. Hát ez most idén nem jön össze, de szerintem Pécs nagyváros, úgyhogy megyünk.
2: Jövőre nyugat.
1: Jövőre nyugatra is megyünk, így van, meg lefele délre. Na jól van, 6 perc, pontosan 7 óra, ha van közben közlekedés, akkor küldjetek. Fújunk egyet a virslevés után, nagyon meredek. Meredek verseny volt, úgyhogy ezt ki kell heverni. És jövünk, mert hogy vannak még játékaink, itt vagyunk. Mindjárt rögtön a szünet után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: 24 bünköst vasárnap, Budapest Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
4: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív Pisineo?
5: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív Pisineo. Válaszd a Datív Pisineo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, május 16-án, Lajos Mizsén, a Szamócás vásári forgatagban. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
12: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jayco 7 szuperhibrid.
13: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
12: Irány az Osan, spórolj okosan!
14: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10 és 13 között Szegeden. Florida, Timbaland, Cascada, Dual Limited, Snap, Bonnie Tyler, Venga Boys és még sokan mások. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Szállj be most az időgépbe. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
15: Finom étsz. Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
16: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy.
17: Mert a 3

0: és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Hoppácska, ez gyorsan véget ért, 19 óra után 9 perccel itt vagyunk. Pont ma 10 éve voltatok Kazinc Barcikán, idén is jöhetnétek már ismét. Igen, ez kicsit sok lesz a szédrát, úgy gondolom. Jók vagytok, végre láttalak titeket élőben itt Újvárosban, remélem egyszer motorozás közben is összefutunk. Üdv Dezső.
2: Üdv a helyszín előtt.
1: Dezső, igen. Itt vannak a motorjaink, gyerekek, ott tartunk, hogy a motorokkal fotózkodnak néhányan. Ki a Feri motorjával, ki az én motorommal.
3: Csak ne vigyetek el belőle semmit.
1: Ne pulykázzátok meg a motorokat, jó? Vigyázzatok, vigyázzatok
2: rá. Nem szabad, kérem, nem tudnak megtartani.
1: Igen. Balázs, előbb csináltam egy jó képet rólad, egy ajándékcsomagért átküldöm. Mekkora dílelések mennek, de tényleg, mint csinálom egy képet, és meg akar veszegetni egy ajándékcsomaggal, vagy egy ajándékcsomagért. Igen. Apukám, figyelj Feri, nagyon hasonlít a Ferire, itt vagyunk most Dunaújvárosban, titokban neveztem be, írja Lili. Hol vagy Lili?
3: Hol vagy Lili?
1: Hol gyerünk, vagy Lili? Tedd fel a kezed.
3: Elő a faterral, hadd lássuk.
1: Hát, mert 4 Lili jelentkezett. Kicsit sokan vagytok Lilik azért így ebben a formában. 23 Lili föltette a kezét. Hol a Lili? Az a Lili.
3: Ott leghátul? Nagyon okos döntés.
1: De egy fiú ugrá, hát nem lesz Lili.
3: Miért
1: hát...
3: ne lehetne? Ma már bármit lehet, haver.
1: Hát... Igen? Egy Dunaújvárosban így megváltoztak.
3: Na, Lili, akkor Lili.
1: Jó, mire, Lilikem, gyere előrébb, megnézzük a fatert nagyon szívesen, hozd ide, és akkor megnézzük, hogy viszi a Rákóczi Ferenc hasonmás verseny.
2: De hol van, akit én kinéztem, az a mi lett?
1: Igen, egyébként tényleg te is kinéztél valakit, igen.
3: De igen. Milyen hasonmás?
2: Berezelnek, meg tudják.
3: Rákóczi Feri hasonmás versenyre?
2: Úgy nézett, egy az egyben, mint te Feri, csak egy tízessel volt fiatalabb.
3: Igen, na, kicsit jobb tényleg olyan volt. Kicsit jobb képű, most ez jön, köszi.
1: Igen, itt vagyok Dunaújban, és apum szerint hasonlítok Lótfi Begire. Csak a szemüvegem otthon maradt, megmondhatnátok, hogy igaza van-e, mindig ezzel csesztet. Ezt az SMS-t kiírta.
3: Most te, te vagy igen, a Lótfi Begi.
2: De itt van nálunk a Lótfi Beginek a legnagyobb hasonmása, őt hozzuk ki neked hátulról.
1: De Begi most nincs, tegnap volt itt.
2: De nem, de itt van a másik hasonmásunk, tudod. Tudod,
1: ja, technikus... tudom, igen, a Begi hasonmás, igen. De aki írt az SMS, az fölbukkant?
3: Igen, ő az. Ő, hát, hol? Tudom, gyere. Te úgy érzed, hogy hasonlítasz hozzá?
2: Egy kicsit a Vásári Andréra is különben.
4: Apukám mindig ezzel csesztett, körülbelül 10 éve.
1: Te hasonlítasz a Begire? Hát ilyen napon Szörényi Levente is lehetél. Tehát, ez...
4: Jó, igen, vagy...
1: Mondd meg neki, hogy a faternek vagy rossz a szeme, vagy nem tudja ki a Begi, de hogy semmilyen szinten nem hasonlítasz hozzá.
4: Tehát,
1: nem
4: köszönöm is... szépen, akkor most már fogom neki mondani ezentúl.
1: Ilyen a, nem, tehát hogy az öreg bármit igen, mondhatna. Igen, tehát kicsit Brodis is vagy
3: így. Még lányt is mondhatott volna, arra se hasonlítasz.
1: Abszolút, igen.
4: Köszönöm szépen.
1: Igen.
2: Ez jól sikerült akkor. Na.
1: Igen, akkor annak az öregnek ezt romba döntöttük, igen.
2: Ott hátul van egy nagy lyuk a tömegben, hogy ott valami breaktánc bajnokság van, vagy lesz ott valami? Fú,
3: szerintem ott játszani fogunk. Majd
1: játszani, fogunk. Tegnap nem tudod, miről maradtál-e. Hagyományőrzők jöttek Szombathelyre. Ugyanazt a borzongást élted volna, amit én éltem. Felnőtt férfiak katonásat játszanak. Feri imádta, csörgették a kardjukat, és ilyen...
3: Rómaiba voltak öltözve, érted? Rómaiba.
1: Római nagyon hiányolták, hogy nem vagy ott. Ketten együtt szóval, vérben tocsoghattunk volna, így egyedül maradtam
2: egy kicsit. Én csak egy mágnes vittem volna, egy hűtőmágnes.
1: Figyelj, felfogadatlan.
2: Jó volt? Jó, adta.
1: Nem. Hát
2: de, volt, az... de volt rajta harisnya?
1: Szekunder volt, nagyon szerettük őket. Volt rajtuk harisnya is, igen, és fölvonultak.
2: Már a pompomlányoktól is kiégtek. Szeretre csoportokat.
1: Igen, minden ilyen valahogy egy kicsit ilyen vegyes borzongásra tölt el. Felvorultak, és nagyon felhívták magukra a figyelmet, csörgették a kardjukat, megszólaltatok egy rövid interjúra, és volt egy srác, Feri állapította meg, ő valószínűleg nem akart az lenni, csak mondták, hogy vagy jössz, vagy ki vagy rúgva az egyesületből. Nagyon szomorú arccal, hogy állt néma csend, mert római katonának öltözve. De ő nem akart ott lenni. Tehát rajta látszott, hogy ő nem kívánja
2: jó,
1: ezt az egészet.
2: Van egy ilyen ember, aki nem akar itt lenni, most de mégis itt kell lennie, őt akarom megszólaltatni.
1: Igen. Akit erőszakoltak.
2: És csak ott van a hasonmásod, aki szint, na, őt gyere csak előre, gyere.
1: Igen, ő egyébként egy kicsit tényleg hasonlás.
3: Ne
1: igen.
3: Szórakozzatok, mert mit látok?
2: De gyere ide akkor, ne ott vigyorogjál.
3: Van nektek szemetek?
1: Nem, egyébként nem
2: hasonlít.
1: Szemünk
2: is van, meg ízlésünk is, Feri.
1: Jól van, gyerekek, viszont két játékunk is maradt még, úgyhogy...
3: Eszterkém, gyerünk népszerűsködni.
1: Láttam, hogy odaadtad magad a tömegnek, pattanjál még ki, mert...
2: Nem mondanám, hogy téged várnak, téged vagy a Horváth Tamást, azt mondták, hogy küldjem.
1: Tomika itt volt hátul, nem tudom, most még itt van, de az előbb
2: nincs, de volt egy kutyája, aki úgy néz ki, mint egy vattapamacs.
1: Igen, itt volt. Oké, melyikkel kezdjük, Feri, mit csinálunk akkor?
3: Azt hiszem, hogy a Weber grill jön most, úgyhogy...
1: Egy gyors futás, egy gyors festés, és meg is vagyunk, gyerekek. 8 órára itt már. Rend van, és fegyelem. Eszter kért magának 2 Twitter festéket privátba, úgyhogy kérjük szépen.
2: Meg egy teddy hengert.
1: Meg egy teddy hengert. Igen.
2: Történt ott egy kis baleset, nem akarok beszélni róla.
1: Igen, a leányzó mindent összefogdos.
2: Még hogy csak ez lenne.
1: Ez a festék, meg egyéb dolgok is történtek, úgyhogy szeretnék a szponzortól 2 licsót vinni, úgyhogy elviszük a motoron és hazaszállítjuk.
2: Vagy berakom a csomagtartóba, még soha nem volt semmilyen baj.
1: Igen. A Mastergood még bírja? Még mindig a gyerekek? Hát micsoda mennyiségeket szórnak ki még? Aki szeretne hotdogot enni, álljon be a sorba. Kicsit tényleg olyanok vagyunk, mint egy majál is.
3: Pontosan. És még van
1: hotdogosztás,
3: van egy csomó palacsintánk a Webernél, nagyon szépen hallattok.
2: Ez a vízslisztag egy életen át fog engem kísérteni.
1: Az nagyon durva.
3: Tessék, intézd el magadnak. Nagy lágy van, nagy lágy vagy, oda tudsz már állni, meg vagyunk.
1: Olyan cukikat kapunk közben. Az a pálya.
2: A pályát először, hogy lehetett csalni.
1: Járd be a pályát. Elolvasom, hogy Zsófi olyan cukit kérdezett, hogy ti vagytok a napon fénypontja, kedveském, puszi Zsófi. Tök helyeseket írnak a hallgatók közben. Nagyon szépen köszönjük.
3: Kérlek, nézd már ide, hogy az Eszter lepróbálja szlalomban a pályát.
2: Várj, így van. Nagyon veszélyes kanyarok, nagyon veszélyes kanyarok.
1: Most lefutod a pályát, Eszter?
2: Lefutottam, itt vagyok.
1: Nagyon jó.
2: Hello, Kandúr, mi a neved?
5: Ja. Zoli.
1: Zoli.
3: Azt mondja, hello, Kandúr.
2: Így van, neked is van a te Kandúr a végén.
3: Köszönöm szépen. Hello, Dávid.
6: Csáó, sziasztok.
3: Ide valósi helyi erő vagy?
6: Relatíve Dunajvárosi, de amúgy meg Kulcson lakunk.
3: Nagyon szép hely. Uh-huh. Yeah. Nagyon szép hely, és mivel az egy szép település, ott nagyon sokat lehet jót grillezni.
6: Lehet grillezni, és meg igazából bármilyen szabadidős tevékenységeket.
3: Nagyszerű. Jó. A feladat, az rém egyszerű.
2: Állj, egy kérdés meg Zoli. Zoli, hogy fogod megalázni Dávidot?
5: Hát, majd kiderül, nyugodtan.
2: Nyugodtan, azt mondja.
3: Jó,
2: nyugodtan.
3: Akkor itt egy újabb fogadás van, egyébként úgy tűnik, hogy mind a kettőnknek van ugye egy választottja, és hát lehet neki szurkolni.
2: De Dávid már nyújt, látod? Közben egy lábbal itt
3: igen,
2: dolgozik.
3: Igazi profi, az. Igazi aha. Profi, egy Weber grill toló versenyen be kell melegíteni.
2: Föl kell venni. Van mellizma, nézd. Rendesen nagy, mozgass meg,
3: de ehhez, meg neki. Ehhez lábizom kell szívem.
2: Dehogy is.
3: Dehogy nem, hát nem emelgetik el a grillt, hanem futni vele. Így a, negyedik napra azért neki sincs meg a játék.
1: Kicsit olyan, mint én. A kitelepülés végére mindig összeállnak a szabályok. De most hál' Isten itt van Eszter, úgyhogy nem kell figyelnem, nagyon merő, nagyon vágja a dolgokat.
3: Mondd el, légy szíves az Eszter a játékot, hogy mit kell csinálni.
2: Az lesz a játék, hogy fogod, először felöltözöl, mint egy tisztességes ember. Nem ilyen slendiánul most vagy kinéző ember. Na igen, azért felveszed a sapkát, a kesztyűt, meg azt, amit nem tudom, hogy hívnak, aztán felállítod. Így felcuppantod, azt meg legyakoroltátok? Jó, és utána pedig irgalmatlanul elszelelsz vele, hogy mindenki ki kell kerülni, és vissza is kell jönni, és aki visszajött, az nyer.
3: Slalomba kell visszajönni.
2: Ez az a szó,
3: jó?
2: Amit nem tudok kimondani.
3: Ez a slalom, slalom. Te, Dávid, meg vagy, mert kicsit elengedted ezt a bulit.
6: Ja, Isten ments, nem engedtem, azon gondolkoztam igazából, hogy beszélgettük a feleségem, hogy kéne venni egy kicsit komolyabb grillt, úgyhogy ez kvázi, ez most jó is lenne, és azt gondolkodtam, hogy az ellenfelet mivel tudnánk úgy lebartázni, hogy kifizetem a felét igazából, és akkor jön hozzánk a grill.
1: Én ezt szeretem, én ezt bírom, az ilyen kis csibészséget, ez a jó, így kell csinálni.
2: Van benned korrupciós képesség?
5: Van, de igazából elviszem, hogyha kell.
3: Van lesz
2: Zoli korrumpálható, de nincs hozzá kedve.
3: Jó, tehát akkor most nem fogsz grillt venni féláron.
6: Egy 50-es van nálam.
3: Na, 50 000.
2: És ez még
1: de ez egy komoly tét, figyelj, 50 kiszállsz a játékból, elviszi a grillt, és kerestél 50-et. Ezt most elfogad, akkor díl, akkor megvagyunk. 50 rugó, gondolkozz. Tessék?
5: Megyek.
1: Hova?
3: Haza.
2: Játszik.
1: Ja, hogy játszol. Ja, nem értettem, hova mész. Hát, hogy nem fogadod el.
2: Kevés.
3: Jó.
6: Akkor marad nálam 50, meg viszem a grillt.
1: Az jó.
3: Majd meglátjuk. Na, gyerekek.
2: Figyelj,
3: akkor...
2: így a téren lehet, hogy nem lesz nálad 50, mire hazamész, de ettől függetlenül én azért szurkolok. Zoli, ne hozzálám szégyen, légy szíves. Köszönöm.
3: Jó, figyeljetek, tehát öltözés, kinyitjuk a grillt, mert ez egy szuper ilyen összecsukható utazós grill végig, oda is vissza is szlalom. Jó? Fölkészültünk?
2: Yes.
3: Ú, Dávid vértivott. 3, 2, 1, tessék! Már veszed a sapkádat, eddig szuper, kesztyű is kell, és azt is. Hát mondjuk nem nagy a tempó, gyerekek.
2: Figyelj, az van, hogy Zoli ráér, tudod, mert már van 50-e, akármi is lesz, ugye?
3: Gyerünk, gyorsan
2: nyisd ki! Nem kell megkötni, csak vedd fel azt a kesztyűt,
3: az
2: zsak.
3: Azaz, jó, és már mehetsz is, mehetsz, kezd a szlalomozást. Gyerünk, Dávid!
2: Dávid úgy dolgozik, mint egy mentőtiszt lenne. Mint egy mentőtiszt a beteg. Jaj, srácok, majd voltam elég.
3: A Dávid olyan jól indult, menjél már, mit állsz te?
2: Zoli, gyerünk, a brikettet állíts fel! Jó van, Zoli, nem baj, semmi, hagyjad, nem picsába,
1: teljesen szürelés, hogy felnőtt férfiak rángatják azt a grillsütőt. Nagyon, nagyon, nagyon durva, ami történik. Teljesen felfoghatatlan.
2: Hajrá,
1: apa! Hajrá! Jaj, de aranyos vagy.
2: Még gyereke is van. Hagyjad.
3: Ne hagyja, neki kell fölállítani.
2: Ezt ki mondta?
3: Hát én.
2: De ne szerintem hogy... te is felállítottad neki. Gyerünk, Zoli, ne szarakodjál már, miből vagy, Zoli. Hát van benne az egész.
7: Hajrá!
2: Zoli, hagyd a picsába!
7: Hajrá, ne!
3: Hey, opa, gyer!
1: Neki volt a kislánya, aki kiabált? Az ő kislánya kiabált?
2: Hát ilyen hátországgal csak jelni lehet.
3: Egy rakat gyerek.
1: De szép ez a történet.
6: Popsin 2.
1: Ha lennének érzéseim, meghatódnék.
2: A grillre?
1: Micsoda, mit mondtál, Eszter? Hogy
3: a kisebbik ráfér a grillre. Szerintem nem akarja rátenni. Na, milyen ügyes volt apa?
7: Igen.
3: Mindig ilyen ügyes, ugye? Na, megvan akkor a grill.
2: Zoli, én hiányzik
6: mondtam,
2: az 50 ezer?
6: Mondtam, hogy boltoljuk el.
5: Nem, meg a grill se igazából.
1: Igen, és rohadjatok meg úgy, hogy vagytok. Ez az egész kitelepülés nem ér ennyit. És elvonul. Le kellett volna fogadni, látod? Most lenne 50 ezred.
6: Pont ezt mondtam, hogy jobban jártam, hogyha elfogadja, és akkor maradt KP.
3: Na jó, de így meg nem nálad maradt. Az 50 ezer Zolinak van. Hát nem tudom, hogy elfogadod-e ezek után, Zoli, hogy ugye Weber úr maga személyesen adna neked egy ajándékot.
2: Ott van a te vigasz a díjad.
3: Jó, egy ilyen grill csipesz, grill lap, ez könnyebb amivel tudsz még grillezni. Hát most grill sütőd már nincs hozzá, de akkor is megvagy. Gratulálunk, apa, ügyes voltál.
1: Ügyesek voltatok, gratulálunk, használjátok egészséggel, így van. Oké, nagyon jó. És gyerekek, és akkor egy íre a pont, hát egy utolsó csepp ebbe a nagyobb mély tengerbe, amit most ide hoztunk?
3: A tűzi játék utolsó ám, de legnagyobb csóvája következik. Eszter, ne menj sehova.
2: Most lejárom a pályát, hogy nem-e volt itt valami csalás.
1: És tényleg lejárja a pályát. Nem-e volt itt tenette valami csalás-e. Igen. De figyelj, most akarsz bizniszelni a festékkel, mert te ma vagy utoljára.
2: Hello, héra.
1: Igen, most puncsoljál, mert most akarsz kérni egy liter festéket, a lányod összekötte ott a lakás. Az a helyzet.
2: Az a kérdésem, hogy a zsíros kenyér a falról.
1: Igen.
2: Milyen módszerekkel?
1: Mi történt? Szülinapi zsúr volt? Vagy csak evett valamit? Vagy mi történt?
2: Életvitelszerűen ilyenek vagyunk, hogy szükségünk van festékre. Ez a helyzet. Figyelj, az van, hogy egy ilyen 90 centi magassága végig hosszos a fal, egy csíkban.
1: Édesem, húzza a kezét akkor szépen, így vacsora után, így végig megy, amíg bemegy a fürdőszobába kezet most.
2: Na figyelj! Nagyon durva dolgok vannak.
3: És most jött el az te pillanatod, amikor összemocskolhatsz két fal felületet. Engem is akarod. Egy kicsit. Jó?
2: Jó. Oké, de ez a kezdhez
3: kell. Tessék, adom az elsőt. Nem, az nekünk nem kell. Tessék, mustárral mind a kettőre ugyanannyit nyomjál. Ez
2: ugye,
3: nagyon
2: kaptunk
3: fontos.
2: Most egy rajzot ugye Balázsról, és most elkészíteném annak a párját. Jó?
1: Nagyon kapom. Gyerekek, ma nagyon kapom az ívet.
2: Hoppá, nincs kinyitva.
3: Dehogy nincs.
2: Mondom, hogy nincs kinyitva.
3: Akkor tessék itt a kecsapot.
2: Levertétek volna róla azt a húzatot, tudod. Szóval, hogy nézd Balázs, ezt most megrajzolok téged.
1: Igen, figyelj, tudom, mi lehet, barnából rajzolsz, igen, és egy kupachoz fogok hasonlítani. Tényleg ott a fejjel lefelére rajzoltál egy brét?
2: Nem fejezem be, mert van szívem is, a gyerekek is vannak, de tudod, hogy mire gondolod.
1: Takarjátok el a gyerekek szemét, én már tudom, mit akar rajzolni.
3: Adom a sárgát.
1: De rajzold végig, nyugodtan, nem zavar.
3: Több színű lesz, én meg megpróbálom leutánozni, jó?
1: Figyelj, tényleg olvasol a könyvből néhány mondatot, majd lerajzolsz oda valamit.
2: Ez a csónak, amiben sikítoznak az emberek. Jó, ez megvan. Amúgy szerintem ez már művészetileg sem elhanyagolható, csak mondom nektek.
3: Tessék a tejszínhab.
2: És mi az a vér ott? Az a dolgozó.
3: Az is lesz majd,
2: hoztak
3: de az csak a
2: legvégén. Hoztak még egy kis HB negatívat.
1: Igen. Zsolt, miért nincs ott a bizottság elnökeként? Ő megmondaná, mi a helyzet. Úristen, de jó volt a tegnapi játékosú mellett. Zsolt volt, ami hát tulajdonképpen pályabírom.
2: De mi foglalkozik Zsolt?
1: Zsolt biztonsági őr volt. Volt nála valami, amit mutogatott az övén, vagy gáspré, vagy valami, amit nem vett elő, de mindig megmutat, hogy van nála valami, és ő mindig, hát hogy mit csinált Feri, véleményezte a játékokat,
2: az a gáspré, nem tudja, de ez a dor volt.
1: Nem tudjuk, hogy mi volt nála, de néha az övére mutatott, hogy van nála valami. Zsolt életveszély volt tegnap Szombathelyen, nagyon szerettük.
3: Tessék,
1: egy igazi karakter volt. Megvagytok, gyerekek, összefestetétek?
3: Ugyanolyat kell csináljak, mint Eszter.
2: Ez lemossa.
1: Ez a lényeg ennek, hogy maga ez a festék, ez ugye lemosható, de bármit kert, két mozdulat, ez figyelsz, a lányod imádni fogja. Összekelti a gyerekszobát konkrétan.
2: Jó, ez így nekem ez nem
3: kifogyott elég. Kifogyott a tejszínhab, Eszter, hát
2: bocsánat,
3: hogy lehet?
2: Nem tudtam, hogy itt nincs több tejszínhab, a héra kifogyott a tejszínhabból. Haló, tessék, akkor ebből csinál, nézd, megoldom neked így.
1: Énekelt is Zsolt, írja valaki, tényleg egyébként.
3: Az a lényege, hogy mind a kettő ugyanúgy legyen mocskos.
2: De most nem ugyanolyan lesz. Hát. Mi van akkor?
1: Jó az, gyerekek, jó lesz az úgy, engedjétek el. Na, ne legyetek ennyire ilyeneket perfekcionisták.
2: Most
1: jó
2: az.
1: Na, képzeljük oda Eszter lányát.
3: Két játékosunk, Kamilla és Vanda. Sziasztok!
8: Szia!
3: Helyi lakos mindkettő?
8: Majdnem.
3: Te is kulcson lak.
8: Nem, én előszállás.
3: Előszállásról. És te, Vanda?
9: Én Zalaegerszegen lakom, és itt vagyok kollégista.
2: De ti barátnők vagytok, igaz? Barátnők vagytok. A szempillátok azt mondja, hogy igen. Ugyanoda jártok töltetni.
3: Még nem, majd a végén lesznek.
2: Ja, jó.
9: Én most már nem.
1: Én már nem akarok semmit. Már szívem szint hazamennék így.
3: Na, akkor egy kicsit álljunk távolabb, mert nagyon koszos lesz mindenki.
2: Befognak minket mocskolni, vigyázzatok a ruhátokra, srácok.
3: Jó, akkor Kamilla az
2: na,
3: egyik.
2: Na, itt látszik, hogy ki az, aki járt szakkörre, ki az, aki nem. Csak ennyit mondanék, hogy...
3: Milyen szakkörre?
2: Hát ilyen művészetire.
3: Ja, művészeti szakkörre, rajszakör. Az a tiéd. Jó?
2: Ja.
3: Na, az a lényege, akkor itt vannak az eszközök, amivel takarítani kell. és el is indul. Mennyi idejük van, Laci? Hol vagy? Elvesztettük Lacit. Laci, elrabolták Lacit
2: éppen,
3: a Lacit.
2: Éppen még a vízlevő versenye van.
3: És még eszik.
2: Visszanézte, hogy kellem.
3: Na figyeljetek, 3-2-1, tessék! Jó. Levenni a vizes vödör tetejét, elkezdődött a mosás. Hát igen, egyenlő pályák, egyenlő esélyek, szoktuk volt mondani, de ez most
2: de teljesen ugyanaz. Igaz. Most miért? Most mocsok-mocsok, nem?
3: Mocsok-mocsok.
2: Laci már méri az
3: Laci
2: időt,
3: már mér,
2: 10 másodperce, jártok lányok.
3: Vanda, hát... adjál neki több vizet.
2: Igen, ez így szárazon nehéz.
1: A szárazon mindig nehéz, eszem. Csak szólok, hogy ez tudod, hogy ez...
3: Hogy egy csomó
2: ez még a börtönévekből van ez az információ.
1: Ezt tudjuk a börtönévekből, hogy ez mindig nehéz úgy. Milyen jól néz ki egyébként gyerekek, hogy egyik pillanatra másik ilyen tiszta lesz.
2: Tudod, hogy nézel ki, nem Balázs?
1: Tudom, mint egy idős beteg cukros bácsi.
2: Nem, úgy nézel ki, mint egy kicsit csalódott portás.
1: Köszönöm szépen. Ezért a könyvolvasás utáni kifejezetten jól esik. Gyere már holnap is egy kicsit Debrecenbe.
2: Beugrok.
1: Fogorjál már be egy kicsit. Egy csalódott portásként üldögélek itt egyedül.
2: Tudod, egy nagy ipartelepen.
1: Miért vannak ennyien a téren? Ki engedte be magukat? Na mi a helyzet, Ferkó?
3: Én leszek ma a döntőbíró.
1: Nincs itt Zsolti, legyél te.
3: Azért, mert sajnos Zsolti nincs. Kamilla és Vanda küzdelme csodálatos volt. Ha megkérdezem a közönséget, akkor most azt mondanák, hogy Kamilla nyerte meg, mert az övé tisztább. Viszont kétszer olyan koszos volt a Vandának a fala. 50-50 ezer forintot adományozok mind a kettőtöknek.
1: Nagyon rendes vagy, Ferkó.
3: Elfogadjátok?
10: Igen.
3: Köszönöm szépen.
1: Nagyon rendes vagy.
2: Hát Kamillát kell, ha megkérdezni, nem tudjuk boldogni.
3: Kamilla, elfogadod?
10: Kamilla arcán nem ez volt, de elfogadom.
3: Igen, azért fele olyan koszos volt szívem.
1: De jó lett volna valami csajbunyó, most tudod, egymásnak esnek egy kis kakaskodás, egy kis lögdösödés.
3: Jó, akkor Kamilla nyert, ővé a 100 ezer forint, tessék.
1: Igen, egy kis iszabirkozásra eldöntjük. Jó, ha azt mondod 50-50, te vagy ott a főnök, akkor 50-50.
3: Én így döntöttem.
2: Jó, de az egyiket te fizeted.
1: Jó.
3: Akkor én fizetem. Akkor 150, jó? És ezt én fizetem. Akkor viszi ő.
1: Kifizetjük, gyerekek.
2: Összedobjuk.
1: Jó lesz az, ez így igazságos. Egyezünk meg egy döntetlenben.
2: Ő nyert, adjunk neki 100-at, meg 50 az csak.
3: Jó, akkor 100 a tiéd, 50 a tiéd. Köszönjük a Trilaknak a fölajánlást. Köszönjük, óriásiak vagytok.
1: Azt írják közben, hogy Balit az üvegstudóban egy munkanélküli jegyszedő néni. Tényleg ennyire nyomorúságosan ültek
2: neked? Egyedül ott a semmi. A strandon, úristen, a strandon. Tényleg. Tudod, már délután nem jön senki.
1: Igen, már mindenkiben van, tudod, már mindenkinek kiadtam a kabin, most már csak így üldögélek, és várom, hogy végre hazamenjenek a fürdőzők, igen. Zsolt jobban csinálná, küldte Bálint. Köszönjük szépen.
2: Nem tudom, ez a Zsolt, de most már érdekel.
1: Ő volt a tegnapi bizottságunk elnöke, ő volt a zsűri elnöke, ő egy ilyen klasszik mindenes karaktert képzelj el, egy középkorú biztonsági őr, a maga megáldott szókincsével, diszkréten illuminált állapotával. Jó karakter volt. Klasszik karakter volt. Nagyot mentünk, nagyon szerettük.
2: Balázs, úgy érzem, hogy van benned még egy kis ilyen tömegszörfözés, nem akarsz?
1: Még mi vagyok. Tehát azon túl, hogy Osóval és a könyvemmel romáláztál. Most kabinos néni vagyok, most még mi vagyok?
2: Egy
1: kiöregedő kis nyugdíjas? Jövök még egy bodyszörfre, csak gyorsan még egy-két SMS. Van egy nagyon nagy baleset az M6-oson, ez holnap reggelre már nem lesz igaz, gyerekek, ezek esti közlekedési hírek. Köszönjük szépen, hogy valakinek elküld, vagy valaki elküldte nekünk. Illetve kisiklott egy vonat, ezt írják, itt az Intercity, ahol sérültek is vannak, és már megindultak oda a miniszterek. Gyerekek, hoppá, itt milyen
2: szerintem
1: aktuális dolgok.
2: Szerintem itt ismerem, ő saját kezével fogja rekonstruálni a történeteket.
1: Igen.
2: És el is látja betegeket.
1: Igen, nem MÁV, azt írják, hanem valami más, de hogy az Intercity gyománál is sérültek is vannak, reméljük, hogy nem
2: idegen
1: komoly a történet. Igen, ez a Békés Intercity gyománál ketten megsérültek. Vitézi számolt be a Facebook oldalán, és a közlekedési miniszter azt írja, hogy egyébként ezt a pályát néhány éve felújították. 5 kocsiból álló szerelvény 4 kicsiklott, és a vasúti kocsik megdőltek, de nem borultak az oldalukra. Micsoda szerencse egyébként. Keleti pályaudvarról indult a Békés Intercity, és a MÁV vezérigazgatója helyszíre indult, gyerekek, és ott van a Vitézi is. Hát reméljük, hogy nincs akkor komoly baj.
2: Vitézi, Dávid, mennyit van otthon?
1: Én szerintem ők most nagyon sűrűbe vannak.
2: Én azt nézem, hogy egész nap online vannak, tehát egész nap történik valami. Borzasztó durva lehet ez. Napi 23 óra munka?
1: Nagyon sok. Hát most nyilván ez az átadás, átvétel, egyáltalán felmérni, kinek milyen minisztérium, milyen teendők, mik a legfontosabbak, a kollégaház, brutál sokat dolgoznak persze. Tehát ez most komoly meló, igen. Ja, de úton van a Vitéz is, de nincs sérült, komolyabb sérült, hál' Isten, úgyhogy nincsen baj. Oké, gyerekek, 3 perc van pontosan, este 7:30, még mindig milyen szép világos van. Jó, el is ment a dolog. Miért? Lázár jobb volt. nem akarunk ezzel így foglalkozni, gyerekek. Jövünk mindjárt. Jó, egy pici szünet, és már is itt vagyunk, 2 perc van pontosan, 7:30.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
13: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapj le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
15: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere, 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
16: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
17: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
18: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
19: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
20: Te is hallottad? Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lemvászoningek, bícsortok és szandálok közül. Állítsd össze 20% kedvezménnyel Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz. Részletek heavytools.hu.
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Adjátok vissza a Ferkót. Hun van Ferkó?
2: Úgy hallom, lenyelt egy sípot.
1: Valaki, igen, valakinek komoly baja van, itt lenyelt egy csípot, vagy indul még valamilyen versenyen. Gyerekek, elröppent ez a 3 óra, nagyon gyorsak voltunk. Jöttünk, mentünk, esőt nem hoztunk.

0: Két évvel ezelőtt, azon számol, már te voltál a tojásevős? Tojásevős?
1: Persze.
0: Reggeli rántottás rántotta?
2: Igen, igen.
0: Az, akkor két év.
2: De az fájdalmas volt nagyon.
1: Fájdalmas, de nagyon
2: szerettük. Nagyon fájdalmas volt. Az volt benne a fájdalmas, hogy arra gondolt, hogy egybe lesz egy óriás rántotta, tehát innentől odáig végig rántotta.
0: Igen, és nem ez volt.
2: A rántották, és az egy vizuális csalódás volt.
0: Igen, igen, igen, de sokat nem fizetett a szponzor, úgyhogy úgyhogy nagyon szeretük, imádjuk a rántottát. Így van, Gábor? Imádjuk a rántottát.
3: Így van.
0: Mikor volt? Az két éve volt, akkor utoljára volt.
3: Nagyjából két éve, de szerintem
0: két
3: nem
0: éve.
3: Is két éve, inkább másfél, mert ha jól emlékszek, ősszel volt.
0: Ezt is tudja.
3: De ebben nem vagyok biztos most így hirtelen.
0: Jó. Holnapra ott kérjük a pontos azon? Információt.
3: Hát természetesen.
0: Ott voltál? Ott voltál.
2: Hol lett volna?
0: Ott voltál azon is. Jól van, op, mi kapunk egy-két információt. Fontos információ.
2: Balázs, Eszter még... a motorodra.
0: Eszter még olvasson egy mondatot a könyvből. Nem ez van.
2: Sajnos a motorodat nem találjuk.
0: Igen. Minden tiszteletem az új bajnoknak, ezt írta. A bajnok címet el tudta venni tőlem, de egy valamit nem. Csak a Master Good Üdv, Laci. Hát Laci ő nagyon nagy forma.
1: Beépített emberünk.
0: Igen, Laci a beépített emberünk. Őt ugye Sopronban találtuk, őt nagyon-nagyon szeretjük. Senki nem kérte tőle, hogy ennyiszer mondja el, senki nem mondta, de ő leült, evett, és azóta egy ilyen tiszteletben egy nagy követe lett a Master Good-nak.
2: A Master Good-nak jó marketinges, akkor őt leszerződtetik, jó? Tehát, hogy
0: igen.
2: Akkor vigyétek el.
0: Igen,
2: ő szeretném lenne ki a reklámok vele.
0: Abszolút, jó arc, így van. És még egy info, holnap már 4-kor kezdődik a mulatság, ezt ugye a dunaujvárosok is megtapasztalták, mert ő diszkos itt volt itt, vagy legalábbis 3-ból 2 megérkeztek, itt zenéltek ugye a bárányék. Holnap pedig Nyubik játszik 4-től, wow. Úgyhogy ha valaki már egy kicsit előbb oda akar jönni Debrecenben a helyszínünkre, akkor jöjjön nyugodtan, mert 4-től ott már nagy zenélgetések, muzsikálgatások, egy ilyen kis feldiszkózása van az 5 órai kezdésnek, úgyhogy várunk mindenkit már 4-től szeretettel.
1: Nem fogsz unatkozni az első sorban, ez a lényeg.
0: Ez biztos,
1: gyere nyugodtan, jó? És még egy embert meg kell dicsérni. Ma Lászlót.
0: A mi Lászlónkat?
1: A mi Lászlónkat.
0: Ő egy hős. Miért?
1: Akinek tartása van, gyerekek, ugyanis volt egy hallgató, aki azt mondta, hogy szelfit akar a Lacival.
0: És
1: azt mondta a Laci, hogy nem.
0: Ezt szeretem a Lacival.
1: Ez gyerekek. Így
0: esküszöm, kicsit érted? Arra számítottam, hogy már azt mondtad, hogy megcsinálta.
1: Nem.
0: Nem, ő kitartott. Jó.
1: Nem, én ezt szeretem benne. Negyedik napja vagyunk úton. Végre volt egy ember, aki azt mondta, hogy Laci, én veled, és ő azt mondta, hogy nem.
2: Ha a képet szeretnétek Lacira, egy bizonyos applikáció vannak róla rengeteg.
0: Igen.
2: Rengeteg fotót lehet megtalálni.
0: Laciba van tartás, gyerekek. Mi itt vagyunk azért, mi vagyunk, ahogy a Kapcsi szokta mondani, a kis csemege majmok, minket itt lehet etetni, meg simogatni.
2: Ezt mondja a Kapcsi, hogy csemege majom.
0: Nem, ránk nem szokta használni, csak a szavajárás, hogy csemege majom. Hol vagy, Kapcsi, gyere ide. Na mi a terv holnap? Most holnap mit csinálunk? Mire készüljük?
1: Megnézzük reggel az időjárás jelentést, és szarunk rá, és motorra ülünk.
0: 500 kilométer van bekészítve a kis Garminodba, 300 kilométert megyünk, lazán csak megérkezünk Debrecenbe, esetleg wellnessezünk egyet, pihenünk, ne hagyisten alszunk egy órát.
1: Nincs szállásunk.
0: Ja, holnap nincs szállásunk?
1: Holnap nincs, hát miért lenne?
2: De miért? Hát ott az aranybikában nem megalosz?
1: De nem alszunk.
0: Ja, várjál, tényleg.
1: Jövünk vissza, úgyhogy nem kaptunk szállást. Köszönjük, Zsani.
2: Ha nagyon esik az eső, akkor Gyuláról hazafele fel tudlak venni benneteket.
1: Óriási.
0: Ja tényleg, mert nem alszunk ott Debrecenben, minek nekünk szállás? Tehát ha motorral megyünk, akkor egyenesen megérkezünk Debrecenbe, 3-4-5-re, motoros szerkóba, sátorba átöltözünk, letoljuk, és megyünk is vissza a szakadó esőbe, vissza Budapestre éjszaka.
1: Szerintem remek terv.
0: Jó, a B terv, hogy hazamegyünk Pestre, átülünk egy autóba, és kocsival megyünk Debrecenbe?
1: Ez a B, azaz a gyáva terv.
0: De ez a puhák terve.
1: Ez a puhák.
0: Jó. Nem,
2: a
0: most
2: motor fel lehet vinni a Mávra.
0: Igen, csak nem örül neki. Tehát, hogy felraksz egy 250 kilós motort a Mávra a büfékocsiba, nem szeretik.
1: Vitézi nyelne egyet.
0: Igen, azt nem viheted. Azt hiszem, bringát vihetsz, de motort nem vihetsz.
2: Jó, akkor csak kis közönségezés. Van-e valakinek kérdése a jelenlévőkhöz? Most még meg tudjuk válaszolni. Esetleg kérdez, felelek.
0: Ott egy utolsó kérdés. Te vagy az a legfontosabb kérdés, tehát gyere közelebb.
1: Gyere.
0: Egy fontos kérdésed lehet, de amíg jössz és lépkedsz felénk, nagyon gondoltál a dunaujvárosiak nevében, te fogalmazod meg a nap legfontosabb kérdését. Figyelünk?
2: Jó.
0: Parancsolj!
1: Jó?
3: Aláírjátok a kártyámat?
0: Ilyen fontos pillanatot egy kártya aláírására veszteget. Bármit kérdezhettél volna. Mi az évtizedet megkérdezhetted volna?
2: Megkérdezhetem, mi ez a szörnyű szag?
0: Vagy ez kiből jön? Vagy melyikünkből jön? Vagy miért vagyunk ilyenek? Aláírjuk a kártyádat,
2: hogy
0: persze.
2: Hogy Balázsnak miért vagy ilyen fizurája? Bármit lehet volna
0: kérdezni. Igen, akármit kérdezhettél volna, de hát sajnos előtted ezt a kérdést. Mit kaptál, Ferenc?
1: Nem tudom, hogy én kaptam-e.
0: Búcsú ajándék? Aszta! Mit kaptál?
1: Macskás pólót!
2: Ez a te méreted?
0: Ne csináld!
2: Ez a te méreted?
0: És bemutat a macska, figyeld, megőrülsz, bemutat a macska. És egyébként jól néz ki, és a középsúlyát mutatja a macska. Figyelj, de ez jól néz ki!
2: Gyere előre, akkor ne ott
1: jaj, hát várjál már, oda néz, egy macska lány dobta be.
0: Tőled kapta?
1: Kicsi...
0: Azért van baj.

0: Dunaujváros
1: is gondolom.
0: Látjuk, de mindegy, hát a mentális egészség úgy látjuk itt is hanyatlóban van, de nem érdekes. Szia!
2: Neked is van?
3: Ez a csajos verzió, bocsánat.
2: Ez a csajos.
4: És fülekben mondja ezt.
3: Ausztriából csak neked, mert láttuk, hogy tök aranyos volt az eszi, de az kicsit meleges.
2: És? Mi a bajod vele?
0: Hallottam, mert meleges az inged.
3: Az meg itt a
0: ez a beszéd Dunaujváros jött, na végre ki, előjöttetek a farmába.
2: Tényleg az utolsó negyed órában kezditek.
0: Hol voltál eddig, igen, miért nem szólalt
4: ebben? Feri, egy érzékeny férfi, miért nem volt macskás helyeminket?
3: Imádom a diszkót, imádom DJ Junior, de megjött Máté.
2: És őt jobban szereted. Igen, itt hurcápoljuk a Ród együttes énekesét tényleg egy hete.
0: És fölismerték.
2: És fölismerted. Te vagy az egyetlen.
0: Az első ember, aki fölismerte Mátét.
2: Érted pedig állandóan.
3: Kérdezzék, hogy ki a faszom az.
2: Úristen. Ne, kérlek,
0: jó arc vagy. Mindig megtaláljuk a legjobb arcokat. Nagyon köszi a póló.
4: Még
0: nagyon köszi.
4: Van egy kérdés, Feri, gyere, légy szíves. Fontos, hogy...
3: Temus.
2: Ez
0: köszönjük szépen. Nem bántjuk az eszer macskás ingét, igen.
2: Nagyon szép ing.
0: Ez egy gyönyörű szép ing volt, egyébként ez is jól néz ki.
2: Mondjuk Sopronba hagytam.
0: Sopronba hagytad az inget?
2: Sopronba hagytam az inget.
0: Nem veszed föl? Jó, egy utolsó kérdés, tessék, utolsó.
4: Pulóveres fiatalembernek.
0: Tessék, utolsó.
5: Balázs, a PTSD-vel hogy állsz? Mert legutóbb, amikor Most Wanted-del itt voltatok Újvárosban, nagyon durván le lettél szivatva.
0: Igen.
2: Haló haver, na most aztán PTSD-vel?
0: Na most aztán, most aztán itt aztán kiderülnek a kulisszatitkok.
4: Mit csináltál itt?
0: PTSD.
2: Mi az a PTSD?
4: Úgy, hogy kaptál itt a Dunaujvárosiak.
2: Az egy betegség?
0: Mi?
5: Az embermárkék? Hát nem mond már.
4: Nem mond már.
0: Ja, hogy az embermárkék eltűntek előlünk itt Dunaujvárosban.
4: Van igen. Hozzá közöd? Benne voltál ebben az összjátékban?
0: Hát te... elmondom neked, ki ez volt köze. Itt állt hátul a csajával, ők vezettek minket fél útra, amikor a Márkék a Puskással itt megléptek, az itt volt Dunaujvárosba, elküldtek minket a másik irányba. Ez volt a kérdés?
2: Voltál?
0: Hát ez kár lett volna benned marad. Jó. Ez,
2: na, jó. Megint bejön vagyunk.
0: Szerintem fontos kérdések hangzanak el ma azért itt utoljára bennünk. Köszönjük szépen. Oké, okay. Drága Dunaujvárosiak, elköszönünk tőletek, nagyon drágák vagytok, hogy ennyien itt voltatok. Köszönjük
4: a
0: szépen.
4: A bódítások helyett jöttünk most, de...
0: Így van, igen. Ők jönnek majd hétfőn.
2: Hát a könyvben voltak azért olyanok, ami...
4: Figyelj, azért kicsit szerint összeszorult a szívük, hogy basszus, ez nekem is eszembe juthatom. Elvette tőlem Balázs a könyvet.
0: Nem, most már Róma cinkeltél. Már láttam megint Feni a fogát, hogy érted, egy szárom mondatot beolvasol a könyvből, nem adom.
2: Már alá, hogy szegény kis lenyelek ezt
0: olvasni. Aláírom neki, így van. Holnap Kossuth tér, várom mindenkit szeretettel, nektek pedig köszönjük szépen, hogy ennyi itt voltatok. Nem mondjuk, hogy 8 év múlva jövünk, annál előbb tervezünk visszajönni. Jó, ha még
4: ne
0: vagyunk, akkor jövünk
4: el,
0: előbb. Igen.
4: Jöttök nekem egyel, mert ha nyertem, egy kérést, ugye?
0: Igen, van egy kívánságod, vagy egy kérésed.
2: De már elárultad, hogy mi a kívánságod. Újabb
4: igen,
2: könyv.
4: Tudjuk,
0: én ma este elkezdem írni a folytatását a könyvnek.
4: Szigorúan kínos címet.
0: Igen, szigorúan nagyon kínos.
4: Szigorúan
0: a második rész. Igen, 10 éve várjuk a folytatást, végre elkezdődött. Na jól van, gyerekek, aláírjuk még ezt a könyvet. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra. Jó, köszönjük szépen. Amit rólunk tudni kell, hogy mi most motorra pattanunk, viszont Eszter 8:30-ig itt marad, dedikál, ölelkezik.
2: Fotózást
0: nem siet.
4: Kicsit többet is vállalok.
0: Nem siet sehova, úgyhogy nyugodtan nyúzzátok. Nagyon jól ír alá a mi nevünkbe is, jó? Tehát nagyon jól hozza a Feri, és az én aláírásomat is.
4: Egyetlen egy bunkó van, aki mindig alattam írja le óriás betűkkel a nevét.
0: Kicsit ráírva a tiédre.
4: Az arcomra. Ki az? Ajok, ki lehet az?
0: Ne haragudj, én csak így odafirkantom, nem nézem, hogy hol vagy, igen. Na jól van, puszi mindenkinek. Itt közben gyerekek, itt már rendőri mozgósítás van, csak mondom, annyian vagyunk a téren, hogy kirendelték a dunaujvárosi rendőröket, hogy nehogy azt szállítan gázolást, hogy amikor elindultok hazafelé. Szerintem nézd meg, ott állnak. Miattuk vannak itt?
4: Szondát fogtok fújni, srácok.
0: Óvatosan. Tényleg úgy üljetek, hogy itt állnak a rendőrök, és villog a lámpa, mert hogy irányítják a forgalmat. Miattunk? Szerintetek ez miattunk van?
2: Nem, csak elromlott a közlekedési lámpa.
0: Jó, tudod, milyen vagyok, mindent magamra veszek. Azt hiszem, minden miattam történik. Az én univerzumomban én vagyok középen igazából.
4: Senki sem fényesebb, mint Balázs. Még a közlekedési lámpa sem.
0: Ennyi, gyerekek. Na, puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, köszönjük szépen. Holnap Kossuth tér. Aki akar most egy fotót csinálni, most így megfordul és meg tudja csinálni. Így kell. Egyébként ez volt a jó. Megfordulsz, megcsinálod, integetünk, és ennyi. Hát ez
4: jó, de Gábornak megígértem, behozzuk egy közös fotóra, úgyhogy Gábort majd létszik. Emeljük be.
0: Gábor, behozzuk egy közös fotóra.
4: Gábort ölbe behozzuk.
0: Jól van. Puszi, köszönjük szépen, holnap találkozunk. Sziasztok, köszönjük. Ciao, ciao. Puszi nektek, köszönjük. Holnap tali Kossuth téren. Sziasztok, ciao, ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak a mai
1: és megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
10: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
12: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
13: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
14: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Május 15-e 17-e között Kiskörösön a Város Alapítók Napja és Országos Rétes Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.

0: The World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Diszkósít.
5: A rádió egy DJ Juniorral egy hangban.

0: Kétszer Dunaújvárost, és oda tettük magunkat. Most újra a lovak közé csapunk, de a stúdióban csak kettecskén DJ Junior és Bárány Attila.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenki, DJ Junior vagyok, igen, délután a Rocson ott voltunk a Rádió 1 rendezvényén Dunaújvárosban, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Köszi mindenkinek, aki velünk tartott a diszkosi csapatával. Hanvai Pidzsi még mindig pihenőn van, de ő mixel az elkövetkezendő egy órában. Robin Schulzzal és Szigalával indulunk, a Hypatonnak közös AM to PM-mel indul a diszkosi rádiósó. Jó szórakozás mindenkinek!

0: Ez a Rádió egy esti sója, a Diszkosi Rádió show, itt vagyunk immár 20 éve, a kétharmadban a stúdióban Bárány Attila, Shane DJ Junior.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a bonifácok, bekények, gyöngyök, násfák, ompolyok és paszkálok, a szülőnapos az ismerőseim közül pedig Steiner, Jakel, Irén, Karácsony, Zoltán, Bogdán Milán, Hunya Zehetmajer, Adrien Vecsésről, Hámori Gábor és Dévényi Dani. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Én a Dévényi Dani csokolom, mert őt szeretem, nagyon egy jó gyerek egyébként, nagyon régóta ismerem, apukáját is ugye erőbe, egészségbe érje minden, ami csak lehet. Viszont most megyünk tovább Hanvai PG mixével, ez a Sidespiece, az amerikai house duo, és a Cry For You szól a Diszkosítben itt a Rádió 1-en.

0: Itt szeretettel minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Menjünk tovább ezúttal Martin Garrix-el, Matisse Szatkóval, valamint a Barbza. Jön a Butterflies a diszkosiben, Hanway PG Mix-el egészen este 9 óráig.

0: Mackos itt a Rádió Egyen, Hambai PG Mix-el, de nincs itt, viszont itt van Bárány és én, DJ Junior. És tényleg jó volt a délutáni rocsó, köszönjük a meghívást Balázséknak. Jól éreztük magunkat Dunaújvárosban, és ha már diszkos itt, akkor jövő héten három nagy rendezvény. Az első pénteken, 22-én Túrkemén egy nagy fesztiválon, 23-án Bonyarcvashegyen vagyunk a Balatonon, 24-én pedig a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, pünkös vasárnap találkozhatok velünk. A nagy színpadon diszkos itt lesz, és bemutatjuk a vadonatúj diszkos itt dalt.
1: Utána pedig játszunk egyesével az egyik helyszín, most hogy melyiken, azt nem tudom, és elvileg klasszikot kellene nyomni, de hát én ismerhettek. Én mindig szembe pisillek a széllel, most is ez lesz, úgyhogy játszom majd, ami a csövön kifér, kapaszkodjatok, kössétek fel a gatyát. Várunk mindenkit szeretettel a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, ahol a sztár fellépők Cyril, Szemfeld és a Switch Disco.
0: Most viszont Hamvai PG Mix-en még egészen 9-ig. Ez a Medúza újdonsága, Don't Wanna Go Home, Hamvai PG különleges bootlegében itt a diszkosítben a Rádió Egyen.

0: Semmile hölgyek és urakat, Piszkosi csapata, illetve annak kétharmada DJ Junior és Bárány Attila búcsúznak tőletek. Én azzal, hogy a hétvégén 4 buliban találkozhattok velem, pénteken Széchenyben és Budapesten, szombaton pedig Lakiteleken és Békés Csabán, és hogy jövő héten annyi Diszkosit Legends lesz, illetve Diszkosit fellépés, mint égen a csillag, úgyhogy majd figyeljetek ránk, hallgassatok minket, és bulizzatok velünk jövő hétvégén is. Bárány Attila voltam, köszönjük a figyelmet, holnap este 8-tól én pörgetem a lemezeket itt a Rádió 1-en. Sziasztok!
1: Én pedig DJ Junior voltam, ma még nem beszéltünk a pizzáról, a Diszkosit pizzáról, gyorsan elmondom, hogy május 31-én bemutatkozik a vadonatúj Diszkosit pizza, és meg is lehet kóstolni, lesz egy meet and eat and greet, ami annyit jelent, hogy találkozhattok velünk, zenélünk is, és az első

150 vendég, diszkosít pizza szeletet fog kapni ajándékba, úgyhogy gyertek Pátyra, majd esemény nem sokára a rajongói oldalainkon, Hanvai PG, hogyha kiposztolja. Ő mixelt az elmúlt egy órában, még az a búcsúzom, hogy minden DJ Junioros a YouTube csatornámon, meg a Facebookon, a legújabb remixek elérhetők a Facebookon, úgyhogy menjetek föl a rajongói oldalamra, amit még játszik Hanvai PG, Scato és John közöse a Turn the Lights Off, Hanvai PG és Roberto Vini coverjével. Én legközelebb szombaton mixelek itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok a zenét a következő három órában. Regán Lili és Joer Junior mostantól a lemezjátszói mögött. Egy csomó érdekes zenehírrel is készültünk, na meg nagyon sok újdonsággal. Hello Lili, kezdjük el!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Itt vagyok veletek két órán keresztül, úgyhogy kezdjük is el a mai adást. Egy olyan dallal kezdek, aminek a címét kiejteni mindig egy nyelvtörő, ez nem más, mint Taylor Swift-től, a The Fate of Ophelia, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regá

0: Calvin Harris és Ellie Goulding varázslatos közös zenéje, ez volt a Miracle Regán Lili saját remixében itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Egy kicsit feljebb kapcsolunk, ami a sebességet illeti, egy fantasztikus német brit koprodukció jön Robin Schulztól és Szigálától.
1: Nekem nagyon tetszik ez a duó, szerintem tök jó, amikor ilyen kollaborációk jönnek létre, mert hogy valami egyedi tud belőle születni, szerintem ez most sem lett másképp, úgyhogy érkezzen most az AM to PM itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Egyen, hello Lili, még egyszer.
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit.
0: Maradunk a feldolgozásoknál, 2007-es a most érkező dal eredeti változata. Ez akkoriban egyébként egy nagyon menő, nagyon újító hangzású indie pop zenének számított, és milyen érdekes, konkrétan ugyanazokra a zenékre bulizunk, mint 20 vagy akár 25 éve.
1: És ez mindig is így volt egyébként, és szerintem folyamatosan fognak újra és újra előjönni régi slágerek, amik óriásit robbannak a mai napon is. Ilyen többek között a mostani dal, ez nem más, mint Fezzó és a Kids itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, ma 11-ig Regán Lilivel, aztán 11-től Joel Juniorral a lemezjátszói mögött. És ne felejtjétek, holnap Debrecenben zárul Balázsék délutáni országjáró roadshowja. Előttük mi is ott leszünk a Kossuth téren, már délután 4-től a Rádió 1 live mixel. Tehát még egyszer találkozunk holnap délután 4-től Debrecenben a Kossuth téren. Maradjatok, jövünk vissza mindjárt.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Balázsnál. Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Budapest Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: elmúlt este 10, hello mindenkinek, ígérem, ma is tökéletes napvégi levezetés leszünk számotokra. A legjobb magyar DJ-kkel, mellettem még mindig Regál Lili a lemezjátszóknál. Hello Lili, jöjjön a második kör!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Elsőként érkezik egy dal, ami egy feldolgozás, viszont nagyon érdekes mai hangzásvilágot kapott. Side Piece-től ez nem más, mint a Cry For You itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: közösen készített dalod.
1: Sikerült egy olyan világsztárral közreműködnöm benne, aki olyan DJ-kkel és producerekkel dolgozott együtt, mint David Guetta, ő nem más ugye, mint Chris Willis. Érkezik a legújabb saját dalom, ez a Blue Heart, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Május 24-én együtt bulizunk veletek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ott lesz többek között a holland nagyágyú Sam Felt, aki most üzen nektek valamit. Figyeljetek!
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Sam Felt azt mondta, hogy gyertek és bulizzatok velem a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Fú, nagyon várjuk már őt!
2: Még soha nem hallottam őt élőben fellépni, viszont rengeteg zenét ismerem, régóta követem a munkásságát, sok zenéjét játszom is, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen fellépés fog tolni így a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Tőle érkezik most a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: Gágában sincs még hazamenni, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és Regálili után jön Joel Junior.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: adásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

magában minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
6: Végy egy nagy levegőt.
5: Indulunk! Are you ready? Rail One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Remélem, hogy bírjátok még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello JJ!
1: Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Váljunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, aki ezt élőben fogja leadni május 24-én vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára, itt a Rádió 1-en.
2: És

0: és tudjuk, hogy imádjátok azt a zenét, ami most jön.
1: A következő dal szerintem az egyik legmeghatározóbb zene lesz a 2026-os fesztivál szezonban, meg úgy a klub életben is, most már elkezdtük játszani a buliban, és nagyon-nagyon működik. Egyébként a TikTokon lett fölkapva, de azonnal berobbant, mert olyan húzása van, olyan vokálja van, olyan dinamikája van, ami nagyon kevés zenének, úgyhogy Gordon legújabb dala érkezik, ez a Loco Loco, itt a Where Is My Radio Show-ban,

0: Van a Rádió 1-en, mellette mélyfélig a lemezjátszóknál Joel Junior.
1: Ráfordulunk a második fél órára, egy kicsit masszívabb ütemekkel folytatjuk. Érkezik Clayton Jordani és a Hold It Down, a Dare című dal, ami egy feldolgozás, de nagyon-nagyon jó kis köntös kapott, úgyhogy pörögjünk fel itt a Where Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en. It's there.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger. A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg például Teddy Swims és a The Door. Az egyik ajtó bezárult, de kinyílik egy másik. Hozom Nagy Bogi, Dash és Metzger Viki közös dalát, ez a Jól leszek újra. Szerintem fogja játszani Viki jövő vasárnap a DJ szettjében a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ami ugye május 24-én pünkös vasárnap lesz, olyan nemzetközi sztárokkal, mint Cyril, Stemfeld, a Switch Disco, Accent, az

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa például, aki a héten kirakta a social media felületeire, hogy most már a napokat számolja vissza, hogy mikor jelenik meg az első olyan albuma, ami független, kiadó független. Hát ennek megfelelően kicsit szabadszájúbb is lett az énekesnő, és merészebb, bevállalósabb az albumborító. Ami számomra nagyon szimpi, az az, hogy úgy látom, hogy Bakeliten, hát akarom mondani, vinilen is megjelenik majd. Dirty Blonde, ez lesz a címe, júniusi megjelenés is. Ennek az albumnak az előhírnöke ez a dal, Bibi Rexa, Faithless és a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ilyen EDM klasszikusok, mint Avicii és a Wake Me Up. Április 20-án volt a 8. évfordulója Avicii halálának, és most a kutyusáról lehetett híreket olvasni. 10 éves Liam kutyus túlélte Avicii-t, és aggódtak érte a rajongók, mert hogy azt lehetett sejteni, hogy Liam kutyus egy ilyen komolyabb daganatos betegséggel küzd, de kiderült, hogy minden rendben van velem. Egyébként egy milánói kutyatréner örökölte meg Liamet, és hát néha szoktam tájékoztatni a rajongókat. Szóval Avicii kutyusa még mindig él, Avicii zenéje pedig örökké a Rádió 1-en. Ez a Wake Me Up.
1: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy bátor nő, akit igazolt az élet. A fiatal énekesnő dalszerző Ray, aki nemet tudott mondani a Zsarnok kiadójának, és nem akart futószalagon gyártani rágógumi dalokat. 2021-et írtunk ekkor, elváltak az útjaik, és elkezdett függetlenül megjelentetni albumokat. És az eredmény? Egyetlen este 6 díj a Brit Awards díjátadón 2024-ben, ez korábban Adélnak és Harry Stylesnak sem sikerült elérnie. Ray, Where's My Husband? Ezt

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és ha valaki lefekvéshez készülődik már, egy friss statisztikai adat, ezt az egészségügyi szakirodalmi Talóz oldalán találtam. Egy új tanulmány kimutatta, hogy statisztikailag kb. 7 óra 19 perc alvás ideális a megfelelő inzulinérzékenység fenntartásához. Úgyhogy ha ilyen problémánk van, 7 óra 19 perc, hát egy újabb dolog, ami miatt szoronghatunk, hogy betartsuk. A hétvégi pótalvás moderáló hatását is vizsgálta egy friss tanulmány. Ebben az elemzésben 23.475 résztvevő vett részt, és megállapították, hogy a hétvégi pótalvás csak mértékkel és kifejezetten azok számára hasznos, akiknek hétközbeni alvás hiányuk van, míg káros azoknak, akik eleget alszanak. A túl kevés és a túl sok se jó. Na hát ezen igazodjon el az ember. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Egészen péntekig robog tovább a Rádió 1 délutáni rócsója Balázsékkal és a live mixel, mert hogy ugye minden helyszínen 4 és 5 óra között a DJ-k pörgetik az igazi mai slágereket. A szombathelyi állomás után Dunaújváros és Debrecen lesz még a két főhelyszín, de minden az események kapcsolatos tudnivaló ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak